Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és soron következő nevünk a Richman Orchestra, aminek a dal 2026-ban is feltűnő Az idő elmúlt című zenéjével folytatjuk, amiben az alkotók bátran keverik a világzenét a ska-val és a punk-kal. Ezzel folytatjuk most az éjszakában.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ebben az órában is a mikrofonnál Fekete Laci. Most az éjszakában a Republikból is ismerős Tóth Zoltán önálló zenei projektjével folytatom, aminek 2025-ös gyümölcse az Emlékszik ránk a hold. A dal szövegében a felejtést és az elmúlást boncolgatja, és tényleg nagyon-nagyon minőségi alkotás lesz itt a Petőfin. Most tehát ezzel a zenével folytatom.

folyton új életet. Mintha nem tudnák, hogy nekik is bőven megteszi a régi, legfeljebb egy kicsit. Alakítani kell rajta, hol bevenni, hol kiengedni, vagy vasalni rá matricát. Persze sokszor egy mosás is megteszi.

hogy az államgyárban a párna elfogyott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.

0: csak nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Keszthelyen a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, most 2026 elején megjelent zene következik az éjszakában, méghozzá az öttagú This Must Be Love nevű csapattól, amitől most a Dal 2026 műsorban hallott versenydaluk következik, a Minden.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és én Fekete Laci vagyok. Az elmúlt percekben nem vagyok az apád zenélt itt az éjszakában, amit most már is Ben Szőcs Renivel közös zenéje követ itt a Petőfin, a Mimá.

0: kilógás.
1: Petőfi Rádió.
2: Nem kell az ékszer, volt minden elégszer. Te is emlékszel, miért nem kapok glóriát? Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Minden nap csak agyalok, a fejem fáj. Mégis ma erről döntenem kell. Mert ha rossz döntést hozok, ő nagyon szúr. Mondd még hány dolgot a gyalog túl.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, jó, én Fekete Laci vagyok, és az elmúlt percekben a The Anahit dala szólt, a Fekete a szívem, amit most már is a Vintage Dolls megkapó zenéje követ itt a Petőfin, ez a Ligetben.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, ez volt az Influencer az Audióségtől, amit most már is egy újabb remek dal követ ezúttal Anna Elzától, aminek a címe Worlds Collide. Ezzel folytatjuk most az éjszakában.

0: Rádió.
1: Ha elindul a metró, mindenki útra kész. Újságpapír darabokból írok egy regényt. Az ember arcok árulkodnak, szótlanul mesél. Féltve őrzött titkokat cserél egy új helyet. Most hadd üljek le melléd, szoríts egy helyet.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tart.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és most az éjszakában a Dal 2026-ban is feltűnő Wolf Tamás következik, és Lélek kikötő című zenéje, ami nem másról szól, mint a szerelemről. Itt a Petőfin, tehát zenél nekünk Wolf Tamás. Mi

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Nagykanizsán az FM 94.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és én Fekete Laci vagyok, és most a Sok pénz című dal szól hamarosan a The Sign-tól. Az indie pop zenekar szerzeménye arról mesél, hogy lassan már mindent pénzben mérünk, ami nem feltétlenül egy jó irány. Most tehát zenél a Sign, itt a Petőfin, ez tőlük a Sok pénz.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, amiben ez volt, a csendesebben vigadjanak, kivételesen Fekete Lacival. Én nagyon köszönöm, hogy ma este is velem tartottál, most viszont búcsúzom tőled.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Meleg nyárias idővel indul a hét, ütemezetten halad a paksi fenék küszöbépítése, halálos repülőgép baleset történt Miami-ban.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: A betontábla elemeket javítják az M31-esen az M3-as felé Nagytarcsa térségében, az 1-es és a 3-as kilométer között a külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Ütemezetten halad a munka Paks és Duna-Szent Benedek között, csak nem 70 ezer köbméternyi követ építettek már be, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, egy fenék küszöbépítésekor a meder mélyülése természetes folyamat, írta a kormányfő Facebook oldalán. Hozzátette, a Duna bal partján jól halad a kikötő építése is, a paksi atomerőmű stabilan termel. A föld, valamint a vadászati törvény megváltoztatását ígérte az agrárminiszter. Bóna Szabolcs egy podcastban arról beszélt, jelentős probléma, hogy a használat és a tulajdon elválik egymástól, így a támogatásokon és a földbérleti díjakon keresztül jövedelem áramlik ki az ágazatból. A tárcavezető hozzátette, a fiatalok termőföldhöz jutásához, a talajjavításhoz vagy az öntözési rendszerek kialakításához szükség van ezekre a forrásokra. Az Alternatíva Németországnak párt kaphatta a legtöbb szavazatot a kelet-németországi Sachsenwald tartományban tartott választásokon. Az urnazárás után közzétett exit poll felmérések szerint az AfD a voksok mintegy 44%-át szerezte meg. A második helyet Friedrich Merz szövetségi kancellár pártja, a Keresztény-Demokrata Unió szerezheti meg, a voksok 18,5%-ával. Több halottja és súlyos sérültje van a Miami-ban történt repülőgép balesetnek. Az egyik csomagküldőszolgálat teherszállító járata a landolást követően nem tudott megállni a leszállópályán. Túlfutott, majd több járművet elsodort egy közeli parkolóban és lángba borult. Legkevesebb 5-en meghaltak, 3 embert válságos, 2-t súlyos állapotban vittek kórházba. Hamarosan megkezdődhet a 37 ezer tonna illegális hulladékfelszámolás a Horvátországban, jelentette be a zágrábi környezetvédelmi tárcavezetője. A részben veszélyes anyagokat is tartalmazó hulladékot egy Gospić közelében fekvő egykori mezőgazdasági kombinát területén találták meg, még tavaly. A gyanú szerint az újrahasznosíthatóként feltüntetett szemét jelentős része Olaszországból érkezett.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napos időre számíthatunk, eső nélkül, időnként fátyol felhők, délutántól északon helyenként gomoly felhők is jöhetnek. A déli esre forduló szelet főként az északnyugati Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. Napközben 25-32, késő este 13-23 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Jó reggelt kívánok! 2026. szeptember 7-e van, hétfő, indul a Halló Magyarok, és indul az idei szeptemberünk első teljes hete, hiszen az elmúlt hetet még augusztusban kezdtük. No de, itt van az ősz, vele együtt pedig kísérnek a magyar kedvencek.
1: Itt egy újabb óra,
2: kizárólag magyar zenékkel.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, egy kicsit már előre tekintünk a délutára, hiszen mától ismét jelentkezik a Hajrá magyarok, azaz délután élő stúdiókoncert vár a Petőfi Rádióban minden hétköznap 13 órától. Az Éva koncert sorozatát Kertész Bogi és zenekara nyitja, akik először a Füles Bagoly Trip tehetségkutató budapesti állomásán tűntek fel idén nyáron, onnan tovább is jutottak az Öröm a zene tehetségkutató és gondozó sorozat döntőjébe. A műfajilag prog-popnak nevezhető formáció tagjai, fiatal zenészek, Kertész Boglárka, Kispiroska, Kocsis Krisztina, Stech Mátyás és Takács Trisztán, angol és magyar nyelvű dalaikban egyaránt keverednek sok műfaj sajátosságai, de összeköti őket az érzelmesség. Ahogy eddig is, úgy most is a koncerteket a YouTube csatornánkon, Facebook oldalunkon természetesen élőben akár nézheted is majd. Mindez tehát délután egy órától, addig is jó ébredezést, kísérnek a magyar kedvencek.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, fél héthez érkezünk most, még a napkelte bőven fél hét előtt van, azonban szeptember végére már átfordul majd mindez. Szeptember 22-én lesz az őszi napi egyenlőség, akkortól fél hét magasságában, illetve utána várhatjuk a nap felkeltét. No de, most várhatjuk a híreket, sporthíreket, időjárás jelentést, aztán vissza a magyar zenei kedvencekhez, itt a Petőfi.
2: Szám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Ismét melegszik az idő, az AfD nyerte a választásokat Sachsen-Anhalt tartományban, megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M3-as Budapest felé vezető oldalán Bagután a 35-ös kilométernél vadgázolás történt. Csak a leállósávot zárták le, de az erős forgalom miatt már közel 5 kilométeren keresztül torlódnak a járművek. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírpercek.
3: A szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak párt kapta a legtöbb szavazatot a kelet-németországi Sachsen-Anhalt tartományban tartott választásokon. Az urnazárás után közzétett exit poll felmérések szerint az AfD a voksok több mint 44%-át szerezte meg. A második helyre Friedrich Merz szövetségi kancellár pártja, a Kereszténydemokrata Unió futhat be a voksok 18,5%-ával. Rekord részvétel volt a tartományi választáson, a jogosultak mintegy 78%-a jár az urnákhoz. Kijev biztatónak, Moszkva hasznosnak nevezte az amerikai delegációval az ukrajnai háború lezárásáról folytatott tárgyalásokat. Donald Trump amerikai elnök külön megbízottja, Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai üzletember, előbb Vladimir Putyin orosz, majd Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel egyeztetett. Az amerikai külön megbízottak remélik, hogy további előrelépést érhetnek el a béketárgyalásokon. Az orosz külügyminiszter szerint a nyugati országok vágya, miszerint Moszkva részese volt a lipcsei drónincidensnek, valójában egy igazi háború kezdetét jelenti. Szergej Lavrov a Rosszia egy televíziónak nyilatkozva kifogásolta azt is, hogy a német kancellár azt mondta, ismét Európa első számú katonai hatalmává teszi Németországot. Több halottja és súlyos sérültje van a Miami-ban történt repülőgép balesetnek. Az egyik csomagküldőszolgálat teherszállító járata a landolást követően nem tudott megállni a leszállópályán. Túlfutott, majd több járművet elsodort egy közeli parkolóban és lángba borult. Legkevesebb 5-en meghaltak, 3 embert válságos, 2-t súlyos állapotban vittek kórházba. Miami forgalmas nemzetközi repülőterét a baleset után több órára lezárták.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírpercek.
3: Ütemezetten halad a munka Paks és Dunaszent Benedek között, csak nem 70 ezer köbméternyi követ építettek már be, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. Mint írta, egy fenékküszöb építésekor a meder mélyülése természetes folyamat. A Duna bal partján jól halad a kikötő építése is, a paksi atomerőmű stabilan termel, tette hozzá. Azonnali kormányzati beavatkozást sürget az üzemanyag kiskereskedelemben a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Egri Gábor azt mondta, kormányzati beavatkozás nélkül 6-700 vállalkozás működése kerülhet veszélybe. A szövetség elnöke szerint a megoldás alapvetően az lenne, ha piaci árazás működne. Ezzel ugyan emelkedne a benzin és a gázolaj literenkénti ára, de ezt célzott támogatással ellensúlyozhatná a kormány.
4: Figyelembe véve a nemzetközi jegyzéseket és a kialakult ellátási helyzetet, kb. 60-70 forint per literre kellene elmérni ahhoz az üzemanyagárakat totemoszlopokon, és a különbséget a nagyker-kisker árak között, hogy az import Magyarországra visszajön, egy ellátási biztonság álljon föl, és utána a kormány természetesen egy támogatási rendszerrel a lázadottsági alapon tudja tompítani ennek a hatását. 22 óta sugalljuk a politikának, hogy nem az árakat kell kordában tartani, hanem a vevőket kell támogatni.
3: Megszegte az ígéretét a benzinárak kapcsán a kormány, mondta Bóka János. A Fidesz frakció vezetője a benzin és gázolaj jelenlegi árát mutatta be és hangsúlyozta, ők az energiaválság miatt védett árat vezettek be. A kampányban Magyar Péter még annál is olcsóbb benzint követelt. Ehhez képest most drágább az üzemanyag. A föld, valamint a vadászati törvény megváltoztatását ígérte az agrárminiszter. Bóna Szabolcs egy podcastban arról beszélt, jelentős probléma, hogy a használat és a tulajdon elválik egymástól, így a támogatásokon és a földbérleti díjakon keresztül jövedelem áramlik ki az ágazatból. A tárcavezető hozzátette, a fiatalok termőföldhöz jutásához, a talajjavításhoz vagy az öntözési rendszerek kialakításához szükség van ezekre a forrásokra. Bóna Szabolcs szerint a vadgazdálkodás sem működik megfelelően, ezért szükség van a törvényi háttér megváltoztatására.
5: Ha azt szeretnénk, hogy valóban olyan beruházások, mert ez beruházásnak lehet nevezni mondjuk egy talajjavítást, történjenek területeken, vagy akár öntözési rendszerek kialakítását, hogy ezek jól működjenek, azt nem fogjuk tudni megcsinálni anélkül, hogyha nem nyúlunk hozzá a földtörvényhez. Tehát hozzá kell nyúlni, mert ha egy új stratégiát rajzolunk az agráriumnak, annak része kell, hogy legyen a földhasználat, a földtulajdon szabályozása is.
3: Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére, ezt mondta a Híradónak a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügy megújításához szükséges döntésekbe. Az ágazatnak juttatott plusz forrásokból jut majd pénz az új bértáblára. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszer dolgoznak ki, amely jobban elismeri az egészségügyben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és a képesítéseket. Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, ezt az oktatási miniszter jelentette be vasárnap a Debreceni Egyetem szenátusi ülésén. Lannert Judit szerint az előző kormány döntése miatt korábban széttagolták a pedagógusok képzését, amit újra egységessé tennének, hogy az átlátható és magas színvonalú legyen. Hozzátette, a magyar oktatás jövője szempontjából az egyik legfontosabb ügy a pedagógus képzés megújítása, és céljuk, hogy ismét tehetséges és elhivatott fiatalok válasszák a pedagógus hivatást, amihez megfelelő feltételeket kell teremteni. Lannert Judit kitért arra is, hogy egyszerűsíteni fogják a felvételi folyamatot, amiről a minisztérium hamarosan egyeztetést kezdeményez. Közben a debreceni polgármester a közösségi médiában arról írt, hogy az oktatási miniszter kérése miatt nem vehetett részt a tanévnyitó ünnepségen. A fideszes Papp László úgy fogalmazott, Lannert Judit nem tiszteli sem a Debreceni Egyetemet, sem a várost, sem a hagyományokat, ez pedig nem vall európai és demokratikus gondolkodásra. Hozzátette, a miniszter egy szoros szövetséget próbál megbontani, de ez nem fog sikerülni. Ma éjfélig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az oktatási hivatal honlapján találhatók.
2: Petőfi Rádió. Hírpercek.
3: Krasznahorkai László kapja a Német Szövetségi Köztársaság nagy keresztjét. A Nobel-díjas magyar író közösségi oldalán közzétett információk szerint a legnagyobb német állami kitüntetések egyikét Frank-Walter Steinmeier államfő szeptember 8-án adja át.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napos, gomoly felhős idő lesz, eső nem várható, a déli szél több felé megélénkül. A hűvös hajnal után 25 és 32 fok közé melegszik a levegő, nyugaton lesz a melegebb.
2: Petőfi Rádió. Sport.
6: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Kreisz Bálintól hallják. 2-2-es döntetlennel ért véget a Ferencváros Újpest mérkőzés a labdarúgó OTP Banklig a 7. fordulójában. A derbi Nafradi 2 gólos előnybe került, innen tudott egyenlíteni a Lila-Fehér együttes, amely most ugyan tudott pontot szerezni, de 2015. december óta nem győzte le a legnagyobb riválisát. A másik két tegnapi mérkőzésen a címvédő Győri Eto 3-2-re nyert a Kispest Honvéd ellen, és Zalaegerszeg Puskás Akadémia 1-0. Az angol labdarúgó bajnokságban 2-2-es döntetlennel ért véget az Everton Manchester United mérkőzés, a hazaiak a 96. percben mentettek pontot. A játéknap rangadóján a címvédő Arsenal hátrányból fordított, és 2-re nyert hazai pályán a Chelsea ellen. 29-20-as sikerrel kezdte a női kézilabda bajnokok ligája új idényét a Ferencváros csapata. A fővárosi zöldfehérek a montenegrói Budućnost otthonában ünnepelhettek, a találkozó legeredményesebb játékosa Omoregi volt, aki 7 gólig jutott. A 19. helyre rajtol olasz Andrea Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es olasz nagydíjat. A Mercedes 20 éves versenyzője pályafutása 7. futamgyőzelmét ünnepelte Monzában, hazai közönség előtt. Ezzel megszakadt egy 60 éves sorozat, hiszen 1966 óta Antonelli az első, aki olaszként hazai nagy díját nyerte meg. A második helyen csapattársa George Russell intették le, a dobogó harmadik fokára Max Verstappen állhatott. Teljessé vált a férfi vízilabda Magyar Kupa 4-es döntőjének mezőnye, utolsóként a Vasas jutott be, amely a Szeged ellen 2-es győzelemmel zárt. Az angyalföldieken kívül a BVRC, a Ferencváros és a Kaposvár maradt versenyben a trófáért. Stollár Fanni és amerikai társa Ézsa Muhammed búcsúzott az amerikai nyílt teniszbajnokság női páros versenyének második fordulójában. A két játékos Hozumi és Klepács ellen lépett pályára, a japán szlovén 2-ös 6-4-6-4 arányban győzött. A 16 éves teniszező Bevis Luisa szoros meccsen 7-6-7-5 arányú kétszettes vereséget szenvedett a Junior US Open első fordulójában az amerikai Jordan Hazlett ellen. A legutóbbi EB-n is győztes házigazda török válogatott nyerte Isztambulban a női röplabda Európa bajnokság döntőjét, miután 3-2-re legyőzte az olimpiai és világbajnok olasz válogatottat. A bronzérmet Szerbia szerezte meg, amely 3-1 arányban bizonyult jobbnak a lengyeleknél. Önök a sportíreket hallották, további kellemes rádiózást kívánok.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: A magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/perpetuumzene.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 7 óra lesz mindjárt, úgyhogy jönnek a legfrissebbek, akár még otthon készülődés, vagy netán ébredezés közben az ágyból, netán már úton. Egy kedves üzenet mehet a Regináknak, hiszen ma ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig. A következő órában szóba kerül majd a Csukás Mese Rádió új pályázata, mindez természetesen a magyar zenei kedvencek közepette. Tartsa Petőfivel!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. Kezdjük vidáman. A Kezdjük vidáman rövid, kedves útravalók. Olyan apró üzenetek, gondolatok, amelyek segíthetnek abban, hogy könnyebben induljon a család napja. Mert a bölcsőde, óvoda és iskola kezdés nem mindig egyszerű. Augusztus 31-től szeptember 13-áig minden reggel 7:30-tól Kezdjük vidáman. A Csukás Mese Rádió felkészítője.
0: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 1 kg csont nélküli Regnum sertéslapocka csak 1299 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
5: Ezért voltam fáradt, fejfájós. A labor kimutatta, hogy vashiányos vagyok. Te melyik vasszirupot használod?
6: A Maltofer szirupot. Nekem egy hónapra is elég volt egy üveg.
5: Vashiányban is hatásos?
6: Persze. A magas vastartalmú biztonságos Maltoferből csak annyi vas szívódik fel, amennyire szükség van.
5: Fel kell iratnom?
6: Nem. Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ- és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
8: Meleg nyárias időben indul a hét, a miniszterelnök felszólalásával veszi kezdetét az őszi ülésszak a parlamentben, megbénult a légiközlekedés Indonézia fővárosában.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Vadgázolás miatt az M3-as főváros felé vezető oldalán a 35-ös kilométernél lezárták a leállósávot. Az erős forgalom miatt viszont már csaknem 5 kilométeren keresztül torlódnak a járművek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
8: Ma kezdődik az országgyűlés őszi rendes ülésszaka. Az ülés 13 órakor a miniszterelnök felszólalásával indul, majd a képviselők egyebek mellett megkezdik a vitát a vármegye és főispán elnevezésről. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében visszatérhet a megye és a kormány megbízott kifejezés. A most kezdődő és december 15-éig tartó őszi ülésszak kormányzati törvényalkotási programjában 83 előterjesztés szerepel. Ütemezetten halad a munka Paks és Duna Szent Benedek között, csak nem 70 ezer köbméternyi követ építettek már be, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, egy fenékküszöb építésekor a meder mélyülése természetes folyamat. Hozzátette, a Duna bal partján jól halad a kikötő építése is, a paksi atomerőmű stabilan termel. Az Alternatíva Németországnak párt kaphatta a legtöbb szavazatot a kelet-németországi Sachsen-Anhalt tartományban tartott választásokon. Az urnazárás után közzétett exit poll felmérések szerint az AfD a Voxuk mintegy 44%-át szerezte meg. A második helyet Friedrich Merz szövetségi kancellár pártja, a Kereszténydemokrata Unió szerezheti meg, a Voxuk 18,5%-ával. Kijev biztatónak, Moszkva hasznosnak nevezte az amerikai delegációval az ukrajnai háború lezárásáról folytatott tárgyalásokat. Donald Trump amerikai elnök külön megbízottja, Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai üzletember, előbb Vladimir Putyin orosz, majd Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel egyeztetett. Az amerikai külön megbízottak remélik, hogy további előrelépést érhetnek el a béketárgyalásokon. 8 indonéziai repülőtér, köztük a főváros Jakarta két légikikötőjének működését bénította meg az Anak Krakatau vulkán kitörése. Csaknem 1600 járatot, köztük több mint 950 nemzetközi járatot töröltek vagy irányítottak más repterekre. A törlések csaknem 170 ezer utast érintenek.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: A hét első felében folytatódik a túlnyomóan napos, száraz idő. A szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik. Csak elszórtan lehet egy-egy záporzivatar. Napközben 25-34, késő este 14-21 fok várható.
0: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Kívánok! 2026. szeptember 7-e van, hétfő, 7 óra múlt, ez a Halló Magyarok. Benne pedig hamarosan majd a Csukás Meserádió pályázatára is kitérünk. Mindez természetesen a magyar zenei kedvencek közepette. Tarts velem!
2: Itt egy újabb óra!
0: Kizárólag magyar zenékkel

0: Úton, az iskolába, óvodába.
1: A reggeli készülődés közben is magyar zenék.
0: Ez a Halló Magyarok.
1: Itt a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
2: Jó reggelt és biztonságos utazást az intézmények felé ma reggel is, de azt is mondhatnám, hogy mesés reggelt, hiszen ma a Csukás Meserádió második születésnapját ünnepli, és az M2 Mese TV-vel közösen egy új mesemondó pályázatot is hirdettek. Az ország legmesésebb mesemondó gyerekeit keresik. A felhívásra olyan 3 és 10 év közötti gyerekek jelentkezését várják, akik szeretnek mesélni, és szívesen mondanák el kedvenc történetüket, akár az egész ország füle hallatára. 3 korosztályból a legügyesebb pályázók meghívást kaphatnak a csatornák stúdiójába, ahol stúdió körülmények között rögzíthetik meséjüket, a felvétel pedig bekerülhet a csatornák műsor kínálatába. Nevezni egy otthon rögzített és beküldött népmese, műmese vagy verses mese felolvasásával lehet. Nem sokára mondok még néhány részletet, amit egyébként a Csukás Meserádió weboldalán is megtalálsz. No de most vissza a magyar zenei kedvencekhez, itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió, minden magyar az Anima Sound Systemet hallgattuk, ez volt a Crossroads, 7:29 a pontos idő, nagyon-nagyon jó reggelt kívánok. A fővárosban van egy baleset az Üllői úton, befelé a Könyves Kálmán körút után a külsősában, úgyhogy itt egy picit lelassul a haladás, de egyébként minden rendben, leszámítva a reggeli csúcsot. Sok türelmet hozzá, várlak vissza a hírek után magyar kedvencekkel a Petőfim.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Meleg, nyárias idővel indul a hét. Ma kezdődik az őszi ülés szak a parlamentben. Nepálba vitt segélycsomagokat a baptista szeretett szolgálat.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M3-as Budapest felé vezető oldalán Gödöllőnél a 35-ös kilométernél vadat gázoltak, csak a leállósávot zárták le, de az erős forgalom miatt már 5 kilométeres a dugó. Összeütközött egy teherautó és egy kis teherautó az M86-os Szombathely felé vezető oldalán. A 123-as kilométernél a külső sávot lezárták. Villanyoszlopnak ütközött egy autó a 49-es főúton Győr-Telek elkerülő szakaszán, a 28-as kilométernél az utat lezárták. Ha bármi rendkívülit lát az utak, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Ma kezdődik az országgyűlés őszi rendes ülés szaka. Az ülés 13 órakor a miniszterelnök felszólalásával indul, majd a képviselők egyebek mellett megkezdik a vitát a vármegye és főispán elnevezésről. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében visszatérhet a megye és a kormány megbízott kifejezés. A most kezdődő és december 15-éig tartó őszi ülés szak törvényalkotási programjában 83 előterjesztés szerepel. Várhatóan 250 milliárd forint jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére, ezt mondta a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügy megújításába. Hegedűs Zsolt miniszter szombaton jelentette be, a plusz forrásokból jut majd pénz az új bértáblára, valamint a munkavállalók életpályájának megbecsülésére is. Átalakítja a kormány a közfinanszírozott fogászati ellátást, miután az egészségügyi tárca egyeztetett a fogászati alapellátás petíció képviselőivel. A tervek szerint megemelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, rendezik az iskola fogorvosok helyzetét, és országszerte biztosítják a sürgősségi fogászati ügyeletet. Az Alternatíva Németországnak párt kaphatta a legtöbb szavazatot a kelet-németországi Sachsen-Anhalt tartományban tartott választásokon. Az urnazárás után közzétett exit poll felmérések szerint az AfD a voksok mintegy 44%-át szerezte meg. A második helyet Friedrich Merz szövetségi kancellár pártja, a Kereszténydemokrata Unió szerezheti meg a voksok 18,5%-ával. 500 segélycsomagot osztott ki Nepálban a baptista szeretett szolgálat a természeti katasztrófa túlélőinek. A helyi partner szervezetekkel együttműködve higiéniai csomagokat juttattak el az átmeneti táborokban élőknek, hamarosan pedig víztisztító eszközöket, gyógyszereket és takarókat is visznek a térségbe.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: A hét első felében folytatódik a túlnyomóan napos, száraz idő. A szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Csak elszórta lehet egy-egy záporzivatar. Napközben 25-34, késő este 14-21 fok várható.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez. Ez a Petőfi Rádió.
2: Minden magyar.
4: Petőfi. It's Prophet. Representing that killer California. Baby. I told you. If you make a mistake like this, it's no turning back.

0: úton, az iskolába, óvodába.
1: A reggeli készülődés közben is magyar zenék.
0: Ez a Halló Magyarok.
1: Itt a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
2: Jó reggelt kívánok, akár óvoda, akár iskola. Remélem mesésen telnek az első hetek a tanévből, na meg aztán a többi is. A Csukás Meserádió második születésnapját ünnepli, és az M2 Mese TV-vel közösen egy új mesemondó pályázatot is hirdettek. Az ország legmesésebb mesemondó gyermekeit keresik. A szervezők három korosztályban várják a jelentkezéseket. A zsűri elsősorban azt keresi majd, hogyan kell életre a választott történet a gyerekek hangján, mennyire természetes, egyedi, szerethető és fantáziadús az előadás. A nevezéshez a szülőknek vagy törvényes képviselőnek a gyermek mesemondásáról készült hangfelvételt, a mese címét, a gyermek nevét, életkorát, választott kategóriát, a hozzájáruló nyilatkozatot, valamint egy rövid bemutatkozást kell elküldenie. A pályaműveket október 22-ig várják a 77kaland@mtva.hu e-mail címre. A legügyesebb pályázók meghívást kaphatnak a csatornák stúdiójába, ahol stúdió körülmények között rögzíthetik a meséjüket, a felvétel pedig bekerülhet a csatornák műsor kínálatába. Továbbá a kategóriák első, második és harmadik helyezettjei, valamint a különdíjasok családjukkal együtt részt vehetnek a Csukás Meserádió és az M2 Mese TV decemberi Mikulás rendezvényén. A részleteket a Csukás Meserádió weboldalán megtalálod. Most pedig vissza a magyar zenei kedvencekhez, itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, Király Linda énekelt nekünk az óra végén, egyetlen percen belül 8-at mutatnak az időjelzők. A fővárosban történt két baleset, a Hunyadi János úton befelé a Vegyész utcánál, illetve a Helsinki úton befelé a Csepeli átjárónál egy sávzárás van, és némi fennakadás. Vigyázz magadra, jönnek a továbbiak, aztán Tortuga, Csak te vagy, mindjárt a Petőfim.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Rendülj bele az őszbe új stílusoddal. Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveget, akár 30% kedvezménnyel. Vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel, és élvezd ki exkluzív előnyeit. Részletek a visionexpress.hu oldalon.
2: A kávé ugyanaz, a reggel ugyanaz, a kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
3: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
4: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Fény nélkül kapható Orbánz fülkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Hazai hetek a Coop-ban. Most a 4 tojásos gyermei spagetti 599 forint. Törzsvásárlóknak a 200 g-os pápai szeletelt békön 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos maltofert a patikákban.
7: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vén nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
8: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
9: Meleg nyárias idővel indul a hét, ma kezdődik az őszi ülésszak a parlamentben, átalakítja a kormány a közfinanszírozott fogászati ellátást.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
9: Összeütközött két autó az M5-ös főváros felé vezető oldalán Inácsnál. A 35-ös kilométernél a belső sávot lezárták, 5 kilométeres a torlódás, kerülni az 5-ös főút felé lehet. Három személyautó ütközött össze az 5-ös főúton Szegednél, a 173-as kilométernél a forgalom félpályán irányonként váltakozva halad. Villanyoszlopnak ütközött egy autó a 49-es főúton Győrtelek elkerülő szakaszán, a 28-as kilométernél az utat lezárták. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
8: Hírek.
9: Ma kezdődik az országgyűlés őszi rendes ülésszaka. Az ülés 13 órakor a miniszterelnök felszólalásával indul, majd a képviselők egyebek mellett megkezdik a vitát a vármegye és főispán elnevezésről. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében visszatérhet a megye és a kormány megbízott kifejezés. Várhatóan 250 milliárd forint jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére. Ezt mondta a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügy megújításába. Hegedűs Zsolt miniszter szombaton jelentette be, a plusz forrásokból jut majd pénz az új bértáblára, valamint a munkavállalók életpályájának megbecsülésére is. Átalakítja a kormány a közfinanszírozott fogászati ellátást, miután az egészségügyi tárca egyeztetett a fogászati alapellátás petíció képviselőivel. A tervek szerint megemelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, rendezik az iskola fogorvosok helyzetét, és országszerte biztosítják a sürgősségi fogászati ügyeletet. Az Alternatíva Németországnak párt kaphatta a legtöbb szavazatot a kelet-németországi Sachsen-Anhalt tartományban tartott választásokon. Az urnazárás után közzétett exit poll felmérések szerint az AfD a voksok mintegy 44%-át szerezte meg. A második helyet Friedrich Merz szövetségi kancellár pártja, a Kereszténydemokrata Unió szerezheti meg a voksok 18,5%-ával. Öten meghaltak és hárman súlyosan megsérültek egy repülőgép balesetben Miami-ban. Egy csomagküldőszolgálat teherszállító járata a landolást követően nem tudott megállni a leszállópályán. Túlfutott több gépjárművet elsodort, majd lángba borult. Miami forgalmas nemzetközi repülőterét a baleset után több órára lezárták.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: A hét első felében folytatódik a túlnyomóan napos, száraz idő. A szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik. Csak elszórtan lehet egy-egy záporzivatar. Napközben 25-34, késő este 14-21 fok várható.
1: A hírek után
10: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 8 után járunk már, ez a Halló Magyarok. 2026. szeptember 7-én hétfőn. Csodálatos, szép jó reggelt kívánok, ha még úton, akkor vigyázz magadra. Sok-sok türelmet a hétindításhoz. A magyar zenei kedvencek ezúttal is segítenek, hogy könnyen beninduljon a hétfő.
10: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: kávé helyett halló magyarok.
1: Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, 8 óra 20-at mutatnak az időjelzők. Az M3-ason Budapest felé Gödöllő térségében a 35-ös kilométernél korábban egy autó vadatgázolt, de a leállósávot lezárták, az erős forgalom és nézelődés miatt 7 kilométeres a torlódás. Két autó ütközött az M5-ösön a főváros felé Inárcs térségében, a 35-ös kilométernél a belső sáv zárva, itt 6-7 kilométeres a torlódás, ha teheted, akkor kerülje az 5-ös főút felé, az 5-ösön pedig Kecskemét térségében a 93-as kilométernél egy gépkocsi, 4 gépkocsi ütközött össze, csak a fél útpálya járható, úgyhogy itt is van némi fennakadás. Vigyázz magadra, hogyha úton vagy, hogyha pedig infód van, akkor küld a Petőfinek is, SMS-ben Messengerem, avagy a Viberem. A magyar női kosárlabda válogatott már biztos továbbjutóként várja a mai összecsapást a berlini világbajnokságon. A cél azonban az, hogy csoport másodikként kerüljenek tovább a kvartetből. Ehhez Dél-Koreát kell legyőzni ma 14:30-tól kezdődő mérkőzésen. Mindezt az M4 Sport és az m4sport.hu-n élőben láthatod. A hétvégi labdarúgó NB1-es izgalmak után pedig ma este a másodosztályi a főszerep a Mercantil Bank Liga 7. fordulójában. A Videóton a Diós Győrt fogadja, a találkozót szintén élőben nézheted a sportcsatornán és a webben egyaránt. Székesfehérváron a mérkőzés idejére nagyjából 20-23 Celsius fokot jósolnak este. Eső nem várható, úgyhogy egy laza pulóvel társaságában kényelmesen szurkolhatsz. S ha már Székesfehérvár, 2 hét múlva Beg Zoli is fellép szerzőjestjével, a héten pedig pénteken Miskolcon a Cinefesten a Cineversity program keretében töltik meg a teret a Csengei kertben, méghozzá a 30Y-nal. Na folytatásban a banda zenél, meccsek is sétányok, ezt hallgatjuk, itt a Petőfi. Jó reggelt, jó munkát, jó utat kívánok!

0: mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Kispál és a borzenét, ez volt a Csillag vagy Fecske, remélem te viszont józanul autózol, hogyha vezetsz mindenképp. Baleset történt a 18. kerületben a fővárosban, a Kisfaludi utcában, a Juhász József utcánál. Ez a 184-es, a 284-e és a 84-e autóbusz közlekedését is érinti. A H5-ös év Budakkalász állomásnál mindkét irányban a Szentendre irányú vágányon áll meg, mert egy utas rosszul lett, és baleset okoz fennakadást a 11. kerületben a Hunyadi János úton befelé, a Vegyész utcánál. Vigyázz magadra, jönnek a további infók az országutakról, aztán vágtázunk tovább a Magashegyi Underground-dal, itt a Petőfém.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Átmenetileg visszatér a hőség, ma kezdődik a parlament őszi ülésszaka, több száz kilométernyi utat újítottak fel idén.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Összeütközött két autó az M5-ös főváros felé vezető oldalán Inárcsnál. A 35-ös kilométernél a belső sávot lezárták, 6-7 kilométeres a torlódás, kerülni az 5-ös főút felé lehet. Négy autó karambolozott az 5-ös főúton Kecskemétnél, a 93-as kilométernél csak a félút pálya járható. Kicsit távolabb pedig három személyautó ütközött össze Szegednél, a 173-as kilométernél a forgalom félpályán irányonként váltakozva halad. Villanyoszlopnak ütközött egy autó a 49-es főúton Győrtelek elkerülő szakaszán, a 28-as kilométernél az utat lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Ma kezdődik az országgyűlés őszi rendes ülésszaka. Az ülés 13 órakor a miniszterelnök felszólalásával indul, majd a képviselők egyebek mellett megkezdik a vitát a vármegye és főispán elnevezésről. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében visszatérhet a megye és a kormány megbízott kifejezés. Több civil halálát okozták az újabb ukrán drón támadások. Belgorod megyében egy autóban ülő férfi és egy nő, az elcsatolt Szevasztopolban pedig egy 15 éves lány halt meg a légicsapásokban, közölte a moszkvai védelmi tárca. Beszámoltak arról is, hogy orosz hadsereg kikötőket és hajókat támadott az ukrajnai Odessa megyében. Az Alternatíva Németországnak párt kaphatta a legtöbb szavazatot a kelet-németországi Sachsen-Anhalt tartományban tartott választásokon. Az urnazárás után közzétett exit poll felmérések szerint az AfD a voksok mintegy 44%-át szerezte meg. A második helyet Friedrich Merz szövetségi kancellár pártja, a Kereszténydemokrata Unió szerezheti meg, a voksok 18,5%-ával. Idén összesen több mint 700 kilométernyi fő- és mellékúton történtek útfelújítások, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejelentette azt is, hogy még ebben a hónapban hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Még ma lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az oktatási hivatal honlapján találhatók.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: A hét első felében folytatódik a túlnyomóan napos, száraz idő. A szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik. Csak elszórtan lehet egy-egy záporzivatar. Napközben 25-34, késő este 14-21 fok várható.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 8.42 a pontos idő, szép napot és jó reggelt kívánok. Két autó ütközött az M5-ösön a főváros felé vezető oldalon Ninárcs térségében. A 35-ös kilométernél a belső sáv zárva, több mint 5 kilométeres a torlódás, közel fél óra is lehet a plusz menetidő, úgyhogy Újhartyán és Ninárcs között mellékutakon érdemes kerülni az Útinform szerint. Az 5-ös főúton Kecskemét és Városföld között a 93-as kilométernél 4 autó ráfutásos balesetet szenvedett. Itt félpályás korlátozás van érvényben. A 49-es főúton pedig Győrtelek elkerülő szakaszán a 28-as kőnél egy autó villanyoszlopnak ütközött, a helyreállítási munka miatt a főutat lezárták. A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 18. kerületben a Kisfaludi utcában, illetve a 11. kerületben a Hunyadi János úton befelé a Vegyész utcánál. Légy türelmes, hogyha infód van, akkor pedig küld a Petőfinek SMS-ben, Messengeren, avagy a Viberen. A hétvégén ismét a futóké volt a terep a fővárosban. A 41. Vizer Budapest félmaraton keretében rendezett országos bajnokságot a nőknél Vindi Stóth Lili Anna nyerte a második, Nisz Viktória a harmadik, Nagy Nóra lett a férfiaknál, pedig Karsai Gábor végzett az élen a dobogóra, még Máté Dávid és Molnár Ákos fért fel. Nagy nagy gratuláció nekik, illetve minden indulónak. Hogyha pedig ma munka után futnál vagy sétálnál egy jó, te is bátran tervezheted, hiszen napos időnk lesz, csapadék nem várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 32 fok között alakul majd, a magasabb értékeket nyugaton, délnyugaton mérhetjük. Jelenleg azért elég friss a reggel, az ország nagy részén még 20 Celsius fok alatti hőmérséklet van, az országos átlag az most 17,3. A következőkben pedig a 4-es Street csapata kísér, bármerre indul ez a hétfőn. Itt a 10 éven át a Petőfilm.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat

0: csak meg.
1: Azt mondják, szedjek rívott rélt, vagy legyek szerelmes, a szerelem segít. Valami mindig húzom, mákasom szorít. Nem kapok levegőt, úgy érzem, nem jó így. És akkor van, hogyha haza nem akarok menni, mert otthon azt érzem, hogy

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Sopronban az FM 99.5-ön.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Nora Till zárta ezt az órát, ez volt a Lush and Stable, ezzel érkezünk 9-hez, már is egész pontosan egy percen belül. A fővárosban baleset van a 11. kerületben a Hunyadi János úton befelé a Vegyész utcánál, illetve a 18. kerületben a Kisfaludi utcában a Juhász József utcánál. Vigyázz magadra, jönnek a további infók, a következő órát pedig nyitja majd Super Stereo, bent a neve, mindjárt a Petőfi.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito B-Z Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
4: Pihenj egy kicsit.
5: Gondolkodj pozitívan.
6: Menj el sétálni, szedd össze magad.
7: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
8: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánczfű kivonattartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Hazai hetek a Coop-ban. Törzsvásárlóknak az 1 literes pölöskei gyümölcstörp 699 forint, a 16 tekercses Regina Delicate toalettpapír 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
10: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
11: Átmenetileg visszatér a hőség. Az AfD nyerte a tartományi választásokat Kelet-Németországban, szennyezett a legtöbb magyar város levegője.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Összeütközött két autó az M5-ös főváros felé vezető oldalán Inácsnál. A 35-ös kilométernél a belső sávot lezárták, 6-7 kilométeres a torlódás. Négy autó karambolozott az 5-ös főúton Kecskemétnél, a 93-as kilométer közelében csak a félútpálya járható. Villanyoszlopnak ütközött egy autó a 49-es főúton Győr-Telek elkerülő szakaszán, a 28-as kilométernél az utat lezárták. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
10: Hírek.
11: A szélsőjobboldali AfD nyerte meg a tartományi választást a kelet-németországi Sachsen-Anhaltban, de nem szerzett abszolút többséget. Az Alternatíva Németországnak pártra a választók csaknem 44%-a szavazott. A második helyen Friedrich Merz szövetségi kancellár pártja, a Kereszténydemokrata Unió végzett 17%-kal, míg a baloldal, a zöldek és a szociáldemokraták 9% körüli eredményt értek el. Több civil halálát okozták az újabb ukrán drón támadások. Belgorod megyében egy autóban ülő férfi és egy nő, az elcsatolt Szevasztopolban pedig egy 15 éves lány halt meg a légicsapásokban, közölte a moszkvai védelmi tárca. Beszámoltak arról is, hogy orosz hadsereg kikötőket és hajókat támadott az ukrajnai Odessa megyében. Itthon ma kezdődik az országgyűlés őszi rendesülés szaka. Az ülés 13 órakor a miniszterelnök felszólalásával indul, majd a képviselők egyebek mellett megkezdik a vitát a vármegye és főispán elnevezésről. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében visszatérhet a megye és a kormány megbízott kifejezés. Idén összesen több mint 700 kilométernyi fő- és mellékúton történtek útfelújítások, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejelentette azt is, hogy még ebben a hónapban hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Évente 7 millió ember halálát okozza a légszennyezés. A levegő minősége mára annyit romlott, hogy 10-ből 9 ember az egészségügyi világszervezet ajánlásainál szennyezettebb levegőt lélegzik be. Olvasható a másfél fok szakportálon közzétett cikkben. A legtöbb magyar város továbbra is Európa szennyezettebb feléhez tartozik, az egyetlen kivétel Sopron.
10: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: A hét első felében folytatódik a túlnyomóan napos, száraz idő, a szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik. Csak elszórta lehet egy-egy záporzivatar, napközben 25-34, késő este 14-21 fok várható.
10: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
10: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: reggelt kívánok! Elmúlt 9 óra, talán az első munkahelyi kávén is kis beszélgetésen már túl lassan belerázódunk a mai napi teendőkbe, illetve a heti teendőkbe, hiszen 2026. szeptember 7-e van, hétfő. Ez a Halló Magyarok, ezúttal is magyar zenék kedvencekkel.
1: Itt egy újabb óra,
2: kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Maris Peti és Kis Kevin szórakoztattak minket. 18 perc elmúlt 9 óra, szép napot kívánok. Irány Mexikó, azaz az Elte fűvészkertje némi mexikói fűszerezéssel. Mexikó a kaktuszvilág legkülönlegesebb növényeinek ad otthont, hiszen na, a Sierra Madre hegyláncai, a magas földek, a száraz völgyek és a hegységek lábánál húzódó trópusi erdők, sajátos élőhelyén oszlopkaktuszok, gömbkaktuszok, rejtőzködő papsapka kaktuszok, valamint különleges virágú ritkaságok is élnek. Na hát ezt a növényvilágot idézi meg a Mexikó ékszerei című őszi országos kaktusz kiállítás és vásár az Elte fűvészkertben majd az előttünk álló hétvégén, ahol a kaktuszgyűjtők körében különösen értékes nemzetségeket is bemutatnak, ritkán látható mexikói kaktuszok, különleges posgások, szakértői tanácsadás és családi programok egyaránt várnak. A rendezvényen a magyar kaktuszgyűjtők különleges gyűjteményeinek darabja is látható, és akkor is szívesen segítenek, hogyha te is tartanál kaktusz, vagy épp most fognál bele a gyűjtésbe, úgyhogy érdemes akár ennek is utána járni. A következőkben pedig vissza a magyar zenei kedvencekhez, mindjárt érkezik a The Carbon Fools újdonsága, Johnny Lost, de mindenek előtt Dér Henné, aki Vihar után című dalában egy új kezdésről, a belső békéről, a megérkezésről énekel. Ezt hallgatjuk most a Petőfém.

0: Tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Szép napot és jó utat kívánok! Az M1-esen Budapest felé Herceghalom térségében a 25-ös kőnél lerobbant egy teherautó a külső sávban, de a munkaterületen keresztül ki tudott kerülni, de már torlódik a forgalom, úgyhogy a tehetet válaszd az átterelt belső sávot. Két autó ütközött korábban az M5-ös főváros felé vezető oldalán Iráncs térségében, a 35-ös kilométernél a belső sáv zárva, közel 10 kilométeres itt már a torlódás, több mint fél óra plusz menetidő, ha teheted, akkor mindenképp kerülj, Lajos Mizsénél már érdemes áttérni az 5-ös főútra. A 26-oson szintén volt egy baleset a helyszínen, és ideire a félpályás korlátozás továbbra is érvényben van a 22-es kilométernél. A 37-esen Szerencs közelében szintén a 22-es kilométernél két autó ütközött, Miskolc felé a külső sáv zárva, a 49-esen pedig Györtelek elkerülő szakaszán a 28-as kőnél egy autó villanyoszlopnak ütközött, a helyreállítási munka miatt a főutat lezárták. Hogyha neked is van infód, akkor várom SMS-ben, Messengeren vagy a Viberen, küldheted a Petőfinek. Vigyázz magadra, sajnos sok baleset történik ezen a hétfőn. 3 perccel múlt fél 10, 20. alkalommal rendezik meg most hétvégén Nagy Kanizsa egyik legnépszerűbb gasztrofesztiválját, a Kanizsai Bor és Dödölle Fesztivált. A jubileumi eseményen 25 főzőcsapat méri össze tudását, miközben a látványkonyhában egy 240 literes serpenyőben 500 adag káposztás töltött paprika is készül. Emellett a gyerekprogramok, bábszínház, vándorjátszótér egyaránt lesz a kétnapos fesztiválon, és természetesen más tájjellegű ételeket is kóstolhatsz. No meg a szórakozás sem marad el, ott lesz a Csík zenekar, a Besodrom, egy Abba Tribute Show, illetve a Zaporozsec. A folytatásban nálunk is ők zenélnek, Mezőmisivel közösen. Köszi, itt a Petőfi.

0: rossz idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: 9:46 a pontos idő, szép napot, jó munkát kívánok, vigyázz magadra, bármerre jársz. Csütörtöktől már lehet pályázni Magyarország egyik legnagyobb összegű független irodalmi támogatásának számító Horváth Péter irodalmi ösztöndíjra, amely nettó 7000 eurós fődíjával az egyik legjelentősebb független irodalmi támogatás Magyarországon. A pályázatra 35 év alatti szerzők 2025-ben vagy 26-ban megjelent könyveit jelölhetik a kiadók, a határidő pedig október 31-e, és a győztes mellett két további döntős is 2000-2000 eurós jutalmat kap, a díjazott pedig a Stuttgart és Berlin alkotó ösztöndíj is lehetőséget kaphat, úgyhogy érdemes utána járni a részleteknek, hogyha érintett vagy. Az idei díjátadót egyébként majd december 10-én tartják a fővárosban. Most pedig vissza a magyar zenékhez, mert hogy Kali Sanders András vár ránk Take Me Back Home című újdonságával. Itt a Petőfilm.
1: Ez a legújabb magyar zene. Minden magyar.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szegeden az FM 104.6-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió, minden magyar a New Level Empire zárta az órát, ez volt a Szerteszét. Már is 10 órához érkezünk egyetlen percen belül. A fővárosban baleset van a 18. kerületben, a Kisfaludi utcában, a Juhász József utcánál. Ez továbbra is érinti még a tömegközlekedést. A 184, 284 és 84-e autóbusz terelve közlekedik. Vigyázz magadra, úton vagy, jönnek további infók az országutakról, aztán vár ránk az Aria és az Introvertáld a Petőfi.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyelén is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap? Vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
2: A társadalmi célú reklám után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Egészségesebb íny és erősebb fogak. A Parodontax fogkefékre és fogkrémekre szeptember 7-e és 18-a között 15% kedvezményt adunk a Rossmannban. Próbáld ki az új Parodontax Intensive Gum Repair termékeket is. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
7: Átmenetileg visszatér a hőség. Az AfD nyerte a tartományi választásokat Kelet-Németországban. Hegymászókat ölt meg a lavina Oroszországban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Véget ért a helyszínen és az M5-ös főváros felé vezető oldalán Inácsnál a 35-ös kilométernél, azonban nem sokkal távolabb a 33-as kilométernél felborult egy kis teherautó, így ott is csak egy sáv járható. Több mint 10 kilométeres a dugó, kerülni az 5-ös főúton lehet. Két személyautó ütközött össze, majd elsodoltak egy gyalogost a 26-os főúton Kazincbarcika belterületén. A 22-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Két autó karambolozott a 37-es főúton Szerencsnél, Miskolc felé a 22-es kilométernél a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
7: A szélső jobboldali AfD nyerte meg a tartományi választást a kelet-németországi Sachsen-Anhaltban, de nem szerzett abszolút többséget. Az Alternatíva Németországnak pártra a választók csak nem 44%-a szavazott. A második helyen Friedrich Merz szövetségi kancellár pártja, a Kereszténydemokrata Unió végzett 17%-kal. Az izraeli miniszterelnök utasítást adott olyan konténerházak felszámolására, amelyeket hatósági engedély nélkül létesítettek izraeli telepesek Cisjordániában. Benjamin Netanyahu mintegy 15-20 előőrsnek nevezett telep felszámolását rendelt el az Izrael biztonsági fennhatósága, de a palesztinok közigazgatása alatt álló területeken. Nőtt itthon az ipari termelés júliusban, csak nem 5%-kal bővült az egy évvel korábbihoz képest. A kedvező adat főként a járműgyártásnak és az elektronikai iparnak köszönhető, tájékoztatott a KSH. A statisztikai hivatal ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy folytatódott az ipar hullámzó teljesítménye. Az év 7 hónapjából 3-szor csökkent, 4-szer nőtt a termelés. Idén összesen több mint 700 kilométernyi fő- és mellékúton történtek útfelújítások, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejelentette azt is, hogy még ebben a hónapban hosszú távú, országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Lavina sodort el egy hegymászót a Kaukázus északi részén. 11-en meghaltak, 6-an megsérültek, további 6 embert keresnek. Az oroszországi Kabard és Balkár földön lévő területen egy 33 fős hegymászó csapatra zúdult a hógörgeteg, 10 embert sikerült épségben kimenteni.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: A hét első felében folytatódik a túlnyomóan napos, száraz idő. A szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Csak elszórtan lehet egy-egy zápor zivatar. Napközben 25-34, késő este 14-21 fok várható.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok, ez a Halló Magyarok mai utolsó 60 perce, hiszen már is elmúlt 10 óra ezen a hétfőn, 2026. szeptember 7-én. Nagyon-nagyon jó munkát kívánok, hogyha úton vagy, vigyázz magadra, az infókat természetesen várom, SMS-ben, Messengeren vagy a Viberen, küld a Petőfi.
1: Itt egy újabb óra,
2: kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 10:19 a pontos idő, szép napot kívánunk. Mától ismét jelentkezik a Hajrá Magyarok, azaz délutáni élő stúdiókoncert vár a Petőfi Rádióban minden hétköznap 13 órától. Az évad koncert sorozatát Kertész Bogi és zenekara nyitja, akik először a Füles Bagoly Trip tehetségkutató budapesti állomásán tűntek fel idén nyáron, ahonnan tovább is jutottak az Öröm a Zene tehetségkutató és gondozó sorozat döntőjébe. Na, a műfajilag prog-popnak nevezhető formáció tagjai, fiatal zenészek Kertész Bogdárka, Kispiroska, Kocsis Krisztina, Stechmátyás és Takás Trisztán angol és magyar nyelvű dalaikban egyaránt keverednek sok műfaj sajátosságai, de összeköti őket az érzelmesség. 4 órától Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon akár nézheted is a koncertet. Most pedig Lábas Viki következik 30-valahány című újdonságával itt a Petőfém.

0: munkához idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: 2 perc múlva 10:30 lesz, szép napot kívánok. Az M5-ösön Budapest felé a 33-as kilométernél egy kis teherautó borult fel, úgy, hogy ott csak egy sáv járható, és továbbra is közel 10 kilométeres a torlódás, úgyhogy Újhartyán és Ócsa között alsóbrendű utakon érdemes kerülni. Kecskemét térségében pedig ugyancsak a főváros felé terelés bontanak, a 88-as 87-es kilométerek között sávzárás miatt 3 kilométeres torlódás van. A 33-ason Hortobágy közelében a 61-es kilométernél felborult egy autó, a félútfája zárva, a 37-es főúton Szerencs közelében a 22-es kilométernél két autó ütközött, Miskolc felé a külső sáv zárva, a 49-esen pedig Győrtelek elkerülő szakaszán a 28-as kilométernél egy autó villanyoszlopnak ütközött a helyreállítási munkák miatt, a főút továbbra is zárva. Na, a fővárosban pedig az egyes villamos helyett a Bécsi út, Vörösvári út és a Szentlélek tér között pótlóbusz közlekedik baleset miatt, úgyhogy itt is légy türelmes, hogyha infód van, akkor pedig küld a Petőfinek. Szinte felhőtlen az égbolt, napsütéses időnk van, viszont ha ma reggel egy kicsit hűvösebbnek érezted a múlt hetekben megszokotthoz képest a levegő hőmérsékletét, akkor nem tévedtél. Több mérőállomáson is 0 Celsius fokhoz közeli hőmérsékletet mértek ma. Egy hidegfront mögött érkező száraz levegő, valamint az éjszaka leálló szél megtette a hatását. A leghidegebb a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtason volt, 1,3 Celsius fok a Hungaromet szerint, a Nógrád vármegyei Zabarban 1,5 fok, Mohorán 2,6, Széchenyben pedig 3,4 Celsius fokot mutattak. Na, a hőmérők jelenleg egyébként a leghidegebb a Kékestetőnél van, addig 13 fokot mérnek, a legmelegebb pedig Kisbeszterce környékén 27,8 fokkal. A folytatásban irány a Balaton víz hőmérséklete egyébként jelenleg 21 Celsius fok körül alakul. Amorf ördögök, itt a Petőfém.

0: minden tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt, szép napot, jó munkát kívánok. Az Ice Boys csapata feszegetette érdekes kérdést itt az elmúlt percekben. A következőkben pedig mindjárt a Bermuda vár ránk. No de, mi vár ránk még? 11-től például Mák Kata programajánlatokkal, aztán 13 órától stúdiókoncerttel. Ahogy említettem, mától újra megkezdődnek a stúdiókoncertek. Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon nézheted is. De elsőként majd Kertész Bogi és zenekara játszik nálunk. Aztán délután jön Szikora Tomi, estejétől kívánság műsor, 9-től pedig Kultúrfitness. Benne itt lesz Fekete Gergő, aki pék, Skócia, kovászos kenyér, a dánok jellegzetes kenyere is szóba kerül, illetve ifja Fekete László is vendégeskedik majd, akivel focisulikról, BL döntőről egyaránt beszélget Szani Roland, úgyhogy tarts velünk akkor is. A folytatásban pedig, ahogy ígértem, itt van Rendben Menni és a Bermuda zenéje. Dőj felém a Petőfi.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: magyarok, mert műszakot indítani tudni kell.
1: Napsütéssel indult ez a hétfő Nomeg magyar zenei kedvencekkel, úgyhogy a műszak szerintem rendben indult. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál az elmúlt 5 órában. Habóczki Mátét hallottad. Bízom benne, hogy sikerül belerázódni a heti feladatokba. Ne, sok türelmet, sok energiát kívánok, és ne feledd, bármere jársz, vigyázz magadra, és tarts a Petőfivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Gábor Anikó. Ez a Petőfi Rádió.
2: Marad a napos, száraz idő. A miniszterelnök illetményéről is vitáznak ma a parlamentben. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Felborult egy kis teherautó az M5-ös Budapest felé vezető oldalán, a 33-as kilométernél csak egy sávjárató, még mindig 10 kilométeres a torlódás. Kecskemét térségében ugyancsak a főváros felé a terelést bontják, a 88-as és a 87-es kilométer között egy sávot lezártak, 3 kilométeres a dugó. Villanyoszlapnak ütközött korábban egy autó a 49-es főúton Győrtelek elkerülő szakaszán, a 28-as kilométernél megszűnt a teljes útzár, félpályán halad a forgalom. Ha bármire rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik ma 13 órakor az országgyűlés őszi rendesülés szaka. A képviselők egyebek mellett megkezdik a vitát a vármegye és főispán elnevezésről, valamint a miniszterelnök illetményéről is. Nőtt az ipari termelés júliusban, csaknem 5%-kal bővült az egy évvel korábbihoz képest. A KSH tájékoztatása szerint a kedvező adat főként a járműgyártásnak és az elektronikai iparnak köszönhető. 3 nap alatt 1,5 milliárd forintról érkezett nyugtaadat az adóhatósághoz. A kézi papír alapú nyugtatömböt használók szeptember 1-e óta kötelesek online is rögzíteni forgalmukat. Az első napokban 20 000 vállalkozás 424 000 nyugtaadatát küldte be. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. A következő 3 hétben 17 000 diákot várnak Zánkára. Az osztálykirándulások 3 napos turnusai több mint 40 különféle programot biztosítanak jelképes, mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetése mellett.
0: Petőfi Rádió. Sport.
3: Jó napot kívánok, Mudrica Istvánt hallják. 2 gólos hátrányból egyenlített és végül 2-2-es döntetlent játszott az Újpest a Ferencváros vendégeként a labdarúgó NB egy 7. fordulójában. Az FTC továbbá is őrzi 2015. decemberre óta tartó veretlenségét ősi riválisával szemben. Szintén az OTP bankigában megszerezte idénybeli második győzelmét az Alaegerszeg, miután hazai pályán 1-0 legyőzte az Éllovas Puskás Akadémiát. A forduló tegnap esti záró mérkőzésén pedig a Győr izgalmas végjátékban 3 hosszabbításban született gól után 3-2-re nyert a vendég Kispest Honvéd ellen. A bajnoki címvédő ezzel feljött a második helyre a tabellán. Győzelemmel kezdte a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörét a Ferencváros, miután idegenben 29-20-ra nyert a montenegrói Buducnost ellen. Stoller Fanni az amerikai és a Muhammeddel az oldalán búcsúzott az amerikai nyílt teniszbajnokság női páros versenyének második fordulójában. A magyar-amerikai kettős a Hozumi Klepac japán-szlovén párostól kapott ki 2 játszmában. Nagyszerű versenyzéssel a 19. helyről indulva Kimi Antonelli nyerte meg a Forma 1-es olasz nagydíjat. A Mercedes 20 éves pilótája pályafutása 7. futam győzelmét ünnepelhette Monzában, ráadásul hazai közönség előtt. A második helyen csapattársát George Russellt intették le, míg a harmadik Max Verstappen lett a Red Bullal. Köszönöm figyelmüket!
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: A hét első felében folytatódik a túlnyomóan napos, száraz idő, a szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik. Csak elszórta lehet egy-egy záporzivatar. Napközben 25-34, késő este 14-21 fok várható.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 11 után ma is indul az Itthon-Otthon, ez a Petőfi program ajánlója aktuálisan az előttünk álló eseményekről. Ugye készülnek a rockerek, akik szívesen megmérkőznének főzőversenyeken, mondom, hogy pontosan hol és mi minden már rád. Az Animal Cannibals pedig feltérképező, hogy mit is jelentenek a hét első napjai.
0: Itt egy újabb óra.
5: Kizárólag

0: a YouTube-on vagy a petőfirádió.hu oldalon.
1: Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.
2: Vállad a pár nem sokáig várt rám, már sehova se rohanok. A tegnap az álmom, a csengő hang, mint mozaik darabok.

0: Itthon. Ma sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mákkatával.
1: A hajtószoboszlói repülőtér lesz a helyszíne a Rockfestnek, vagyis egy olyan háromnapos eseménynek, amelynek központjában a rockzene, a közösség és a fesztivál élmény áll. Ismert hazai előadók, legendás rockzenekarok és feltörekvő formáció fogják egymást váltani a színpadon. Többek között a P-Mobile, a Cartago, a Bikini, a Cormorán, Kalapács zenekar, a Leander Kills, a Junkies, a Road, Rudanjo, Charlie és az Abrakazabra, valamint az Edda is koncertet ad. A zenei programok mellett pedig számos kísérő program is színesíti majd a fesztivált, közéleti beszélgetések, civil szervezetek is bemutatkoznak, lesznek egészségprogramok, kiállítások, valamint különleges bemutatók a fiatalabb látogatók számára, külön gyerekszínpadi programokkal is készülnek. Ők például mazsoretteseket, gólyalábasokat láthatnak, néptánc bemutató is lesz, bábszínházzal is készülnek, de még erős ember bemutató is lesz. Mindezt tehát Hajdúszoboszlón, a reptéren, a Rockfesten. Jönnek még további programötletek, főző versenyek is lesznek szép számmal, hogy miben kell ügyeskedni, már is kiderül itt a Petőfi.
0: Ez a legújabb magyar zene.

0: és a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Hozom az aktuális kínálatot, hogy hol és mi minden vár rád. Ez ilyenkor 11 és 1 óra között derül ki hétköznaponként a Petőfin. Szép napot, jó hetet mindenkinek. Na hát akkor már is egy kérdés, halfőzésben vagy töltött káposzta elkészítésben vagy jobb, hogy érzed? Mind a kettővel kapcsolatban lesz főzőverseny. Nézzük akkor a töltött káposztánál mi a helyzet. János Halmán lesz a töltött káposzta főzőverseny, melyhez rengeteg program kapcsolódik egyébként. Szabadtéri kertmozival kezdik majd az eseményt. A Szenvedélyes Nők című filmet fogják vetíteni a szabadtéri kertmoziban. Másnap pedig már délelőtt elkezdődnek a színpadi programok, karate és box bemutató, pilates, latin tánc, pünkösdölők, cittera zenekar, ezek egymás követik majd, délben pedig Csocsász lép fel. Aztán közben ugye már elindul a töltött káposzta főző verseny is, úgyhogy lehet jeleskedni. Egyébként légvárak, népi fajátékok, gokkár, traktor, társas játékok is kiegészítik a programot, és lesz musical gála is az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtárban. Mindez a töltött káposzta főző verseny keretében, viszont ha te úgy érzed, hogy halfőzésben sokkal inkább tudnál jeleskedni, akkor erre is van megoldás, már is mondom a további programokat itt a Petőfin.
2: Vágy meg!

0: útján. Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Sopronban az FM 99.5-ön.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Itthon, otthon van programod. A stúdióban.
1: Megköszönöm a szép napot, jó hetet kívánok mindenkinek. Hát alig, hogy vége lett a hétvégének, már is itt felsorakoztak az újabb programok. Aktuálisan mindig részletezem, hogy hol és mi minden már áll ilyenkor 11 és 1 óra között. Hamarosan jön például a Tolnai Bárka Fesztivál, egy olyan kétnapos esemény, ahol koncertekkel, halfőző versennyel, látványos bemutatókkal és családi programokkal egyaránt készülnek. Például első este főként a zenei programoké lesz majd a főszerep, fellép többek közt a Laguna Majorettánc és Sport Egyesület, illetve Meringer és Candyman duója szórakoztatja majd az érkezőket. Másnap pedig indul a halfőző verseny, és lesz extreme bike show is, valamint bringasúly az akadálypályán, lámpás sárkányhajó felvonulás, gólyalábasokkal is lehet találkozni, illetve a Lord zenekar is készül majd, ők is ott lesznek a színpadon. Ha felkeltette az érdeklődésed, akkor jegyezd fel, Bárka Fesztivál hamarosan Tolnán. Itt a Petőfin, pedig ezúttal a kávészünet.

0: hiszen a pörgős ritmusai már hozzánk is a déli 12 órát, itt a Petőfin, a hírek után pedig jön a Carson Coman.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A kávé ugyanaz. A reggel ugyanaz. A kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
5: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
6: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Fény nélkül kapható Orbánc fülkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Egészségesebb íny és erősebb fogak. A Parodontax fogkefékre és fogkrémekre szeptember 7-e és 18-a között 15% kedvezményt adunk a Rossmannban. Próbáld ki az új Parodontax Intensive Gum Repair termékeket is. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
8: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
9: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után... frissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
10: Marad a napos, száraz idő, megkezdődik a parlament őszi ülésszaka, lezuhant egy túrázó Szlovénia legmagasabb hegyén.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
10: Felborult egy kis teherautó az M5-ös Budapest felé vezető oldalán, a 33-as kilométernél csak egy sáv járható, még mindig 10 kilométeres a torlódás. Kecskemét térségében ugyancsak a főváros felé a terelést bontják. A 88-as és a 87-es kilométer között egy sávot lezártak, 3 kilométeres a dugó. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
10: A miniszterelnök felszólalásával kezdődik ma 13 órakor az országgyűlés őszi rendesülésszaka. December 15-éig a törvényalkotási programban 83 előterjesztés szerepel. A mai ülésnapon a képviselők egyebek mellett elkezdik a vitát a vármegye és főispán elnevezésről. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében visszatérhet a megye és a kormány megbízott kifejezés. Vitáznak a miniszterelnök illetményéről is. Dokumentumokat vár az egészségügyi minisztérium a COVID beszerzések kapcsán. Hegedűs Zsolt tárcavezető úgy fogalmazott, miközben emberek az életükért küzdöttek, és az egészségügyi dolgozók emberfeletti munkát végeztek, voltak, akik a járványból üzletet csináltak. Hozzátettem, a tárcánál megmentett dokumentumokat átadták a külügyminisztériumnak és a nyomozó hatóságoknak, de azt kéri, hogy ha valakinek birtokában van bármilyen dokumentum levelezés, juttassa el a kormányzathoz. 3 nap alatt 1,5 milliárd forintról érkezett nyugtaadat az adóhatósághoz. A kézi papír alapú nyugtatömböt használók szeptember 1-e óta kötelesek online is rögzíteni forgalmukat. Az első napokban 20 000 vállalkozás 424 000 nyugtaadatát küldte be. Az esetleges mulasztások miatt az év végéig még nem szab ki bírságot a NAV. Az elsődleges cél az, hogy a vállalkozások megtalálják a működésükhöz legjobban passzoló adatszolgáltatási módot. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. A következő 3 hétben 17 000 diákot várnak Zánkára. Az osztálykirándulások 3 napos turnusai több mint 40 különféle programot biztosítanak, jelképes, mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetése mellett. Lezuhant és meghalt egy túrázó Szlovénia legmagasabb hegyén. A 67 éves férfi a társával a Triglav csúcsáról tartott a Mali Triglav felé, amikor elvesztette az egyensúlyát és a mélybe zuhant. A hegyi mentők köteleken ereszkedtek le hozzá, de már nem tudták megmenteni az életét.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Folytatódik a túlnyomóan napos, száraz idő, a szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Csak elszórtan lehet egy-egy zápor zivatar. Napközben 25-34, késő este 14-21 fok várható.
3: A hírek után...
11: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Folytatódik az Itthon Otthon, a Petőfi program ajánlója. A szüreti mulatságok, rengeteg koncert a láthatáron, és itt nálunk is élő stúdió koncert hamarosan. Készülődőben Kertész Bogi és zenekara, akik már több tehetségkutatót is megjártak, hamarosan beszámolnak a részletekről is.
11: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar.

0: Itthon, otthon, ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: A szeptember a szüret, a szüreti mulatságok időszaka, több ízben is kivenheted ebből a részét, például Sopronban, ott is tartanak szüreti napokat, egy olyan háromnapos eseményt, aminek középpontjában a szüret hagyománya, a soproni borvidék értékei és a közösségi élmény áll. Ráadásul ismét visszatérnek az Erzsébet kertbe, ami nem csak Sopron egyik legszebb területe, hanem Magyarország legrégebbi közparkja is, különleges történelmi keretet adva tehát a programoknak. Színes program kínálat vár minden korosztályt, lesznek hazai zenei fellépők, hagyományőrző néptánc bemutatók, gyerekeknek szóló játékos és szórakoztató programok. Például lesz majd megnyitó látvány préseléssel, aztán még egyik nap a Kaca és az Irene Mafia, másnap a Hard Jazz Band, valamint Bodár Sándor és az Analog Balaton, még harmadnap a Brand New, a Máklikör és a Cosmix gondoskodik a jó hangulatról a soproni szüreti napok keretében. Ha esetleg Bátaszék közelebb lenne, akkor ott is kiveted a részed a szüreti mulatságból, hiszen a bornapok keretében a piac téren szüreti hagyományokat fognak feleleveníteni, lesz néptánc és esti koncertek kapnak helyet az eseményen. Például egyik nap a kikérőt szüreti felvonulás követi, majd királyi koronázási ceremónia és több néptánc együttes műsora is látható lesz majd. A fellépők között pedig ott lesz például egyik nap az Oszcián, másnap Meringer, a Holdeső, a Lotfi Begi, az Iszkiri zenekar, Csonka András, Dániel Fi és Freddy is tiszteletüket teszik a bátaszéki bornapokon. Jó szórakozást a program! Ha van jó ötleted a hétre, 06 30 30 30 380, ne feledd megosztani üzeneted SMS-ben vagy Viberen. Itt várom a részleteket, én is hozok még programokat, közben itt a Belmondó, a Petőfi.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgysem tehetek.

0: otthon. Programot ajánlunk minden nap.
1: Neked nem kell kutatnod a programok között, hiszen összegyűjtöm aktuálisan, hogy hol és mi mindenre számíthatsz, és ilyenkor részletezem 11 és 1 óra között hétköznaponként. Szép napot, kellemes időtöltés, jó hetet kívánok mindenkinek. Hunszent Miklóson például Szent Miklósi napokat tartanak hamarosan egy olyan kétnapos eseményt, ahol a hagyományőrzés, a kunsági gasztronómia és a könnyű zene is fontos szerepet kap. Első nap többek között Funkadeli, az Oreoa és a Kunokák lép majd színpadra. Másnap pedig ágyúszó fogja indítani a napot, aztán kezdetét veszi a 23. országos birkafőző verseny. Király Viktor és Demjén 80 nagy koncert is lesz majd a nagy színpadon az esti órákban, de napközben bűn és baleset megelőzési interaktív játékokkal is készülnek, lesz motoros felvonulás is, és sok egyéb érdekesség, mint például a Vidámpark kézműves kirakódó vásár és egyéb programok, például Kunszent Miklós felülnézetben a város megtekintése a templom toronyból. Ez is vár, ha a Szent Miklósi napokra Kunszent Miklósra látogatsz. A 0-30-30-30-380 a számon, ne feled, mindig lehet csatlakozni jó programötletekkel. Az Itthon Otthonhoz. Ez a Petőfi program ajánlója. Hétköznaponként 11 és 1 között.

Petőfi Rádió, minden magyar. Az M5-ösön Budapest felé nem könnyű az autózás, a 33-as kilométernél korábban kis terautó borult fel, egy sávjárató, 3 kilométeres a tolódás, hasonlóképpen Kecskemét térségében ott terelést bontanak, óvatos közlekedés. Egy hallgatónk pedig azt írja, Kisúj szálláson káposzta főző fesztivál lesz, egész napos programokkal és este Airi Mafia koncerttel köszönjük. Nálunk pedig a Punani Masszív, itt a Petőfi.

0: programot. A stúdióban
1: Meghata, szép napot, jó munkát, kellemes időtöltés, jó hetet kívánok mindenkinek. Hamarosan indul az élő stúdió koncert, a másik stúdióban is már nagyon mozgás. Itt van egy csapat, akik a nyáron nem unatkoztak, tehetségkutatón mérettették meg magukat, majd erről is beszélünk, Kertész Bogival és zenekarával. Hogy hol és még milyen programok várnak rá, ez pedig mindig ilyenkor 11 és 1 óra között derül ki az itthon otthonban. János Somorján például hamarosan indul az Omlás Virágai Malom Fesztivál a Henger Malomban, egy olyan háromnapos esemény, mely keretében képzőművészeti kiállítások, színházi előadás, gyerekprogram, mesekoncert, irodalmi beszélgetés és több koncert is várja az érkezőket. Például a gyerekeket Jack a Megmentő című mesekoncertjével fogják elvarázsolni, de lesz country és blues koncert is, sőt a fellépők táborát Kis Tibi és az Aranyakkord is erősíti majd az Omlás Virágai Malom Fesztiválon János Somorján. Holnap jön az újabb program, adag itt a Petőfi, most pedig Pápa Joci és a Led Junior. Egyedül.

0: Rómeó Esztálatod az Amigótól itt a Petőfin, a folytatásban pedig Prokpop érkezik egy formáció, akik angol és magyar nyelvű dalokat egyaránt hoznak. Sok műfaj sajátossága keveredik a dalokban, de összeköti őket az érzelmesség. Kertész Bogi és zenekara hamarosan élőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ezért voltam fáradt, fejfájós. A labor kimutatta, hogy vashiányos vagyok. Te melyik vasszirupot használod?
4: A Maltofer szirupot. Nekem egy hónapra is elég volt egy üveg.
3: Vashiányban is hatásos?
4: Persze. A magas vastartalmú, biztonságos Maltoferből csak annyi vas szívódik fel, amennyire szükség van.
3: Fel kell iratnom?
4: Nem. Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Marad a napos, száraz idő, a parlament feloszlatását kezdeményezi a szerb kormány, több ezer dolgozót bocsát el a Jaguar.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
5: Felborult korábban egy kis teherautó az M5-ös Budapest felé vezető oldalán, a 33-as kilométernél befejezték a helyszínelést, a torlódás feloszlóban van. Kecskemét térségében ugyancsak a főváros felé a terelést bontják, a 88-as és a 87-es kilométer között egy sávot lezártak, 3 kilométeres a dugó. Az M7-esen Letenye felé Kápolnásnyék térségében a 38-as és a 39-es kilométer között csak a belső sáv járható fakivágás miatt 3 kilométeren araszolnak az autós. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
5: Kezdeményezi a parlament feloszlatását a szerb kormány, ezzel megkezdődik az előrehozott parlamenti választások kiírásának folyamata. Alexander Vučić elnök augusztusban jelentette be, hogy várhatóan októberben tartják meg a voksolást. Az eredetileg jövő decemberben esedékes választást azért kell előbb megtartani, mert a két évvel ezelőtti újvidéki tragédia óta szinte folyamatosak a kormány ellenes tüntetések Szerbiában. Az 56 éves Vučić több mint egy évtizede van hatalmon kormányfőként, majd államfőként. Nemrégiben azt mondta, hogy azonnal lemond, ha kiírják a választásokat, és a szerb haladó párt színeiben elindul a miniszterelnöki tisztségért. Az új tanévben 73 szórványbeli iskola magyar kisdiákjai vehetnek részt délutáni oktatásban Erdélyben. A magyar állam támogatásával működtetett programra a szülők mától szeptember 15-ig írathatják be a gyermekeiket. A cél az anyanyelvű oktatás megerősítése, a magyar iskolák versenyképességének fenntartása és a magyar közösségek identitásának megőrzése. Tömeges leépítést jelentett be a Jaguar Land Rover. A következő két évben 4000 embert, munkavállalóinak tizedét bocsátja el a legnagyobb brit autóipari cég. A döntést az amerikai vámokkal és a kínai konkurenciával indokolták. A múlt héten részben ugyanezen okok miatt közölte a Volkswagen csoport, hogy újabb 50 000 munkahelyet szüntet meg, és bezár 4 gyárat Németországban. A mélybe zuhant és meghalt egy túrázó Szlovéniában. A 67 éves férfi a társával az ország legmagasabb hegyéről, a Triglav csúcsáról tartott a Mali Triglav felé, amikor elvesztette az egyensúlyát és lezuhant. A hegyi mentők köteleken ereszkedtek le hozzá, de már nem tudták megmenteni az életét.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: A sok napsütés után estétől északnyugat felől beborul az ég, de eső továbbra sem lesz. Holnap a maihoz hasonló napos, száraz idő valószínű. A szél a Dunántúl északi felében időnként megélénkül. Éjszaka 9-14, napközben 28-34 fok várható.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Egy óra után indulnak az élő stúdió koncertek Kertész Bogival ezúttal és zenekarával, akik először a Füles-Bagoly Trip tehetségkutató budapesti állomásán tűntek fel idén nyáron, innen pedig tovább is jutottak az Öröm a zene döntőibe. Jönnek a részletek és a dalok élőben, tarts

0: koncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.
1: Valamint Kertész Bogival és zenekarával, a csapat már is itt van a stúdióban, láthatók is a Petőfi Rádió Facebook oldalán, illetve YouTube csatornánkon. Sziasztok, hello!
2: Szia, Kata, sziasztok!
1: A Fülesbagoly Trip tehetségkutató budapesti állomásán jártatok a nyáron, és ott olyan jó helyen végeztetek, ami bár a második volt, de szerintem ezzel ti nyertetek a legtöbbet, ahogy látom a díjakat, mert rengeteg külön díjat bezsebeltetek a többiekkel ellentétben.
2: Igen, ez is köztük van, hogy itt lehetünk. Meg Petőfi akusztik fellépésünk is lesz, úgyhogy elég sok minden.
1: Igen, és még sok minden, és az öröm a zene tehetségkutatóba is. Igen. Belépés nyertetek, az majd októberben várható, ugye?
2: Igen.
1: Mi mindennel fogtok ott készülni? Terben hát, van már, vagy más lesz a felállás, mint amit a Fülesbagoly tehetségkutató mutathatok? Más dalokkal fogtok érkezni?
2: Igen, amiket most játszunk, azokból már biztos, hogy viszünk oda, meg amúgy is a zenekar felállása is egy kicsit más lesz, mint ott volt, de ami itt van, az már a végleges.
1: Na, akkor gyorsan bontasd is be a csapatot.
2: Slek Mátyás gitározik, Kocsis Kriszti basszus gitározik, Kis Piroska billentyűzik, és Takács Trisztán dobol.
1: Angol és magyar nyelvű dalaitok is vannak. Változatosan hoztatok ma is ide hozzánk a Petőfi Rádióban?
2: Igen, pont felváltva lesznek.
1: Szuper, mivel fogtok kezdeni?
2: I Can Take It a címe.
1: Mesélsz egy kicsit a dalról?
2: Ez egy szakítós dal, amit igazából nem saját szakítás alapján írtam, de így a netről gyűjtöttem nagyon sok olyan mondatot, ami nagyon fájó lehet, és mondták egymásnak férjes feleség, és azokat raktam egy dalba.
1: Na várjál, akkor te nagyon szerencsés vagy, hogy te ezeket még nem tapasztaltad egyáltalán?
2: Nekem talán a szakításaim szebbre sikerültek, mint ez a dal.
1: Ó, hogy kell azt csinálni, hogy szép legyen egy szakítás. Akkor ezek szerint te léptél ki a kapcsolatból, mert annak mindig könnyebb.
2: Hát igen.
1: Üdvözöljük a partnereket ezúton is. Jó, hát van ilyen. Mindig annak könnyebb, aki kilép a kapcsolatból. Aki ott marad, annak a nehezebb. Tehát akkor te most egy kicsit belebújtál ebbe a köntösbe, igen. És akkor megpróbálod felvázolni, hogy mit is jelenthet ez. Nem félsz attól, hogy írsz egy ilyen dalt, és aztán egybe fogod vonzani?
2: Erre még nem gondoltam. Nem, reméljük,
1: jó, akkor ezeket hessegessük el. Mi a dal címe?
2: I can't take it.
1: Akkor már is elsőként itt a Petőfin Kertész Bogitól és zenekarától élőben, minden látható, ne feledd, Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.

Egy szakítás története élőben itt a Petőfin I Can Take It Kertész Bogitól és zenekarától, aki még nem tapasztalt hasonló, de megénekeltek, köszönjük, tök menő volt. Szia Kata, a piroska azonnal elvarázsolta az én szívemet, már is megvan, itt van, jelentkezik Lacus a vidéki, egy gyönyörű fiatal lányzó, de Bogi is egy tünemény, imádom, basszusgitáros pedig egy király lány, úgyhogy bajban vagyok, Lacus írja, aki, hát tudnotok kell, hogy minden adásra

0: bár minden semmire rosszak nem vagyok az elrontója. Lacus talál ismét feleségnek valót, ha akar, szépek a lányok. De hát igen, szóval Lacus körül van egy ilyen kis szurkoló faktor, amit itt a hallgatók most már tényleg adásról adásra így visszatérően is itt vannak, úgyhogy most ebbe is beavatást nyertetek. Na hát Kertész Bogi zenekarra tartjam az élő stúdió koncertet visszatérve, úgyhogy itt rajtatok van a fókusz természetesen, nem Lacuson, ez csak egy ilyen kis mellékszál itt a Petőfin, úgyhogy már is folytatjuk, magyar és angol nyelvű dalok egyaránt váltokoznak, magyarral fogjátok folytatni már is itt a Petőfin.
1: Hajrá magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádió.

0: fel.
1: Hajrá, magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban
2: Kertész Bogi és zenekara, akik a Fülesbagoly Trip tehetségkutató budapesti állomását, most majdnem azt mondtam, hogy megnyertétek, de tulajdonképpen ti nyertétek a legtöbb díjat, második helyezést értetek ott el, és egyben a lehetőséget, hogy itt a Petőfi Rádióban képviseljétek magatokat, valamint a Petőfi TV-ben, és egyben bejutottatok az Öröm a Zene tehetségkutató döntőjébe, sőt, ahogy láttam, például lehetőséget nyertetek arra is, hogy a színen fellépjetek. Milyen
3: bizony,
2: volt?
3: Igen.
2: Ez óriási.
3: Ez lesz csak
2: lesz jövőre?
3: Igen.
2: Ja, azt hittem, hogy már voltatok.
3: Egy kicsit megijedtünk, hogy most van, mert még nincs elég dal. De addigra lesz majd.
2: Na, van idő, akkor még felkészülni. Folyamatosan jönnek az üzenetek. Szia, drága Katám, így a Szabe, szintén állandó Hajrá Magyarok tag. 80 nap után ismét új évad, új zsűrizés, és akkor ő minden évben variál egyébként. Most úgy döntött, hogy ha egy pacsi jár, az már egy jó produkció volt, ha két pacsi, már-már stúdió robbantó hangulat volt, csak egy apró szikra hiányzott a teljes robbanáshoz, és akkor, hogyha három pacsit ad majd, mint egy zsűri tag, akkor ezzel kiérdemeltétek a stúdió robbantó címet, és megmaradt a kis külön díj is, a Bravo! Ez most nála mostantól az álló vastapsot fogja jelenteni, úgyhogy a színpad mindjárt újra a tiétek, de még mielőtt vele kezdenétek, azt azért fontos ugye tudni, hogy az élő stúdió koncertek mindig láthatók a Petőfi Rádió Facebook oldalán és a YouTube csatornáján is, úgyhogy itt is lehet csatlakozni hozzánk, be lehet köszönni, ahogy ezt már többen is megtették. És hát akkor Bogiról még egy-két info, illetve a csapatról, hogy Bogi, te amellett, hogy zenéltek, és most már egyre több sikert értek el, harmadéves mérnök informatikus hallgató vagy a Budapesti Műszaki Egyetemen.
3: Így van.
2: Na és akkor azért most már 3 év eltelt, hogy látod most, hogy kezd beindulni ez a zenei élet, még mindig fogod tudni ezt párhuzamosan csinálni, vagy valamelyik jobban fókuszba marad azért mindig?
3: Hát az biztos, hogy be

0: befejezem most már, ha már túl vagyok itt 2 éven.
1: Jó ötlet, igen, támogatom.
0: Egyébként az eleje a nehéz, úgyhogy most már belerázódtam.
1: Az zenélést egyébként nem mostanában kezdted, elég nem. Rég, mondhatjuk így, és azt is tudom, hogy 11 évig gitároztál.
0: Igen, klasszikus gitároztam, meg versenyekre jártam.
1: És azzal mi lett?
0: Az ének azért mindig is közelebb állt hozzám.
1: Azért 11 évig gitározás, csak így abba
0: egyébként
1: hagyni.
0: Egyébként basszus gitározni elkezdtem tavaly, az egy kicsit azért, hogy hasonlít valamennyiben.
1: Már úgy, egy gitár-gitár,
0: ugye? Átviszem. Hát a lefogása, igen, a pengetése nem, de abba tovább viszem szerintem ezt a tudást.
1: Aha, és akkor a dalkészítéseknél van ennek inkább szerepe?
0: Egyébként azokat meg akusztikus gitáron szoktam írni, úgyhogy igen, ott mindenképp.
1: De simán előfordulhat majd olyan, hogy a koncerten egyszer csak megfogod a gitárt, és akkor elkezdesz játszani.
0: Igen.
1: Nem zárkózol el?
0: Nem, semmiképp.
1: Jó, dobálom itt
0: de
1: az
0: ötleteket. Azért a Matyitól nem akarom elvenni.
1: Jó, de hát ugye több gitár is befér egy csapatba, ezt már itt többször megtapasztaltuk. És akkor megyünk tovább gyorsan. Piroska, Kriszti és Trisztán, ő gimisek még, és Matyi, hát a dolgos úriember a zenélés mellett. Hogyha idióiban össze kéne foglalni a csapatnak a privát életét a zenélés mellett, akkor ezt így tudnánk jellemezni. Na, térjünk rá a magyar dalokra, mert angol és magyar nyelvű dalaitok egyaránt vannak. Ugye Szakítós volt az első. A szakítás történetét fogalmaztátok meg. Mi jön most?
0: Most egy ilyen útkeresős dal jön, ami igazából arról szól, hogy vajon mi lehet mi lehet a helyes út, mi lehet a nekem való út, honnan fogom tudni, hogyha nem jó úton vagyok.
1: Hát ez mindig utólag derül ki, nem? Vagy? Mi a tapasztalat?
0: Igen. Nem adott megoldást ez a dal. Csak ezt erről gondolkodtam.
1: Hát ha majd most. Hát ha minél többször elénekled, akkor majd megjön a megoldás is. Megszerettem a sötétet, ez a címem, és itt szól élőben a Petőfin Kertész Bogi Toli zenekarától.
2: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfin Kertész Bogival és zenekarával. Hát ezt oda tettétek rendesen. Izgulásnak egy pici kis nyoma sincsen, pedig azt mondtátok az elején, hogy hát azért kicsit izgultak. De ez elmúlik egy-két dal után, nem?
1: Elmúlt.
0: Elmúlt. Oké, érezzétek otthon magatokat. Minden látható a Petőfi Rádió Facebook oldalán és a YouTube csatornáján. Itt az élő stúdió koncertek alkalmával 1 és 2 óra között bátran lehet hozzánk csatlakozni, és lehet véleményezni, beköszönni a produkciókra, úgyhogy csak nyugodtan. Szia Kata, Virág vagyok, közben üzenetben érkezett. Nagyon büszke vagyok Bogira is, az egész bandára. Óriási puszi mindenkinek, jazz.
1: Köszönjük szépen, yes. Jazz.
0: És innen már is folytatjuk tovább, ha kérdésed van, nyugodtan tedd fel azt is, akár itt a Facebookon, vagy SMS-ben, Viberen, 0630 30 30 380 a számunk. Kertész Bogi a zenekara, neki köszönhető ma az a jó hangulat itt a Petőfén.
2: Hajrá magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: magyarok. Élő stúdió koncert Mákkatával. A stúdióban
1: Kertész Bogi zenekara látható is a csapat Facebook oldalunkon és a YouTube csatornánkon. A Fülesbagoly Trip tehetségkutató budapesti állomásán lettek második helyezettek, a Street 16 győzött letiteket, de mégis ti kaptátok a legtöbb díjat, ahogy itt néztem a felsorolás, például ugye a lehetőséget, hogy itt a Petőfi stúdiójában élőben stúdiókoncertezzetek, illetve a Petőfi TV-ben is kaptatok meghívást a színre, ami kiderült, hogy majd a jövő évire, tehát még nem toltátok le, úgyhogy van bőven idő felkészülni. És hát itt még rengeteg más nyeremény, de igazából talán a leglényegesebbeket felsoroltuk, és ugye a fő, hogy az Öröm a Zene tehetségkutatóba is belépést szereztetek, ami majd októberben lesz egy újabb megmérettetés. Szerintetek mi volt az a kis pici dolog, ami miatt nem ti lettetek az elsők?
2: Húha! Egyébként azt mondták, hogy örülnének, ha lenne magyar dal. Az Öröm a Zenén már lesz magyar dal, úgyhogy az biztos segít. De majd a Street 16-nál összemérjük magunkat még egyszer.
1: Ugye más? Mert ők azért kicsit más műfajban alkotnak.
2: Igen.
1: A srácok voltak már itt egyébként többször is, úgyhogy ismerjük őket, tudjuk kik ők. És egyébként ti hogy ismerkedtetek meg? Mert ugye a csapat harmada gimis, Bogi, te egyetemista vagy, Matyi már munkásember, és kiderült, hogy Nász utazott fantasztikus helyen. Titok? Nem titok? Nem titok, Svájcban. Két hetet eltöltött, most is sorolta az élményeket, fantasztikus látvánnyal gazdagodott. Szóval hol találkoztatok? Hogy lett belőletek csapat?
2: Egyrészt Gitármánia tábor, és Kolosai Fecó keresztül, akihez én is énekelni járok, Matyi is énekelni jár, Piroska is énekelni jár, Kriszti basszusgitárórákra jár hozzá, és aztán Gitármániába találkoztam én először Trisztánnal, úgyhogy ez amúgy egy elég friss dolog.
1: És szerintetek mikortól lehet azt mondani egy zenekarra, hogy már nem hobbi zenekar, tehát hol van a határ? Mert ugye most sulisztok még, dolgoztok, mellette zenéltek, szerintem nagyon jó kis építkezés, mert ugye nyilván mellette azért kell egy másik láb, amiből ezeket lehet támogatni, ezeket a stúdiózásokat, stb. Tehát szépen elindultatok a lépcsőfokokon, és akkor szerintetek hol van egy ilyen vízválasztó?
2: Petőfi Rádió, hajrá magyarok fellépés.
1: Tényleg? Akkor mostantól annyi a sulinak? Nem, megígérted, hogy befejezed. Jó, legyen így, hát persze egyébként nagyon jól halljátok, úgyhogy remélhetőleg sok megkeresés érkezik majd a műsor után. És akkor szerintem rá is térhetünk a következő darra, ugye angol és magyar nyelvű dalok egyaránt vannak egyelőre a repertoáratokban. Hány dalotok van összesen?
2: Öt. Ezt az ötöt el is hoztuk.
1: Szuper.
2: Ide.
1: És akkor még készülnek magyar nyelvűek, hiszen erre volt igény. Ugye a zsűriben, a Fülesbagoly tehetségkutatóban többen is ott voltak, például Meringer Marci, hol van az előbb pont
2: András
1: itt bejelöltek, Andrássik Remó, igen, és akkor segíts nekem, légy szíves, mert most pont nem találom, amit itt kiarultam az előbb.
2: Temesi Berci,
1: igen.
2: És most tök kínos, hogy a negyedik embert kihagyom.
1: Na, majd mindjárt bepótoljuk. Igen, és ki az, akinek nagyon adtatok a véleményre? Tóth Kristóf egyébként, napközben, igen, megtaláltunk mindenkit. Szóval gondolom, kaptatok jó tanácsokat a zsűritől. Ki az, akinek a szava sokat számít?
2: Hát Remó mindenképpen. Igazából ugye ő a Gitármániának a feje, én már őt ismerem 9 éve, azt hiszem, és egy kicsit ő mondta is, hogy így látott engem felnőni, és ez neki egy ilyen érdekes élmény volt. Úgyhogy neki mindenképpen adok a szavára.
1: És mi az, amit már megfogadtatok azokból a tanácsokból, amiket kaptatok?
2: Ja, a magyar nyelvű dalok, az biztos. Egyébként a Creatures, ami az utolsó dal lesz, az volt mindenkinek ott a kedvence, úgyhogy mindenképp abba az irányba szeretnénk vinni ezt az egészet. Én is szeretném.
1: Jó, majd még ezt kivesézzük, mert utolsóként fogjátok bemutatni ezt a dalt, és akkor hát itt beszélünk magyar dalokról, de most megint egy angol nyelvű érkezik. Erről mit lehet tudni a hátteréről? Hogy készült?
2: Ez így a legmélyebb dal, Fade In a címe. Ez igazából szorongásról szól, és egy ilyen elég katartikus dalnak gondolom, így építkezik, és én mindig nagyon ki tudom adni magamból a rossz dolgokat, amikor ezt előadjuk.
1: Tehát akkor ez ilyen terápiás dal, mondhatjuk.
2: Igen.
1: Fade In, élőben itt a Petőfin, Kertész Bogitól és zenekarától, ne feledd a csapatot, láthatod Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: Élő stúdiókoncert itt a Petőfi Rádióban, Kertész Bogit és zenekarát láthatott, hallhatott Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon is. Itt vagyunk a Hajrá Magyarokkal. Sziasztok, most tudtam becsatlakozni. Hú, nagyon vártam már az élő koncerteket, írja Balu. Gratula a csapatnak, ügyesek vagytok, nagyon csak így tovább.
1: Köszönjük szépen.
0: Igen, menő a csapat, de hát őket igazolja az, hogy a Füles-Bagoly Trip tehetségkutató budapesti állomáson a nyáron a második helyen végeztek, és ezzel rengeteg lehetőséget begyűjtöttek. És hát nem is kérdeztem még, de most ez ugye nagyon más volt ez a dal, mint az eddig hallottak. Hogyan épülnek fel a zenéitek? A szöveg az abszolút te vagy, Bogi?
1: Egyelőre igen. Igazából egyelőre mindegyiket én írtam. Uh-huh. És aztán Fecó is segített meghangszerelni, és így együtt összeraktuk, de én nagyon szeretném, hogy a jövőben közösen írjuk a dalokat.
0: És te már van egy ilyen zenei alap, egy zenei ötlet, amivel érkezel a többiek felé, és ők csatlakoznak erre rá?
1: Igen, hát akusztikus, gitáros, énekes uh-huh. alapötletek vannak.
0: Uh-huh. Mi volt eddig a legjobb élmény, amikor így összejöttetek, és bemutattad, hogy na, akkor ezt kéne még megcsinálni, egy kicsit alátenni nektek is, amit tudtok, zeneileg.
1: Igazából az volt nagyon jó élmény, amikor most elkezdtünk kifejezetten erre az alkalomra készülni, és már az első próbán olyan jól egybe volt minden. Nagyon ügyes mindenki.
0: Na hát akkor innen így tovább. Nagyon-nagyon ügyesek vagytok tényleg. Kertész Bogi a zenekara élőben itt a Petőfin. Ha szeretnél te is üzenni nekik, vagy kérdezni tőlük, akkor bátran a 0630303380 a számunk is itt a elérhetőségnek. SMS-t és Viber üzit küldhetsz, illetve a Petőfi Facebook oldalán is bátran adj hangot a mai élő stúdió koncertnek, és már is innen folytatjuk tovább.
2: Hajrá magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.
3: Akinek fáj,

0: Petőfi Rádióban, a stúdióban.
1: Kertész Bogi a zenekara, akik nyáron a Fülesbagoly Trip tehetségkutató budapesti állomásán második helyet nyertek, és ezzel rengeteg lehetőséget, például az, hogy itt is felléphetnek a Petőfi Rádióban, illetve a Petőfi TV-ben, és jövőre majd ott lesznek a színen is, úgyhogy ott már egy hát nagyon komplett, komplex műsorral fogtok készülni, hiszen van egy évetek felkészülni erre. 5 dalotok már van, angol és magyar nyelvű egyaránt, és én azt gondolom, hogy a zenészeknek talán az egyik legnagyobb álma az, hogy eljussanak a legnagyobb fesztivál színpadokig. Most nektek azért ez így elég gyorsan összejön. Hogy érzitek magatokat, hogy így nagyon felpörgött körülöttetek az élet, vagy ilyenkor van egy ilyen hirtelen nagy pörgés, aztán egy óriás visszaesés, tehát hogy élitek meg ezt?
2: Én most abszolút úgy érzem, hogy felpörgött. Uh-huh. Most még ugye a Petőfi akusztik is valamikor lesz, úgyhogy meg biztos vagyok benne, hogy lesz még jövő nyáron azon kívül is valami.
1: És ugye még az Öröm a Zene tehetségkutató is itt, igen, van előttetek, az a jövő hónapban esedékes, úgyhogy egy újabb megmérettetés, ott hány csapattal kell összemérnetek a tudásotokat, van erről?
2: Hát, egy ilyen 20 körül szerintem, de még nincs is meg mindenki, még zajlanak ezek az előválogatós dolgok.
1: És hogyha van egy ilyen verseny, ugye hát már tapasztaltak vagytok, hiszen voltatok a Fülesbagyon, akkor ott nézegetitek a többi csapatot, énekeseket, nyilván megy egy ilyen kis mustra, hogy úristen, most ő milyen, mit fog énekelni, jobban állunk, hogy néz ki, milyen a színpadi jelenléte, mit éreztek ilyenkor?
2: Amúgy ilyenkor én szeretem gyűjteni a jó ötleteket, meg főleg színpadi jelenlétből, meg felkonferálásból, hogy mit hogy csinálnak. Igazából arra figyelek, hogy mi az, amit én még nem találtam ki, hogy hogyan kéne csinálni, és ők jobban csinálják.
1: Nehéz a közönséggel kommunikálni?
2: Azért nehéz, mert sokszor csukva van a szemem, miközben énekelek, de amúgy nem.
1: Ez aranyos volt. Azt kérdezi egy hallgatónk, hogy Boginak van-e, és ha igen, akkor melyik a kedvenc dala a kiadott dalok közül?
2: Hát a Creatures, az utolsó.
1: Igen, azt majd mindjárt kibeszéljük, hogy miért is. Közben Balul szeretne szintén kérdezni, hogy van-e olyan zenei stílus, ami nehézséget okozna, vagy egyáltalán nem vállalnátok, ha át kéne hangszerelni egy már kész dalotokat?
2: Ó, tényleg a country az kevésbé vonz. Meg nem tudom, én a mulatost sem annyira szeretem. De amúgy jöjjön bármi.
1: A következő dal magyar nyelvű dal lesz, amit be fogtok mutatni, a címe Mit vártál? Miről szól ez a dal?
2: Ez igazából Istennek, vagy valami felsőbb erőnek szól, hogyha létezik. Egy kicsit így beszól neki, hogy csináld már jobban, amit csinálsz.
1: Ahó, itt vagyok, vegyél már észre.
2: De nem csak velem kapcsolatban, hanem úgy általában a világban.
1: Jó, hát akkor üzenjünk neki. Mit vártál itt a Petőfin élőben Kertész Bogitól és zenekarától?
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Mit vártál? Ezt hallottad élőben itt a Petőfin Kertész Bogitól és zenekarától. Wow! Kemény vagy, Bogi, Zoltán írja. Még a jó Istennek is beszólsz, de igazad van. Ezek a mai fiatalok, de tényleg. Kedves Kata, mi nagyon büszkék vagyunk rájuk, jön az üzenet, nem csak nagyon tehetségesek, hanem szorgalmasak és alázatosak. Szívünk minden szeretetével kívánjuk, hogy sikeresek legyenek. Kriszti szülei írták az üzenetet.
1: Köszönjük.
0: Első adás ide vagy oda, nagyon jó dalokat hoztatok. Nekünk írja Szabesz, van bennük hangulat, karakter és egyéniség, de ami talán még ennél is fontosabb, érződik rajtuk, hogy van egy saját világotok, egy saját hangotok, amitől igazán felismerhetővé váltok. Úgyhogy gratulál, és hát igen, Lacusnak mindig a szintisek jönnek be. Igen, kiszúrta egyből rögtön az adás elején. Ugye minden látható a Petőfi Facebook oldalán és a YouTube csatornáján, és hát ugye mondtátok, hogy angol és magyar nyelvű dalaitok egyaránt vannak. Az az öt, ami eddig elkészült, azt el is hoztátok nekünk, és végére hagytátok, amivel a Fülesbogoly Tehetségkutató második helyet szereztetek meg, úgyhogy hamarosan ezzel folytatjuk. Tarts velünk itt a Petőfin, Kertész Bogi zenekara adja ma az élő stúdiókoncertet.
2: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban max!

0: csak bácsatlanné.
1: Hajrá, magyarok! Élő stúdiókoncert Mák Katával. A stúdióban
2: Kertész Bogi a zenekara, akik a nyáron a Fülesbagoly-Trik tehetségkutatón második helyen végeztek, és ezzel nagyon sok lehetőséget megnyertek, például azt, hogy ma itt feléphetnek a Petőfi Rádióban. Aztán majd folytatják az Öröm a zene tehetségkutatón, a döntő majd októberben lesz, úgyhogy nagyon szorítunk nektek. És akkor végére hagytátok azt a dalt, amivel teljesen elvarázsoltátok a zsűrit, a Fülesbagyom, viszont a dobogó legfelső fokára mégse jutottatok fel vele, talán azért, mert hogy nem magyar, ez a magyar nyelv. A dal. Lehet, hogy csak ennyi hiányzott. Na mindjárt bele is csapunk, közben Noelnek van egy kérdése, hogy mi motivált, hogy zenével foglalkoz, Bogi? Volt valami, ami nehézséget okozott a zenélés elején? Ez két külön kérdés persze. Tehát, hogy mi motiváltam, hogy zenével foglalkoz, kezdjük akkor az elején.
3: Igazából én mindig is imádtam a zenét. A szüleim észrevették már ilyen óvis koromban, hogy mindig énekelgetek, és akkor zenei általánosba jártam, és onnan már csak így ment tovább magánének tanár, meg a gitármánia tábor, és igazából ott pedig annyira jó közösség van, hogy az is abszolút motiváló. Uh-huh. Úgyhogy így nehézség az úgy kevésbé volt, mert mindig voltak körülöttem nagyon jó emberek, akik sokat segítettek.
2: És most is.
3: És most is vannak.
2: Jól összeverbúváltad a kis csapatodat. Ráadásul mindjárt bemutatjátok azt a dalt, ami Artisius díjas lett.
3: Így van.
2: Hát azért ez elég menő.
3: Nagyon örülünk neki.
2: Ugye az előbb mondtátok, hogy country és mulatos nem, viszont azért van, ami végül is mind a kettő azért közel áll, ez a törzsi motívumokat idéző. Hát, na. Szóval azért vannak fokozatok.
3: Igen, ez igaz. Én igazából Aurórát nagyon sokat hallgatok, aki nagyon sok ilyen jó kis törzsi, meg ilyen északibb motivumokat használ, és ebbe ez felfedezhető.
2: A dalnak fontos üzenete is van.
3: Igen, ez ilyen önmagunk megszeretése, megismeréséről szóló dal, de így a hibáinkkal együtt, úgyhogy ne is az legyen, hogy csak így elfogadjuk, hogy na jó, ezek így vannak, ezen nem kell változtatni, de ne is az legyen, hogy folyamatosan csak fejlődni akarunk. Úgyhogy ez a kettősség van benne ebben a dalban.
2: Ha már megvan egy ötlet, egy gondolat, megvan a dal, akkor először adsz neki címet, vagy az valamikor utána jön ez, hogy jön össze?
3: A legvégén. A magyar daloknak még most adtunk címet egy pár napja igazából.
2: És akkor ennek mikor született meg a címe, amikor Zsó mutattak?
3: Ennek, amikor meglett a teljes szöveg, akkor néztem, hogy mi az a szó, vagy az a pár szó, ami így a lényeget kiemeli, és akkor a Creatures lett, ami így ránk ilyen földlakókra vonatkozik.
2: Mm-hmm. Na, és akkor most élőben itt szól a Petőfin, Kertész Bogitól és zenekarától, figyelj!
1: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával!

0: Ez volt az Élő Stúdió koncert itt a Petőfén és a Fülesbagoly Trip tehetségkutató budapesti állomásának. Idei legjobb dalához zártatok az Artisius Diaz Creatures-szel. Kertész Bogi zenekarát, óriási taps nektek. Folytatás pedig ugye a következő hónapban hip-hop itt lesz az Öröm a Zene tehetségkutató döntőjében. Nagyon-nagyon szorítunk nektek, és további sok sikert kívánunk.
1: Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk.
0: Mi is köszönjük, fantasztikus volt ez az óra, köszönjük, hogy bemutatkoztatok itt nálunk is. A teljes adás visszanézhető, visszahallgatható a Petőfi Rádió Facebook oldalán, és majd egy idő után a Petőfi Rádió YouTube csatornáján is. A folytatásban pedig mindjárt itt van Kovászki meg a Vega.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
2: A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Marad a napos, száraz idő, megkezdődött az országgyűlés őszi ülésszaka. Több ezer dolgozót bocsát el a Jaguár.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Bontják a terelést az M5-ösön Kecskemét térségében, a főváros felé vezető oldalon a 88-as és a 87-es kilométer között 3 kilométeres torlódás alakult ki. Teherautóval ütközött egy autó a 87-es főúton a 37-es kilométernél Gyöngyösfalu határában. A főutat lezárták, kerülni Gencsapáti felé lehet. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Elkezdődött az országgyűlés őszi ülésszaka. A december közepéig tartó törvényalkotási programban 83 előterjesztés szerepel. A mai ülésnapon a képviselők egyebek mellett megkezdik a vitát a vármegye és főispán elnevezésről, de tárgyalnak majd a miniszterelnök illetményéről is. Forsthoffer Ágnes házelnök napirend előtt a közéletben tapasztalható verbális bántalmazás ellen emelt szót. Magyar Péter miniszterelnök felszólalása az elmúlt 16 év kormányzati bűneinek felsorolásával kezdődött. Az M1 mától élőben közvetíti a parlamenti üléseket. Nem zárja ki Moszkva, hogy újrainduljanak az orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai rendezésről. Erről az orosz elnök sajtótitkára beszélt az amerikai közvetítők hétvégi kijevi és moszkvai egyeztetései után. Dmitri Peszkov ugyanakkor hangsúlyozta, a helyszínről és a pontos időpontokról még korai lenne beszélni. Kezdeményezi a parlament feloszlatását a szerb kormány. Ezzel megkezdődik az előrehozott parlamenti választások kiírásának folyamata. Az eredetileg jövő decemberben esedékes választást azért kell előbb megtartani, mert a két évvel ezelőtti újvidéki tragédia óta szinte folyamatosak a kormány ellenes tüntetések Szerbiában. Tömeges leépítést jelentett be a Jaguar Land Rover, az indiai tulajdonban lévő brit autógyártó 4000 embert. Munkavállalóinak tizedét bocsátja el a következő két évben. A döntést az amerikai vámokkal és a kínai konkurenciával indokolták. A német Volkswagen csoport ugyanezre az okokra hivatkozva jelentette be a napokban több gyár bezárását és 50 ezer munkahely megszüntetését.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: A sok napsütés után estétől északnyugat felől beborul az ég, de eső továbbra sem lesz. Holnap a maihoz hasonló napos, száraz idő valószínű. A szél a Dunántúl északi felében időnként megélénkül. Éjszaka 9-14, napközben 28-34 fok várható.
3: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Újabb nagyszerű dalok sorakoztak fel itt a Petőfin, az Élő Stúdió koncert pedig ne feledd, Kertész Bogi és zenekara visszanézhetők a Petőfi Facebook oldalán, illetve majd a Petőfi YouTube csatornáján. Margaret Island, Kowalski meg a Vega, nők nyitják a sort. Jó szórakozást!
2: Itt egy újabb óra. Kizáró

0: szép.
1: Petőfi Rádió minden magyar. A folytatásban már is Ákossal, akivel a nyáron nem igazán lehetett találkozni, hiszen lemondta a koncertjeit, gyógyulására koncentrálva. Viszont augusztus 20-án tartottak volna például egyet Debrecenben, és a rajongók úgy döntöttek, hogy egy közös produkcióval üzennek neki, vagyis hogy nincs egyedül, és sokan állnak mellette ebben a nehéz időszakban is. Nagyon megható meglepetés volt ez, közel 130-an vettek részt, ugyanis abban a videoklipben, melyel a betegséggel küzdő énekesnek szerettek volna erőt és kitartást adni. Ez az Igazán című dalhoz készült, a premierje augusztus 20-án volt. Viszont most már új készülődés van itt a láthatáron, ahogy látom, hiszen Ákos hamarosan új albuma jelentkezik. A karácsonyi tematikájú kiadvány 15 vadonatúj felvételt tartalmaz, elsősorban feldolgozásokat, valamint két új kompozíciót, melyeket a 38 éve alkotó Kossuth Díjas szerző előadó kifejezetten erre az alkalomra írt. Egyébként hosszú ideje tervezi ezt a kiadványt, 2020-ban az Aranyszárnyú Angyal egy korábbi feldolgozásával jelentkezett, mostanra pedig összeállt ez a gazdag átfogó zenei anyag, mely sok család és otthon számára hozza el a karácsonyi ünnepkör dalait. Az album egyébként közel két évnyi elmélyült, egy személyes műhely munka eredménye. Ákos maga játszott fel minden hangszeres sávot, de az énekfelvételek, gazdag vokálok és a hagyományokat tiszteletben tartó, mégis friss, izgalmas hangszerelési megoldások is az ő munkáját dicsérik. Hamarosan tehát jön az új album, itt pedig a Petőfina, minden, ami szép volt, Ákostól. Minden, ami

0: minden magyar.
1: Neki elhiszem, akkor is, ha nem láttam sosem, megfordul utána a világ egyetem.

Petőfi Rádió, minden magyar és végre csapadékos időjárásra van kilátás a hét második felétől. Mondom ezt azért, hiszen nap mint nap látom, hogy egyre újabb és újabb arcát mutatják a hazai tavak és folyók. A Balatonra érdemes még leruccanni, és hát akár jó kis fotókat készíteni, még meg is mártózhatsz. Még ma, holnap után igazi nyárias időt kapunk. Egyébként a Dunamedre is láthat jó néhányedik fel nem fedezett izgalmas dolgot. Érdemes ezeket mind-mind fotón megörökíteni. A Duna mellett persze légy óvatos a látszat ellenére, továbbra is nagy a vízsodrása. Szerdától jön majd egy hideg front és csapadékosabb, szelesebb időjárás. Addig pedig Gedűs Józsi, aki folytatja szintén egy ilyen kis nyári életérzéssel. Ő egy Junior Artisius díjjal kitüntetett dalszerző, előadó és tanító, most itt a Petőfi.

Petőfi Rádió, minden magyar, és az időjárás még azért megengedi nekünk, hogy gondolatban egy kicsit a nyárba visszamenjünk, vagy talán még mindig ott is érezzük magunkat. Hát egyáltalán nem szerette volna a következő énekes Nagydobra Verni esküvője időpontját és helyszínét, azóta persze sok minden kiderült. Augusztus 17 volt a dátum, egyébként Radics Gigi pontosan 30. születésnapja. Az esküvőn kislánya koszorús lányként kísérte az énekesnőt, sok fotót is le lehet már lelni a neten. Egyébként férjével éveken át csupán jó barátként és szakmai partnerként tekintettek egymásra, aztán a közös stúdiózások alatt szép lassan baráti, szakmai kapcsolatból szerelem lett. Egyébként a kapcsolatukat 2025-ben, vagyis tavaly vállalták fel a nagy közönség előtt. Gratulálunk nekik ezúton, és most pedig egy kis frissítő Gigitől a kávé. Itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió, minden magyar és minden órában friss hír összefoglaló, utána pedig Petőfi Bori és a Love Band.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Hétről hétre különleges vendégek.
4: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
2: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
5: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám.
7: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvos a gyógyszerészét.
6: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Novák József.
6: Ez a Petőfi Rádió.
8: Marad a napos, száraz idő, megkezdődött az országgyűlés őszi ülésszaka. Újabb feltételezett robbanótestet találtak a Dunában.
6: Petőfi Rádió, közlekedés.
8: Bontják a terelést az M5-ösön Kecskemét térségében a főváros felé vezető oldalon. A 88-as és a 87-es kilométer között dolgoznak, ahol sávlezárás követel figyelmet, már 3 kilométeres a torlódás. Teherautóval ütközött egy autó a 87-es főúton Gyöngyös falu határában. A 37-es kilométer közelében a főutat lezárták, kerülni Gencsapáti felé lehet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
6: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
8: Teljesítette a kormány az összes vállalt feltételt az uniós pénzek hazahozatalához. Egyebek mellett erről is beszélt a miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben, ahol megkezdődött a parlament őszi ülésszaka. Magyar Péter emlékeztetett, hogy 3 hét alatt tárgyalták le az Európai Unióval azt a megállapodást, amellyel az előző kormány évekig csak zsarolt és vétózgatott, miközben a magyar családok elől elzárták az őket megillető forrásokat. Feljelentést tesz a Waberers korábbi finanszírozásai miatt a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt mondta, az állami tulajdonú Magyar Fejlesztési Bank az elmúlt években két ügyletben összesen 77 milliárd forintnyi Waberers kötvényt jegyzett le. A gyanú szerint az egyik ügylet során keletkező veszteségeit az állam az adófizetők pénzéből kompenzálta. A tárca hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen tesz feljelentést. Újabb feltételezett robbanótestet találtak a Dunában. A második világháborús eszköz a főváros 22. kerületében az Árasztó út közelében került elő. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség a területet 200 méter hosszan kiüríti és lezárja, beleértve a Duna ezen szakaszát is.
6: Petőfi Rádió. Sport.
9: Jó napot kívánok, Katona László vagyok. Lemondott tisztségéről Sánta Gergely a DVTK elnöke, aki azonban az elnökség tagja marad. A klub honlapjának tájékoztatása szerint az elnöki tisztséget Oroszné Szász Zsuzsanna gyakorolja tovább, ezzel pedig a vezetőség 8 tagúvá bővült. A váltás érinti a labdarúgó szakosztályt is. Kanada ellen kezdi meg a szereplését a magyar férfi jégkorong válogatott a jövő évi világbajnokságon. Az egymás után harmadik VB-jére készülő csapat Németországban játszhat az elit körben. Kisorsolták a férfi vízilabda magyar kupa elődöntőinek párosításait. A Ferencváros a Kaposvárral, a Vasas a BVSC-vel mérkőzik. A négyes döntőt a várható időjárási körülmények miatt a Komjádi uszodával rendezik meg. A két elődöntőt szombaton, az éremcsatákat vasárnap játsszák. Köszönöm a figyelmüket!
5: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: A sok napsütés után estétől északnyugat felől beborul az ég, de eső továbbra sem lesz. Holnap a maihoz hasonló napos, száraz idő valószínű. A szél a Dunántúl északi felében időnként megélénkül. Éjszaka 9-14, napközben 28-34 fok várható.
5: A hírek után
6: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
5: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Két és fél napunk maradt még a nyárból, tényleg használt ki, hiszen 30 fok közeli csúcsértékek már nem lesznek csütörtöktől. 0-30-30-30-380, ide írnak, hogy mi a terv ma délutára. Péter Fibori és a Labben pedig már is indítják az órát. Itt a Petőfi.
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag.

Május pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon áll.

Petőfi Rádió minden magyar. Több hazai híresség és mai ünnepli a születésnapján. Ne feledkezzünk meg Szász Emese Judit, olimpiai bajnok, világ és Európa bajnoki ezüstérmes magyar párbajtőr vívóról. Nagyon sok boldogságot kívánunk, csak úgy, mint a Jászai Maridia színésznek, akit a mi kis falunkból, a Megdönteni hajnal tímeádból, a vállótársakból, vagy a Jóban Rosszbanból is jól ismerhetünk. Lengyel Tamás is a mai napon született, csak úgy, mint Sári Évi, énekesnő, színésznő és Dobrádi Ákos, Emerton díjas magyar énekes, a TNT együttes tagja. Ezen kívül a Reginák, akiknek ma van a névnapjuk, róluk se feledkezzünk el, az évfordulósoknak, szülinaposoknak nagyon sok boldogságot. Köszönteni lehet ma is mindenkit a Petőfi Rádió kívánság műsorában, majd az esti órákban Szikora Tominál, most pedig jön Manuel és a Tiara itt a Petőfi.

0: kötelezett támogatóját hallgatod. Ez a Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Nézem, ahogy nézek át.

0: Szára Lámban.
1: Petőfi Rádió, minden magyar is egy fontos dátum a mai, a művészvilágban, ugyanis a Fészek, vagyis a legendás klub Magyarország és Európa egyik legjellegzetesebb művészklubja 1901-ben ezen a napon nyílt meg a Kertész utca és a Dob utca sarkán. Egyébként a mai napig megtalálható itt ez a helyszín. Kicsit átalakult, mindjárt megtudhatod a további részleteket. Menjünk egy picit vissza az időben. Annyira fontos helynek számított a Fészek művészklub, hogy hát tagnak lenni önmagában rangot jelentett. Eredetileg egyébként nem művészklubnak épült, az épületben korábban a pesti izraelita nőegylet leányárva háza működött. Az ötlet aztán később az volt, hogy a különböző művészeti ágak képviselőinek legyen egy közös otthonuk, vagyis egy hely, ahol találkozhatnak, beszélgethetnek, kártyázhatnak, ihatnak egy italt, és természetesen kapcsolatokat építhetnek. Tulajdonképpen olyan volt, mint egy régi budapesti kreatív központ. Az emberek nem feltétlenül egy konkrét program miatt mentek oda, hanem egymás miatt. A Fészeknek legendás kertelsége és étterme is volt, emeletes körterasz, páholyok és zenés kabaré műsorok tették különlegessé. A 20-as évekre már Budapest egyik fontos kulturális központjává vált. Olyan nevek kapcsolódtak egyébként hozzá, mint Molnár Ferenc író, Benczúr Gyula, Szinyei Mersepár, Prónai József, Lechner Ödön, vagy például később a magyar kulturális élet rengeteg ismert alakja szintén megfordult itt. Latinovics Zoltán például rendszeresen kártyázott a Fészekben, és a klub a film, színházi, irodalmi és képzőművészeti élet egyik fontos találkozó helye lett. Tehát egyébként az idén a klub 125. évfordulója kapcsán már dokumentumfilm is készült róla, mely kifejezetten a Fészek múltját és jelenét mutatja be. A Fészek szó pedig egy rövidítés, festők, építészek, szobrászok és egyéb komédiások, ezt jelenti. Az épület pedig ma is ugyanazon a helyen áll, mint régen, vagyis a Kertész utca Dob utca sarkán, de a régi Fészek klub már nem úgy működik, mint fénykorában. Az egykori legendás helyszín az elmúlt években rendezvényeknek és kulturális programoknak is otthont adott Budapesten. Elszállt az idő, mondhatni.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Az esküvők lakodalmak időszaka itt a hazánkban leginkább a nyára koncentrálódik, de azért már sok az őszi, illetve a téli esküvő is, amiről lehet hallani. És az biztos, hogy most egy óriási buli még itt van a láthatáron. A Belgától, akiktől hát eddig sem volt idegen egy-egy rendhagyó lemez megjelenés, fellépés vagy egyéb aktivitás, most hát ezt biztos, hogy meg fogják fejelni, ugyanis az együttes turné menedzserének és párjának a Lagzia is lesz egyben, az, ami hamarosan meg fog történni a Budapest Parkban. Tehát amíg a koncert zajlik, addig a nászép a díszletek között fog falatozni. Igen, a színpadon fogja kimondani a boldogító igent, és lesz vőfé is, méghozzá Janglovics Péter humorista, aki valószínűleg már a buli előtt felforrósítja a hangulatot. A bulin természetesen jól ismert belga slágerek fognak felcsendülni, és legújabb klipdaluk is, a Mulatozin Forte, ez egy igazi mulatos, lakossági techno és a dubstep műfajait felelő szerzemény, amit Janglovics Péterrel közösen adnak majd elő. És NASA ajándék tekintetében, hogy minek örülnének a legjobban, ezzel kapcsolatban ugye már elindultak a kérdések és találgatások. Hajszárító étkészlet, természetesen ez is jöhet, de azért egy sportkocsinak sokkal jobban örülnének. Hát elég aktuális dalt hoztam most a Belgától, így 10-e környékén, ami nem más, mint a fizetésnap. Itt a Petőfi.
1: Fizetésnap, köszönj be, hadd öltözzek fel ünneplőbe. Fizetésnap, köszönj be, hadd öltözzek.

0: van. Mindez történt egy hónapja, és ma már 27-e van. Mindez történt egy hónapja, és ma már 27-e van.
1: Hello? Hello? Jaj, szia Laci, ne haragudj el, most telefonáltam, mert azt mondták, hogy ma már nem fogják elutani, csak holnap. Ne haragudj el. Ugyanez van, igen, de hogy holnap, ma már biztos, hogy nem, de holnap biztos, hogy el fogják utani, ne

0: Petőfi Rádió, minden magyar és sok egyéb izgalmas tartalom még a mai nap folyamán. A Kultúrfitnessben Szani Roland például beszélget majd BL döntőről, focisuliról, a dánok jellegzetes kenyeréről, Skóciáról, kovászos kenyéről, Fekete Gergő Pékkel például. Előtte pedig kívánságműsor játék Petőfis ajándékcsomagért Szikora Tomival. Úgyhogy nagyon kellemes délután szorítok, hogy sikerüljön bekerülni 0-30-30-30-380. Ez az elérhetőségünk, ne feledd, ide küldhetsz SMS-t vagy Viberözit. Kata búcsúzik, Tomi pedig már is ezzel indít.
1: Visszajövök én egyszer még, az esőt, ha elfújja a szél, minden ember hazatér.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2020

0: 0630 303380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Pihenj egy kicsit.
2: Gondolkodj pozitívan.
3: Menj el sétálni, szedd össze magad.
4: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
5: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbáncfű kivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
6: Marad a napos, száraz idő. Megkezdődött az országgyűlés őszi ülésszaka. Eltemették a népirtás és háborús bűnök miatt elítélt Ratko Mladicot.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Lassulásra, torlódásra kell számítani az erős forgalom miatt az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán, az M0-ás csomópontnál. A torlódás már az M0-ásra is kihat, így az M5-ös felől érkezők 1-2 kilométeren keresztül torlódásra számítsanak. Három autó ütközött a 44-es főúton Békés Csabán, az Orosházi út és a Madách út kereszteződésénél. A 4-es kilométer közelében a belváros irányába egy sávot lezártak. Teherautóval ütközött egy autó a 87-es főúton Gyöngyös falu határában. A 37-es kilométer közelében a főutat lezárták, kerülni Gencsapáti felé lehet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 303380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
6: Türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta a kifosztott államkassa és a kormányra hagyott adósságok miatt. A kabinet mozgástere korlátozott. Azt mondta, az Orbán kormány elhanyagolta a kórházakat, a vasutat, a vízügyet, az iskolákat és a polgárok védelmét. Magyar Péter köszönetet mondott azoknak, akik, mint fogalmazott, éveken keresztül a pállukon tartották az országot. Megkezdődhet a bérrendezés a nevelést, oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, valamint a rendvédelmi és a honvédelmi állománynál, erősítette meg a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában szólt arról is, hogy tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazát programot és modern felsőoktatási stratégiát dolgoznak ki. Nagyszabású fő- és mellékút felújítás programot indítanak, fejlesztik a vasutat és visszaadják a települések önkormányzati autonómiáját, sorolta a Tisza kormány terveit a miniszterelnök. A frakcióvezetők is reagáltak a miniszterelnök napirend előtti felszólalására. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végig hazudta a kampányt, és arra készül, hogy végig hazudja a kormányzást is. A Mi Hazánk frakcióvezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajt végre. A Tisza frakcióvezetője a jó szándékú ellenzéket hiányolta. Katonai tiszteletadás mellett temették el a népirtás és háborús bűnök miatt elítélt Ratko Mladicot Belgrádban. A boszniai szerb hadsereg egykori főparancsnokának búcsúztatóján családtagok, veteránok és több ezer tisztelője mellett szerbiai és boszniai szerb politikusok is részt vettek. Az Európa Tanács korábban úgy foglalt állást, hogy egy háborús bűnös dicsőítése jogellenes és sérti az áldozatok emlékét.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: A sok napsütés után estétől északnyugat felől beborul az ég, de eső továbbra sem lesz. Holnap a maihoz hasonló napos, száraz idő valószínű. A szél a Dunántúl északi felében időnként megélénkül. Éjszaka 9-14, napközben 28-34 fok várható.
1: A hírek után
2: a A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
5: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hétfő délután 4-kor rajtolunk egy újabb órában itt a Petőfi Rádióban. Én leszek a munkatársad a folytatásban, ha pedig már indulsz haza, akkor elkísérlek. Utitásként számíthatsz rám. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Hamarosan nyereményjáték következik Petőfi Rádiós ajándékokért.
2: Itt egy újabb óra.
5: Kizárólag magyar zenékkel.

0: Hírek az utakról.
1: Mostantól én vagyok a GPS, aki jelzi, hogy hol mi vár rád a forgalomban. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, mint hogy mindig ma is együtt vagyunk, dolgozzunk össze, várom a közlekedési infokat és mondom ezeket. A 44-esen Békéstabán baleset

0: történt az Orosházi út, valamint a Madách út kereszteződésében. Három személyautó ütközött össze, és a belváros felé egy sávot lezártak. Tehát baleset a 44-esen Békés Csabán, az Orosházi út, valamint a Madách utcai kereszteződésnél. A 87-es főúton Gyöngyösfalu határában egy személyautó teherautóval karambolozott, a főutat lezárták, és Gencsapáti felé lehet kerülni. Tehát baleset van a 87-esen Gyöngyösfalu határában a 37-es kilométernél, és még korábban súlyos baleset volt Kisar és Fehérgyarmat között a 18-as kilométernél. Két személyautó frontálisan karambolozott, és teljes útzár volt. Hogy most mi a helyzet? Tehát Kisar és Fehérgyarmat között, ahol baleset miatt útzár volt a 18-as kilométernél. Várom az infókat innen is, valamint az egész országból, Szegedről, Orosházáról, Dabasról, sőt, egész Európából. Zikó például Grácsban hallgat minket, és onnan csekkolt be. Köszi! Az infókat itt várom, 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
0: Ha viszont játszani szeretnél, az SMS számunk fontos, 0630 30 30 380. Nem sokára mondom a részleteket.

Petőfi Rádió minden magyar. Nincs megállás, mert játékot ígértem, szóval nyereményjáték következik. Bögre, kulacs, nyakpassz, Petőfi Rádiós bevásárlótáska, ez mind megnyerhető, ezt tartalmazza a Petőfi Rádiós ajándékcsomag, és hogy hogyan lehet a tiéd? Teljesen egyszerűen. Figyeld a zenék közötti felhívást, és amikor azt hallod, hogy most küldj üzenetet, akkor várom, hogy jelentkezz SMS-ben a 06303030380-on. Tehát fontos, hogy nem most írj, hanem akkor, amikor meghallod a zenék közötti felhívást, írd le az óra előadóját és a szám címét. Ha első vagy, visszahívlak, mondd a Petőfi Rádió szlogennyílt, és tér a Petőfi Rádiós ajándékcsomag.

0: Valmas, Cikora Robi, úristen, a Petőfi Rádióban minden magyar. A délután nyerő zenéje, amely valakinek Petőfi Rádiós ajándékcsomagot ér, hogy kinek? A leggyorsabb üzenet küldőnek. Akkor vagy játékban, hogyha jelentkeztél a 0630303380-on SMS-ben. Figyeld a telefonot, hiszen lehet, hogy mindjárt téged hívlak.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: És mi más is igazolhatná, hogy rengetegen autózunk együtt, mint hogy nagyon sok üzenetet kapok. Például Karesz, Nagyvárad és Arad közötti útról jelentett nekünk, hogy minden oké, jól járható, 28 fok van, 7 ágra süt a nap. Karesz, köszönjük szépen. Egy másik hallgatónk pedig jelezte, hogy frontális karambol történt Kisar és Fehérgyarmat között. Egész pontosan a 18-as kilométernél az egyik autó az árokba sodródott, a másik az úttesten van, viszont a teljes útzár még tart. Színe vannak a mentők, a rendőrök és a tűzoltók is. Tehát baleset van Kisar és Fehérgyarmat között a 18-as kilométernél. Megnéztem a kerülőutat, jelentős kerülővel Túristándi felé lehet kerülni. A 87-es főúton Gyöngyösfalu határában egy személyautó teherautóval ütközött, itt a 37-es kilométernél a forgalmat megállították. Baleset van tehát a 87-esen Gyöngyösfalu határában a 34-es kilométernél, és még korábban a 444-es főúton Békéscsabán is baleset történt. Az Orosházi út, valamint a Madács utcai keresztetődésben három személyautó ütközött össze. Baleset tehát Békéscsaba belterületén, a 444-es főúton, az Orosházi út és a Madács út keresztetődésénél. Várom a további közlekedési infokat, az egész országból dolgozunk össze. Adj hírt Körösszakáról, Szobról, Putnokról, hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Itt pedig egy új zene. Follow the Flow, Tideni. Óriási kollab. Ez a rendben

0: Petőfi Rádió minden magyar. A hét első játéka következik, amelyben a nyeremény egy Petőfi Rádiós ajándékcsomag. Mint ahogy mindig, ma is a leggyorsabb üzenetküldő kapja az esélyt. Úgyhogy nézzük, hogy ki lesz a legszerencsésebb Petőfi Rádió hallgató. Háló, szia, én a Petőfi Rádióból hívlak. Szikora Tamás vagyok.
1: Szia!
0: Hogy szólíthatlak?
1: Orsolya.
0: Tudod, hogy miért csörgetlek?
1: Én voltam a leggyorsabb.
0: Igen.
1: De jó nekem.
0: Hát elmondtad, hogy melyik az óranyerős lágere, de azt még nem mondtad, hogy mi a Petőfi Rádió szlogenje.
1: Petőfi Rádió minden magyar.
0: Jó, szuper, hát akkor gratulálok. Hát ez nagyon gyors játék volt. Megnyertél mindent. Bögre, kulacs, nyakpassz, Petőfi Rádiós bevásárlótáska. Ez a te nyereménycsomagod.
1: De jó, nagyon szépen köszönöm.
0: Régóta pályáztál rá?
1: Igen, már többször próbálkoztam.
0: Aha, és akkor úgy tűnik, hogy ez ma a te szerencsenapod. Utazás közben jött az ötlet, hogy játsz velünk, vagy mit csinál szép?
1: Igen, hazafelé tartok a munkából, és akkor hallottam a rádióba, és akkor gondoltam, megpróbálom, és akkor sikerült.
0: Na hát remélem, hogy akkor így jól indul a heted, nem tudom, milyen volt a munkanap.
1: Hát sokat dobad napomon, ez
0: a remény. Na, akkor bárcsak minden napod ilyen lenne, bárcsak minden napod ilyen jól végződne. Merre vagy éppen, hol vezetsz?
1: Cegléden.
0: Autó hány fokot ír? Milyen az idő?
1: 30.
0: Na, az kellemes, szeptemberi nyár. Te bírod ezt, vagy már azért várnád a bekuckózós őszi, kicsit esősebb időt?
1: Hát reggel 10 fokba indultam, így ezért várnám, hogy egy kicsit stagnáljon, hogy vagy 10 felé, vagy a 30, tehát.
0: De akkor te így benne lennél már az őszben? Tehát már akkor várod azt az időszakot, amikor tényleg délután is csak 20-22 fok van, amikor már kicsit pulcsit kell felvenni?
1: Igen, nagyon.
0: Akkor elég volt a nyárból, de remélem, hogy kihasználtad.
1: Ki? Utaztunk, nyaraltunk, kirándultunk, volt minden.
0: És mi volt a legjobb nyári élményed most így, ami az utazásokat illeti? Melyik ugrik be legeslegelőször?
1: A bécsi kirándulás.
0: Aha, mit néztetek meg? Mi volt ott a legjobb program?
1: Az állatkert és a tengerháza.
0: Ezt nagyon sokan emlegetik, ebbe a tengerházába egyszer nekem is el kell menjek, úgy tűnik. Mert nagyon sok hallgatónk jelentkezik onnan, hogy ott voltak kirándulni, megnézték. Akkor te is ajánlod?
1: Igen, nagyon szép, nagyon látványos, 10 emelet magas, állatok, majmok, tehát nagyon, tényleg, trápák. Hatalmas akváriumok, gyönyörű.
0: Wow, szuper. Hát én kívánom, hogy ősszel is nagyon sok programotok legyen, és a következő dallal pedig elkísérlek útközben, mert Szena és a Csillagtűz most neked fog következni a Petőfi Rádióban.
1: Köszönöm szépen!
0: Játékot holnap is indítok majd, 4 és 5 között. Légy résen és nyerj!

0: van.
1: Petőfi Rádió, minden magyar. Jelentem 5 óra lesz, tehát hogyha 5-ig dolgozol, akkor ki lehet tenni a zárvatáblát. Ha viszont még tartom elő, akkor én a munkatársad leszek a folytatásban is. Mindjárt a kis csillagdalát játszom itt a tánc.
2: Tánc, zene nélkül, fény mögött lemaradom.
3: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
4: Műsorajánló.
5: Éld át az A38 hajó semmihez sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
4: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám.
7: Hazai hetek a Coop-ban. Törzsvásárlóknak az 1 literes pölöskei gyümölcsszörp 699 forint, a 16 tekercses Regina Delikét toalettpapír 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
8: Rendülj bele az őszbe új stílusoddal. Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveget akár 30% kedvezménnyel. Vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel, és élvezd ki exkluzív előnyeit. Részletek a Vision Express.hu oldalon.
9: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
3: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Novák József.
3: Ez a Petőfi Rádió.
10: Marad a napos, száraz idő. A közszféra több ágazatában is megkezdődhet a béremelés, erősítette meg a miniszterelnök. Nem kérdéses a győri gyár jövője az Audi német vezérigazgatója szerint.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Az M0-ás déli részén az M5-ös felé Sziget-Szent Miklós térségében baleset történt. A 18-as kilométernél a legbelső sávot lezárták, torlódik a forgalom. Három autó ütközött a 444-es főúton Békés Csabán, az Orosházi út és a Madách út kereszteződésénél. A 4-es kilométernél a belváros irányába két sávot is lezártak, így irányonként egy-egy sáv járható. Teherautóval ütközött egy autó a 87-es főúton Gyöngyös falu határában. A 37-es kilométernél a főutat lezárták, kerülni Gencsapáti felé lehet. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
10: Megkezdődhet a bérrendezés, a nevelést, oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, valamint a rendvédelmi és a honvédelmi állománynál, erősítette meg a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában beszélt arról is, hogy tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot, és modern felsőoktatási stratégiát dolgoznak ki. Nagyszabású fő- és mellékút felújítási programot indít. Fejlesztik a vasutat és visszaadják a települések önkormányzati autonómiáját, sorolta a Tisza kormány terveit a miniszterelnök. Reagáltak a miniszterelnök napirend előtti felszólalására a frakcióvezetők. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végig hazudta a kampányt, és arra készül, hogy végig hazudja a kormányzást is. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni, a Mi Hazánk pedig úgy véli, a kormány az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajt végre. A Tisza frakcióvezetője a jó szándékú ellenzéket hiányolta. Nem kérdéses a győri gyár jövője az Audi német vezérigazgatója szerint. Gernot Döllner, a Reuters hírügynökségnek nyilatkozott erről Párizsban az Audi új elektromos modelljének bemutatóján. A vezérigazgatót azután kérdezték, hogy a Volkswagen csoport nemrég bejelentette, több üzem felszámolását és 50 ezer munkahely megszüntetését tervezi. Gernot Döllner a győri gyárral kapcsolatban hangsúlyozta, a létesítmény a Volkswagen csoport egyik legnagyobb alkatrészgyártó üzeme, így a jövője nem kérdéses. Megdöbbenéssel fogadta a német kancellár az alternatíva Németországnak párt győzelmét a tegnapi Szász-Anhalti tartományi választáson. Friedrich Merz hangsúlyozta, a szélső jobboldali párt megkérdőjelezi Németország demokratikus intézményeit és szabályait. A kormányzó kereszténydemokraták azonban továbbra is kiállnak az ország értékei és alaptörvénye mellett.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Estétől északnyugat felül leborul az ég, de eső továbbra sem lesz. Holnap a maihoz hasonló napos száraz idő valószínű. A szél a Dunántúl északi felében időnként megélénkül. Éjszaka 9-14, napközben 28-34 fok várható.
4: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: 5 óra után is hajtjuk a délutánt, hogy minél hamarabb végezés, otthon pihenhess. Vagy kezdődik a második műszak? Akkor is számíthatsz rám. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, tartom benned a lelket. A kezdés most a kis csillagé, itt a tánc.
3: Itt egy újabb óra. Kizáró.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Együtt vezetünk, együtt utazunk, éppen ezért várom a közlekedési infokat, és mondom is ezeket.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Húha, óriási a forgalom, rengeteg a baleset. Például az M0-áson az M5-ös felé Sziget-Szent Miklós térségében három személyautó karambolozott a 17-es kilométernél. Két sávot lezártak, 6-7 kilométeres torlódás van. Akár 45 perccel is több lehet a menetidő. Tehát baleset az M0-áson, Sziget-Szent Miklósnál az M5-ös felé a 17-es kilométernél. Két sávot lezártak, 6-7 kilométeres a dugó. Kitartás. A 7-es főúton Érd térségében két autó ütközött össze a 22-es kilométernél. A forgalom csak egy sávon halad, baleset tehát a 7-es főúton Érden a 22-es kilométernél. Mezőkövest határában a 3-as főúton, nagyjából ott a fürdőnél két autó karambolozott, így Füzesabony felé csak egy sávjáratú a 125-ös kilométernél. Tehát baleset Mezőkövest határában a fürdőnél a 3-as főúton Füzesabony felé, és még korábban Kisar és Fehérgyarmat között súlyos baleset történt a 18-as kilométernél. Itt frontális karambol történt. A legutóbbi infunk az, hogy teljes útzár van Kisar és Fehérgyarmat között a baleset miatt a 18-as kilométernél. De várom még frissebb információkat, de az egész országból várom a friss helyzetjelentéseket. Adj hírt Püspökladányból, Kislődről, Sitkéről, hívja 061-759-6060-on, én veszem fel a telefont, és dolgozzunk össze ma délután is.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

Petőfi Rádió minden magyar közlekedők, szeretnék kérni egy kis extra figyelmet. Ugyanis, hogyha a Balaton felvidéken egész pontosan Lovason jártok, akkor olyan közlekedési táblák jelentek meg, amelyeket én eddig itthon Magyarországon még nem láttam, Görögországban annál inkább macskákra figyelmeztetnek a táblák. Az utcák mentén kedves cicás ábrák jelentek meg, hogy itt bizony könnyen felbukkanhatnak a négylábúak az útesten, és bár a táblák azért valójában be mosolycsalnak az ember arcára, mégis komoly oka van annak, hogy kihelyezték a táblákat, mert az elmúlt hónapokban több macskát is elgázoltak a településen, ezért a helyi állatbarátok szerették volna felhívni a figyelmet, az autósok figyelmét, hogy ezen a környéken tényleg érdemes lassabban és körültekintőbben közlekedni. Lovason egyébként is 30 km/órás sebességkorlátozás van érvényben, ami a keskeny, kanyargós utcákat látva egyáltalán nem véletlen. Ráadásul a cicák tényleg hozzátartoznak a falu mindennapjaihoz, csak úgy, mint a szőlődombok, a kis utcák és a Balaton felvidék nyugalma, úgyhogy ha erre jársz, akkor mindenféleképpen lassíts, mert Lovason már a táblák is figyelmeztetnek, hogy macskák vannak az úton. Óvatosan, vigyázzunk rájuk!

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió minden magyar mögöttünk, Fluor és a Szembesáv. Ajaj, senki sem menjen így, mert így is van elég baleset.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Első kézből jelentjük neked leggyorsabban a délutáni csúcsforgalomban a közlekedési infókat. Figyelem, baleset van az M0-áson, az M5-ös felé Szigetszentmiklósnál. Három személyautó karambolozott a 17-es kilométernél. Két sávot is lezártak, 6-7 kilométeres a dugó, és a plusz idő akár 45 perc is lehet. Tehát baleset az M0-áson, Szigetszentmiklósnál, az M5-ös felé, a 17-es kilométernél. Két sávot lezártak. A 3-as főúton Mezőkövest határában a fürdő két autó ütközött össze. Füzesabony felé csak egy sávjárató a 125-ös kilométernél, tehát baleset van Mezőkövest határában a fürdőnél, a 3-as főúton, és még korábban súlyos baleset történt Kisar és Fehérgyarmat között a 18-as kilométernél. Hogy itt most mi a helyzet? Várom az infokat, tehát baleset Kisar és Fehérgyarmat között a 18-as kilométernél. Persze az egész országból jöhetnek a hírek, dolgozzunk össze, és adj hírt Ócsáról, Ásott Halomról, Mezőcsátról. Hívja 061-759-6060-on. Köszönöm előre is.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Szeptember 7-én ma boldog névnapot kívánunk a Regináknak. Köszönj fel őket rajtunk keresztül, sőt mondok jobbat, add meg a telefonszámokat és felhívom őket a nevedben. Egy óra múlva 7-kor kezdődik a kívánság műsor. Addig sem maradunk zene nélkül, mindjárt ezt a dalt játszom. Fábián Júli, Jazz and Wine.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsor.

0: 0630 2380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar. A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
1: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
2: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét

0: Petőfi Rádióban Szani Rolanddal. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Rendülj bele az őszbe új stílusoddal. Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveget akár 30% kedvezménnyel. Vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel, és élvezd ki exkluzív előnyeit. Részletek a visionexpress.hu oldalon.
3: Hazai hetek a Coop-ban. Most a 4 tojásos gyermei spagetti 599 forint. Törzsvásárlóknak a 200 g-os pápai szeletelt békön 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ- és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Marad a napos, száraz idő. A közszféra több ágazatában is megkezdődhet a béremelés, erősítette meg a miniszterelnök. A legszárazabb és a második legmelegebb volt az idei nyár az elmúlt 125 évben.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Baleset történt az M0-áson Szigetszent Miklós térségében, az M5-ös felé vezető oldalon. A 18-as kilométernél a belső sávot lezárták, torlódik a forgalom. Két autó ütközött a 3-as főúton Mezőkövesd határában. Füzesabony felé csak egy sáv járható a 125-ös kilométernél. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
5: Megkezdődhet a bérrendezés, a nevelést, oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, valamint a rendvédelmi és a honvédelmi állománynál. Erősítette meg a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában beszélt arról is, hogy tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Várahazát programot és modern felsőoktatási stratégiát dolgoznak ki. Nagyszabású fő- és mellékút felújítási programot indítanak, fejlesztik a vasutat és visszaadják a települések önkormányzati autonómiáját, sorolta a Tisza kormány terveit a miniszterelnök. Reagáltak a miniszterelnök napirend előtti felszólalására a frakcióvezetők. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végig hazudta a kampányt, és arra készül, hogy végig hazudja a kormányzást is. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Mi Hazánk pedig úgy véli, az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajtja végre. A Tisza frakció vezetője a jó szándékú ellenzéket hiányolta. A látvány csapatsportok adókedvezményén alapuló úgynevezett TAO támogatás felülvizsgálatát javasolja az állami számvevőszék. A szervezet jelentése elismeri, hogy a vállalkozások társasági adójából levonható összegek jelentősen hozzájárultak a labdarúgás, a kézilabda, röplabda, kosárlabda, vízilabda és jégkorong szakmai fejlődéséhez, de a feltárt visszaélések, szabálytalanságok miatt a rendszer felülvizsgálatára és az ehhez kapcsolódó jogszabályok pontosítására tesz javaslatot. A legszárazabb és a második legmelegebb volt az idei nyár 1901 óta, közölte a Hungaromet Zrt. Több intenzív hőhullám is kialakult, több napon 40 foknál is melegebb volt. Megdőlt a magyarországi abszolút maximum hőmérséklet rekordja is, június 30-án Széchenyben 42 fokot mértek. A tartós hőség mellett mindhárom nyári hónap rendkívül száraz volt, az ország legnagyobb részén 60 mm-nél kevesebb eső esett.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Estétől északnyugat felől beborul az ég, de eső továbbra sem lesz. Holnap a maihoz hasonló napos, száraz idő valószínű. A szél a Dunántól északi felében időnként megélénkül. Éjszaka 9-14, napközben 28-34 fok várható.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ha
6: 6 óra után sem lesz punyadás. Garantálom a pörgést a Petőfi Rádióban. Számíthatsz rám a folytatásban, munkában, munka után, vagy akár otthon, vacsikészítés, tanulás közben. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, mindjárt itt a Karzunkóma, a kezdésben pedig ez a dal. Fábián Júli, Jazz and Wine.
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag magyar zenét.

legújabb magyar zene. Minden magyar.

0: Jó minden magyar, új zene, amely már meghódította a Petőfi Rádiós lágerlistáját. Liana és a keleti nap.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Ki az, aki éppen utazás közben hallgat minket, vagy most indul valahová? Várom a közlekedési infokat, és mondom is ezeket. A Petőfi Rádióban ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban 20 percenként tájékoztatunk téged. Korábban baleset volt az M0-áson Sziget-Szent Miklós térségében az M5-ös felé. Három személyautó ütközött össze a 17-es kilométernél. A legutóbbi hírünk az az, hogy két sávot lezártak, és 6-7 kilométeres a torlódás. Tehát baleset az M0-áson az M5-ös felé Sziget-Szent Miklósnál. Három személyautó karambolozott a 17-es kilométernél. És egy nagyobb baleset volt Fehérgyarmat és Kisar között az összekötő úton a 18-as kilométernél. Hogy most mi a helyzet, feloldották-e már az útzárat? Várom a közlekedési infokat hallgatóinktól, tehát baleset Kisar és Fehérgyarmat között a 18-as kilométernél. A további információkra is számítok az egész országból. Celldömölkről, Bábolnáról, Füzesabonyból. Hívja 061-759-6060-on, minden info jól jön, dolgozzunk össze ma délután is. Köszönöm előre is.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Utazáshoz pedig itt a Carbon Fools dala. Garantálom, hogy jól esik majd hallgatni a naplementét figyelve. Carbon Fools Club Lights a Petőfi Rádióban.

Petőfi Rádió minden magyar. Most a Csillagászat szerelmesének jön, mondjuk úgy egy program lehetőség, úgyhogy akár alázenét is váltatnék. Mert hogy rengeteg az égi látványosság most a napokban, például ma hajnalban a Hold, a Mars, valamint az Ikrek két látványos csillaga alkotott együttállást, míg holnap, szeptember 8-án a vékony Hold sarló alatt a Mékas csillag halmaz is feltűnik majd. Ezek persze szabad szemmel kevésbé látványosak, tehát konkrétan egy-egy pontot láthatunk, ugyanakkor csillagászati távcsővel annál inkább érdekesebb a dolog. Szóval, hogyha valakinek van fotója a ma hajnali együttállásról, amely nagyjából hajnalban 2 óra környékén volt, akkor várom ezeket, és hát holnap hajnalban is érdemes lesz figyelnünk az égboltot, a holdsarló alatt a Mékas csillaghalmaz is feltűnik majd. Valljuk be, idén azért nagyon sok látványosság volt, főleg az elmúlt 1-1,5 hónapban az égen. Na és most Beton Hofi veszi át az irányítást, itt a Hello Bello!

0: Egy dal a fővárosunkról, Bay Alex, Hey Budapest, itt a Petőfi Rádió Minden Magyar. 18:44 a pontos idő. Úgy tűnik, hogy sajnos napokra vagyunk az ősztől. Kedden és szerdán még nyárias meleg lesz, szerdán többfelé 35 fokkal, aztán szerda este érkezik egy hidegfront, és konkrétan a hét második fele csak 25 fokot tartogat majd.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Munka után haza kísérünk téged. Figyelem, mindig baleset lassítja haladást az M0-áson Sziget-Szent Miklósnál az M5-ös felé. Korábban 3 személyautó karambolozott, és 2 sávot lezártak a 17-es kilométernél. Ezért torlódik tehát az M0-ás forgalma az M5-ös felé, Sziget-Szent Miklós térségében a 17-es kilométernél baleset. És baleset volt Kisar és Fehérgyarmat között az összekötő úton a 18-as kilométernél. Itt még délután 2 személyautó frontálisan karambolozott. Itt is tart még a helyszínelés, tehát baleset Kisar és Fehérgyarmat között. És hogy hol van még fennakadás, számítok rá, hallgatóink a szemeink, várom az infókat Nagyszentről, Lentiből, Soltról, a Petőfi Rádió telefonszáma 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét! Petőfi Rádió.
0: A zenékutyát most a Pardograsztal folytatjuk. Fúj meg szél, ez szól a Petőfi Rádióban, és hogy mi szóljon 7 óra után, kezedben a lehetőség, hogyha ott van nálad a telefonod, kezdődik az élő kívánságműsor, már várom a hívásod. Pötyök be, hogy 061 759 6060, és hív most, szabad a vonal.

0: Petőfi Rádió minden magyar, héttől élő kívánságműsor, rajtad áll, hogy melyik dal legyen a következő és kinek játszam. Hívj 061-759-6060. Laura választotta az első dalt a párjának Zsoltnak. Esti kornél utánad, ez a közös zenétek.
1: Belekap a szél a hajadban, a szívem az időt megakasztja.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: Viberen a 0630303380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Marad a napos, száraz idő. A közszféra több ágazatában is megkezdődhet a béremelés, erősítette meg a miniszterelnök. Kiemelnék, a földközi tengerből az 1968-ban lezuhant Air France gép roncsait.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Három autó ütközött az M0-áson Sziget-Szent Miklós térségében az M5-ös felé vezető oldalon. A 17-es kilométernél két sávot lezártak, már 7 kilométeres a torlódás, akár 45 perc is lehet a plusz menetidő. Kis busszal ütközött egy traktor, illetve két autó a 42-es főúton Berettyóújfalu közelében. A 42-es kilométernél a helyszínelés és a műszaki mentés idejére teljes útzárat vezettek be. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 303 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Megkezdődhet a bérrendezés a nevelést, oktatást segítőknél, a szociális és gyermekvédelmi dolgozóknál, valamint a rendvédelmi és honvédelmi állománynál, erősítette meg a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában beszélt arról is, hogy tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot és modern felsőoktatási stratégiát dolgoznak ki. Reagáltak a miniszterelnök napirend előtti felszólalására a frakcióvezetők. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végig hazudta a kampányt, és arra készül, hogy végig hazudja a kormányzást is. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni, a Mi Hazánk pedig úgy véli, az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajtja végre. A Tisza frakcióvezetője a jó szándékú ellenzéket hiányolta. Kiemelnék, a földközi tengerből az 1968-ban lezuhant Air France gép roncsait. Feltételezések szerint az utasszállítót a francia hadsereg lőhette le véletlenül. Ennek megvizsgálására akarják felszínre hozni a roncsdarabokat. Szakemberek szerint nem tudni, hogy a lövés nyomai 58 évvel a történtek után még megtalálhatók-e. A Korzikáról indult repülőgép 1968. szeptember 11-én zuhant a tengerbe Nizza térségében. A fedélzeten lévő 95 ember életét vesztette. A roncsokat rendőrségi búvárok találták meg tavaly.
2: Petőfi Rádió. Sport.
4: Jó estét kívánok, Katona László vagyok. Megnyerte a harmadik csoportmérkőzését is a magyar női kosárlabda válogatott a németországi világbajnokságon. Magyarország Dél-Korea 82-73. Sikerével a nemzeti csapat a B csoport második helyén végzett. Juhász Dorka 22 ponttal zárt, ő volt a legeredményesebb játékos. Holnap a magyar válogatott az A csoport harmadik helyezettjével játszik a negyed döntőbe kerülésért. A budapesti cselgáns Grand Slam versenyen nem lehet ott sérülés miatt Pupréka, Végzsombor és Gyertyás Róza sem. A magyar válogatott színeiben végül 33-an vehetnek részt a Papp László sportarénában megrendezésre kerülő eseményen. Indokoltnak tartja a látványcsapatsportok társasági adókedvezményen alapuló támogatásának felülvizsgálatát az állami számvevőszék. Elemzésük szerint ugyanis az nem a sportszakmai eredményességet helyezi a középpontba, és visszaélésekre is ad lehetőséget. Az ÁSZ közleményben elismeri, hogy a látványcsapatsportok TAU támogatása jelentősen hozzájárult az ágazati infrastruktúrális és szakmai fejlődéséhez. A számvevőszék az ellenőrzési tapasztalatok és a feltárt visszaélések miatt mégis a támogatási rendszer felülvizsgálatára és a kapcsolódó jogszabályok pontosítására tett javaslatot. Köszönöm a figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Estétől északnyugat felől beborul az ég, de eső továbbra sem lesz. Holnap a maihoz hasonló napos, száraz idő valószínű. A szél a Dunántúl északi felében időnként megélénkül. Éjszaka 9-14, napközben 28-34 fok várható.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Belevetjük magunkat az estébe. Ez már a kívánság műsor a Petőfi Rádióban. Vacsi mellé, vacsi készítéshez, tanuláshoz, vezetéshez. Mondd meg, hogy neked melyik dal esne jól. Hello, Szikora Tamás vagyok. Veszem fel a rendeléseket telefonon 061 759 6660.
2: Itt egy újabb óra. Kizár

0: 0-6-1-7-59-60-60.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Este 9-ig veszem fel a rendeléseket folyamatosan. Most te következel, kinek játszom a következő magyar dalt?
3: Anyukámnak szeretnék küldeni egy számot.
2: Mit szeretnél anyának üzenni?
3: Hát az, hogy jó utat kívánok neki, és nagyon szép időtöltést kívánok neki, hogyha odaér.
2: És hová megy anya?
3: 5 napot Ausztriába lakunk, és most megyünk.
2: Aha, és megvannak már a programok, hogy miket fogtok csinálni, vagy full lazulás, masszázs, wellness, ilyenek?
3: Lazulás, evés, ilyesmiket tervezünk, pihenünk.
2: Ére.

0: Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: De most üzenetküldős blokk következik. Azokat az SMS-eket, Viber üzeneteket olvasom, amelyek a 0630303380-ra futottak be. Kósa Felcsi csatlakozott hozzánk Verőcéről, aki a verőcei gruntisoknak választotta a következő dalt. Hello Tomi, Marina vagyok, és a kis majomcámnak szeretném üzenni, hogy légy bátor, hív fel, szeretlek és várlak. Zoli a testvérének Péternek, valamint a párjának Mariettának választotta a következő dalt, és ebben a másodpercben futott be Viber üzenet Orsolyától, aki rajtunk keresztül szeretné felköszönteni a férjét, Ákost a születésnapján. Isten éltessen téged! És ünnepelünk a kedvencetekkel. Négy Street, üzenet a távolból, a Petőfi Rádióban, az élő kívánság műsorban.
3: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar. Minden magyar.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Hívható számunk pedig 061-759-6060, és a dalkérések, az üzenetek mellett a közlekedési infokra is számítok, hiszen ilyenkor 7:30 után 4 perccel nagyon sokan vezetünk még együtt. A 4-es főúton Pilis külterületén két autó ütközött össze, a 45-ös kilométernél egy sávon megy a forgalom, tehát baleset a 4-es főúton Pilis külterületén a 45-ös kilométernél. Berettyóújfalu közelében a 42-es főúton egy traktor és egy kis busz ütközött össze, tart a helyszínelés és a műszaki mentés, teljes útzár van a 42-esen, Berettyóújfalu közelében a 42-es kilométernél baleset miatt, és Sárkeresztesnél a 81-es főúton két személyautó ütközött össze, ezért van forgalomkorlátozás. Mindez tehát a 81-es főúton Sárkeresztes közelében, ahol baleset miatt egy sávon megy a forgalom. Vigyázz magadra! Várom a további infokat, és játszom a kedvenceket, ez a kívánságműsor. Sziasztok, szeretném küldeni a következő számot Rolinak, a Bögi Vasasnak. Sok szeretettel, és kívánok neki áramszünetben és rozsdás fasakban gazdag munkát a hétre. Mi is ezt kívánjuk! Ágota pedig a pékségben hallgat minket a kolléganőjével, Szintivel, így nektek is játszom ezt a dalt a Petőfi Rádióban.
1: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
0: Tomi már várja hívásod.
1: Ez a Petőfi Rádió.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szia, számot szeretnék kérni.
2: Kinek szeretnél számot kérni?
3: Apukámnak szeretnék egy számot küldeni.
2: Üzensz apának valamit?
3: Nagyon szeretem.
2: Mikor fogtok legközelebb találkozni? Mikor lesz apa-fia program?
3: Nem sokkal, holnap.
2: És mit fogtok csinálni?
3: Nekem holnap iskola, szóval csak délután bírunk találkozni.
2: Beszélgessetek jó nagyokat.
3: Jó, szia.
2: Szacától Vibert kaptam. Sziasztok, szép estét mindenkinek. Snowmannek üzenem, hogy az életnek csak akkor van értelme, ha van, aki betöltse a mindennapokat. Ott a pont, a nap igazsága. A következő dal a tiétek, Pál utcai fiúk, legelő a Petőfi Rádióban, az élő kívánság műsorban.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél több

0: Budapesti Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Hívható számunk pedig 061-759-6060. Hogy miért mondom? Még egy óra van a kívánságműsorból. Fél időnél vagyunk. 9-ig számíthatsz rám. A következő dalt Maja választotta. Rajtunk keresztül szeretné megajándékozni az ikerlányait, Ildikót és Ivettet a 9. születésnapjukon. Éljenek az ünnepeltek! A tortavágáshoz mindjárt ezt a dalt játszom.
3: Vámél az utca hajnalban elindul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.

0: 0630 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag. A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal a Kultúrfitnessben.
2: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
3: Ez a Kultúrfitness.
1: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: A garázsból indult.
1: Zenéjén generációk nőttek fel.
3: Mára pedig az ország

0: volt. Ha megvolt a nyolcszor a munka, meg a nyolcszor a pihenés, na akkor jövök én. És a korlátlan szórakozás a magyarokban.
1: Magyarok.
2: Nagy Feróval minden hétfőn este 11 órától.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után.
2: A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Marad a napos, száraz idő. Célzottan segíteni a dízelt tankolókat a kormány. Hamarosan folytatódnak az amerikai közvetítéssel zajló orosz-ukrán béketárgyalások.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Kisbusz, traktor és két autó ütközött a 42-es főúton Berettyóújfalu közelében. A 42-es kilométernél teljes útzár van. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Az elmúlt időszak eredményeiről és a kormány előtt álló feladatokról beszélt a miniszterelnök a parlament őszi ülés szakát megnyitó beszédében. Magyar Péter bejelentette, a kormány beavatkozik a magas üzemanyagárak miatt, és célzottan segíti a dízelt tankolókat. A részletekről várhatóan szerdán döntenek. Megerősítette, hogy hamarosan megkezdődhet a bérrendezés a nevelést, oktatást segítőknél, a szociális és gyermekvédelmi dolgozóknál, valamint a rendvédelmi és a honvédelmi állománynál. Hamarosan folytatódnak az amerikai közvetítéssel zajló orosz-ukrán béketárgyalások, jelentette be az amerikai főtárgyaló. Steve Witkoff X oldalán közölte, hogy jelentős előrelépést sikerült elérni. Tegnap a Kreml közölte, hogy Oroszország nem zárkózik el a háromoldalú tárgyalások újraindításától. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig azt mondta, tartós békét akarnak kötni, amely garantálja, hogy országát soha többé nem támadják meg. Uniós beruházást jelentett be Grönlandon az Európai Bizottság elnöke. A 200 millió eurót egyebek mellett a kritikus fontosságú ásványi anyagokkal, a műholdas kommunikációval és a megújuló energiával kapcsolatos fejlesztésekre szánják. Ursula von der Leyen grönlandi látogatásán egyúttal szolidaritásáról biztosította Dániát és a hozzátartozó autonóm területet, és jelezte, hogy határozottan elutasítják Donald Trump amerikai elnök törekvését Grönland megszerzésére. Megnyílt Közép-Európa legnagyobb mesterséges intelligencia konferenciája Budapesten. A kétnapos eseményen hazai és nemzetközi szakértők, véleményvezérek, technológiai cégek szólalnak fel a témában. Horváth Péter tudománypolitikáért és innovációért felelős államtitkár szerint a kérdés az, hogy a mesterséges intelligencia segítségével hogyan lehet jobbá tenni az egészségügyet, gyorsabbá a kutatást, hatékonyabbá a diagnosztikát.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Estétől északnyugat felől beborul az ég, de eső továbbra sem lesz. Holnap a maihoz hasonló napos, száraz idő valószínű. A szél a Dunántúl északi felében időnként megélénkül. Éjszaka 9-14, napközben 28-34 fok várható.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Follow the Flow holnap küszöbén 8 után, ezzel folytatódik az élő kívánság műsor a Petőfi Rádióban. Na és neked milyen napod volt? Igyekszem feldobni magyar zenékkel. Várom az üzeneted 0630303380 vagy hívj 061 759 6060.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Virág azt írja, szia Tomi, mi a lányommal Hannával éppen hazafelé utazunk, és nem csak egy zenét szeretnénk kérni, hanem Petőfi Rádiós ajándékcsomagot is nyerni. Ezt holnap délután megtehetitek, hiszen minden hétköznap, minden munkanap délután 4 és 5 közötti játékot indítok, és a leggyorsabb üzenet

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: És Tomi várja a közlekedés infokat is, a pontos idő 20-29. Figyelem, a 42-es főúton Berettyóújfalu közelében baleset van, egy traktor és egy kis busz ütközött össze, ezért forgalomkorlátozás van, és tart a műszaki mentés a 42-es főúton, Berettyóújfalu közelében, ahol baleset van a 42-es kilométernél. Vigyázz magadra, jó utat! Várom a további infokat, és játszom a kedvenceket. Itt egy üzenet. Sziasztok, a következő dalt küldi az öcsénk Szandinak és a testvéreinek az egész család nevében. Nagyon szeretünk, gondolunk rád, és várjuk, hogy újra együtt lehessünk. Ez az üzenet. Nándi pedig a barátnőjét, Reginát szeretné felköszönteni rajtunk keresztül a névnapod alkalmából. Isten éltessen téged! Ez már a kedvenced, Dash, áthívhatsz.
0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061 759 6060.
1: Tomi már várja hívásod.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Ildikó írt nekünk, aki a barátnőjével Angival tart hazafelé zumbáról. Saját maguknak választották a közös kedvencüket, azt írták, mert megérdemlik. Csajok, rendelés felvéve. Zita is csatlakozott hozzánk, ő rajtunk keresztül szeretné megajándékozni a délutános műszak Katiát, ugyanis ma van a születésnapod. Kedves Kati, sokat és boldogat, nagyon jó egészséget kíván a csapat kedvenc rádiója, a Petőfi, és örülök, hogy nap mint nap együtt dolgozunk. És hogy még kinek játszom a következő dalt, hogy te kit szeretnél meglepni, azt már te mondhatod.
3: A nagybátyámat, a mamámat és a nagynénémet és nagypapámat.
2: Oké, legyen így. Pató Pál úr, ez következik a Petőfi Rádióban az élő kívánság műsorban, mert ma is 9 óráig.

0: Petőfi Rádió kiválságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Egyes vonal, háló, Petőfi Rádió.
3: Lehet még számot kérni?
2: Szia, én Tomi vagyok, és te?
3: Én is Tomi.
2: Szia Tomi, igen, lehet számot kérni, a legjobb helyen vagy. Mondd, hogy kinek szeretnél számot címezni.
3: Apukámnak.
2: Apával most együtt programoztok, vagy együtt utaztok?
3: Programozunk.
2: Na és mit csináltok?
3: Ilyen wellnessbe vagyunk.
2: Wellnessbe? Tehát akkor most mondhatjuk, hogy nyaraltok? Vagy ez már otthon van nektek, ilyen kis saját jacuzzi, sauna?
3: Otthon, jacuzzi.
2: És akkor benne szoktatok lazulni suli után, munka után?
3: Így van.
2: És mit szeretnél apának üzenni?
3: Hogy nagyon szeretem.
2: Oké, a következő zene a tiétek.
3: Köszönöm, szép estét, szia!
2: Sofia Kart, ezt indítom, de nem csak nektek, Dávidnak is, aki közlekedési infót írt nekünk pár perccel. Szia Tomi, a Berkeszi elágazásnál a 4-esen vadgázolás történt, a 302-es kilométernél. Köszi Dávid, mindezt át a 4-esen, a Berkeszi elágazásnál, ahol vadgázolás miatt várható forgalomkorlátozás.

0: Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Bálint üzenetével zárjuk a ma esti kívánságműsort. A kisfiával, Kristóffal elugrottak pizzázni egyet, és neked szeretné elmondani a rádióban is, hogy mennyire szeret téged. Kívánságműsor legközelebb holnap este lesz a Petőfi Rádióban, most néhány perc múlva kezdődik a Kulturfitness Szani Rolanddal. Én léptem, szép estét kívánok, Szikora Tamás vagyok, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Marad a napos, száraz idő. Célzottan segíteni a dízel tankolókat a kormány. Nem érintik a Győri Audit a Volkswagen csoportnál bejelentett gyárbezárások és leépítések.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Kis busz, traktor és két autó ütközött a 42-es főúton Berettyóújfalu közelében. A mentés idejére a 42-es kilométernél teljes útzárat vezettek be. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
4: Az elmúlt időszak eredményeiről és a kormány előtt álló feladatokról beszélt a miniszterelnök a parlament őszi ülésszakát megnyitó napirend előtti felszólalásában. Magyar Péter bejelentette, a kormány beavatkozik a magas üzemanyagárak miatt, és célzottan segíti a dízel tankolókat. A részletekről várhatóan szerdán döntenek. Megerősítette, hogy hamarosan megkezdődhet a bérrendezés a nevelést oktatást segítőknél, a szociális és gyermekvédelmi dolgozóknál, valamint a rendvédelmi és a honvédelmi állománynál. Reagáltak a miniszterelnök napirend előtti felszólalására a frakcióvezetők. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végig hazudta a kampányt, és arra készül, hogy végig hazudja a kormányzást is. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Mi Hazánk pedig úgy véli, hogy a Tisza az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajtja visz végre. A Tisza frakcióvezetője a jó szándékú ellenzéket hiányolta. Előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak ügyében, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita tájékoztatása szerint az ukrán oktatási tárca megkezdte a szükséges jogszabályok előkészítését. A tárca vezető emlékeztetett, május 20-án indították újra a kisebbségi szakértői konzultációkat, és Kijev vállalta, hogy a kisebbségi jogokat törvényi erőre emeli. Az első kézzel fogható eredmény az ukrán kormány vállalta, hogy fenntartja a kis létszámú oktatási intézmények hálózatát, és továbbra is biztosítja az állami finanszírozásukat. Nem érinti az Audi a Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudatta a győri járműgyártóvállalat. A közlés szerint a gyár kapacitás kihasználásának módosítása nincs napirenden. A Volkswagen csoport csütörtökön jelentette be, hogy 50 ezer munkahely megszüntetését tervezik. A győri székhelyű Audi Hungária ZRT az Audi és Volkswagen koncern központi motorszállítója.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Estétől észak-nyugat felől beborul az ég, de eső továbbra sem lesz. Holnap a maihoz hasonló, napos, száraz idő valószínű. A szél a Dunántúl északi felében időnként megélénkül. Éjszaka 9-14, napközben 28-34 fok várható.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. Ebben az órában szóba kerül majd többek között Skócia, a kovászos kenyér és a dánok jellegzetes kenyere, a smørrebrød is. Fekete Gergő Pékkel beszélgetek, mindjárt kezdünk. Hello, Szami Roland vagyok.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a kenyerek világában, a péksütemények világában, illetve a kovász világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban Budapest egyik leghíresebb, vagy hírhettebb péke, pékmestere, Fekete Gergő. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Bevezetőt.
1: Melyik nem tetszett, a híres vagy a hírhett?
2: Tetszett csak. Vicces.
1: Pár évvel ezelőtt, amikor megcsináltátok azt a bizonyos pékműhelyet, hogyha fogalmazhatok így, azért terjedt eléggé a híretek, hogy akkor itt van egy ilyen új hullámos pékség. És akkor utána mindenki azt mondta, hogy ú, én szeretnék onnan valamit, csak éppen kóstoljuk meg. Aztán hiába mentek az emberek, már délután 3-kor nem volt semmi.
2: Hát, igen, volt ilyen. Az elején még volt olyan, hogy 11 után nem volt semmi, mert hirtelen nagyon felkapottak lettünk, és hát 3 főről egészen hirtelen 10 főre kellett bővítenem a csapatot, és azért ez egyik pillanatról a másikra nem ment.
1: Ebben a bizonyos időszakban, amikor ti létrehoztátok ezt, és elkezdtetek kovásszal foglalkozni, az még egyébként ennek a bizonyos, hát nem tudom, nevezhetem-e így, pékforradalomnak az időszaka volt. Akkor kezdett el mindenki a kovásszal kicsit behatóban foglalkozni, akik egyébként így 2026-ra, tehát 10-15 évvel később a pékszakmai ilyen meghatározó alakjai lettek.
2: Úgy gondolom, igen. Az első, hát pékforradalom, az első generációs pékségeknek körülbelül ilyen 5-6 pékséget mondhatnánk. Ők még a mai napig ugye működnek, mai napig működünk. Ha jól tudom, most több mint 100 kézműves pékség van országszerte. És hát mi voltunk az első generáció, és azóta is jóba vagyunk, tartjuk a kapcsolatot, és hát fejlődgetünk mindenki a maga szintjén.
1: Gombamód kezdtek el szaporodni egyébként az elmúlt években az ilyen kis kézműves pékségek. Van, aki megmaradt kicsiben, és akkor nem tudom, csak 15 kenyeret süt, meg 30 péksüteményt, meg van, aki egy kicsit azt mondja, hogy akkor na, kezdjük el ezt nagyobbá tenni.
2: Hát azt még nem látjuk, hogy az újak mennyire maradnak meg kicsinek. Én úgy tudom, hogy a mi első generációsok közül azért elég sokan nőttünk. Mi nem kifejezetten azért nőttünk, hogy most feltétlenül csak legyen még egy üzlet, vagy legyen még egy műhely, hanem mindig a minőség megtartása és a fejlődés vezetett minket. Ugye az első üzletünk, ami most 11 éves már, a Hold utcában volt, műhelynek még alig nevezhető, mert összvissza az egész üzlet 130 négyzetméteres, és a maga a konyha ebből töredéke, és hát éjjel-nappal sütöttünk már ott a végén, úgyhogy elkezdett egy kicsit a minőség rovására menni, meg a kollégáknak azért így egyszerűbb volt, hogy kialakítsunk egy pékműhelyt. Azóta már a 3. pékműhelyünk van, ami most jelenleg több mint 300 négyzetméter.
1: Ez egy elég szép és tudatos építkezésnek tűnik egyébként.
2: Igen, tényleg, ahogy mondom, hogy a feltétlenül arról volt szó, hogy megőrizzük a minőségét a kenyérnek, a kenyerünknek, a termékeinknek, és nem, hogy megőriztük, hanem még javult is a minőség. Most már tényleg sikerült egy olyan műhelyt összeraknunk, amit annó megálmodtam, hogy hűtött legyen a leveles péksütemény résznek a tere, hogy ne olvadjon a kánikulában a vaj. Most a hőkupola tetején nagyon büszke vagyok rá, hogy 26 fokos átlaghőmérséklettel mentünk a műhelybe, amit szerintem én soha nem dolgoztam még olyan pékműhelybe, ami ezt a hőmérsékletet tudta így télen-nyáron garantálni. Úgyhogy
1: kint 42 fok bent nálatok, igen, a kemencék mellett
2: 26 fok, így van. És ha a péksüteményes pályára bementünk, ami egy külön helység, ott általában pulóverbe dolgoznak a srácok télen-nyáron.
1: Ez egy későbbi kérdés lett volna, amit az imént a mondataid egyikében felhoztál, úgyhogy ha már említetted, akkor legyen helye és ideje itt és most. Hogyha az ember kicsiben csinál valamit, nem tudom, csak 12 darabot csinál valamiből, akkor pontosan tudja, hogy akkor ezek minőségi kézműves termékek lesznek. Hogyha 12-ből hirtelen 1222 lesz, igen, akkor fennállhat a lehetősége annak, hogy akkor kis minőségromlás következik be. Vagyis valakinek, effektíve annak az embernek, aki az egészet létrehozta, árgus szemekkel kell figyelnie minden egyes munkafolyamatot, hogy akkor pont annyi kerül bele, pont annyit kelt, pont úgy veszik ki a kemencéből.
2: Ez nagyon összetett kérdés lesz. Igen.
1: Ugye?
2: Igen. Hol kezdjem megvászolni? Mindössze egy héten 3 órát volt kikapcsolva a kemencem akkor, amikor tisztítottuk. Épp ezért volt fontos az, hogy egy új műhelybe költözzünk, hogy ne menjem a kenyér minőségének a rovására, így megnőtt a műhely, illetve hát, hogy említetted azt, hogy mondjuk 15 kenyérből mondjuk 1500-ra nincsenek ekkora számaink, de hogy azért jóval többet készítettünk, hát el lehet dönteni ott az üzletben, hogy akkor napi szinten mondjuk 30 kenyeret fogunk sütni, vagy 300-at. Nyilván az se volt megoldás, hogy 11 után vagy délután már nem volt kenyért, mert akkor elégedetlen vásárlók tömkelege jött délutánonként, aki egyszer megkóstolta a kenyerünket, azért rendszerint visszajön, vagy visszajött. És bármennyire tiltakoztam az ellen, hogy nőjünk, vagy legyen még egy üzletünk, vagy műhelyünk, ezért volt arra szükség, hogy azért bővüljünk.
1: Az van ezzel a szakmával, amit te csinálsz, hogy ilyen urbánus legendák vannak, és hogyha az ember jobban belegondol, akkor ez tényleg így működik. Aki péknek áll, és akkor itt a lényege. Az készüljön fel arra, hogy tök fordítva fog élni, mint az emberek nagy része, vagy az összes ember. Tehát, hogy amíg én délután intézem a kis dolgaimat, vagy nem tudom, edzőterembe megyek, addig te alszol, mert igazából neked hajnal 2-kor kezdődik a nap.
2: Háromkor lesz, nem feltétlenül, tehát próbálom úgy beosztani a műszakokat, hogy élhető életük legyen a pékeknek is. Hát kezdődik ott a sztori, hogy én kiskorom óta vendéglátásban dolgozom, és az álmom mindig egy étterem volt, vagy legalábbis egy vendéglátóhely. Sokáig éjfélig dolgoztam, egyre értem haza, 2-ig értem haza, és akkor beláttam, hogy hosszú távon nekem ez így nem fog működni, ehelyett ugye hajnali 4-kor kezdtem dolgozni, ami sokkal, sokkal egyszerűbb, de amúgy én szeretek korán kelni, és úgy gondolom, hogy pékek, hogyha megnézem a kollégáimat, vagy a konkurens baráti üzleteket, vagy azoknak a vezetőit, általában pékek szerintem szeretnek dolgozni, és szeretik oda tenni magukat, és nem zavarja őket, hogy esetlegesen korán kell kelni. Nálunk nincs éjszakai műszak, hajnalban kezdünk, ez igaz, de viszont elég korán is végeznek a srácok, délben már azért legtöbbször vége van a műszaknak.
1: Mi az, ami egyébként téged ilyen kiegyensúlyozottá és nyugodtá tud tenni a munka szempontjából? Az, hogyha látod, hogy elkészült a nem tudom 1500 darab kiflé, sós kiflé, és akkor azok ott kint vannak, és akkor befejeztük a munka folyamatot, vagy az? És hogy ezért éri meg csinálni a szakmát, szerintem vendéglátásban dolgoztál, amióta az eszedet tudott különböző pályákon. Amikor egy ilyen sóskiflét, vagy bármit, ami ott van a pultban, megfog a kedves vásárló, vagy a gyerkőc, mert oda adja neki anya, beleharap, és akkor látod azt, nem tudom, mosolyt meg kielégülést a szemében, hogy akkor végre finomat eszek.
2: Hát ez a csúcspont, ugye ezt ezért csináljuk, és ezért vannak nálunk nyitott konyhák, meg nyitott műhelyek, hogy maga a pék is lássa azt, hogy lássa a vásárlót, meg lássa az örömet az arcokon. Nyilván ezért csináljuk, meg azért az örömért, amikor megfogod a éppen kisült kenyeret, és kiveszed a kemencéből, azért ez elég menő pillanat, amikor ott meleg, forró, illatos tésztákat beszél ki a kemencéből.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Fekete Gergő. Pék, mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: abból a bizonyos filmből, a Rettenthetetlenből, pedig hát te is elég sok ideig éltél Skóciában.
1: Ja, nem tudtam ezt hova fog kivenni. Hát igen, a skócok nyámat is otthon hagytam, pedig van egy.
0: Tényleg van?
1: Tényleg van.
0: Mennyi ideig éltél?
1: 12
0: év. 12 évig.
1: Hát nem skót, de azért brit állampolgár is vagyok most már, ami... Amire azért büszke vagyok erre a 12 évre, megmondom őszintén.
0: Hogy jött ez a skóciai kiküldetés? Alapvetően egy magyar srác vagy, aki eldöntött, hogy a vendéglátásban szeretne dolgozni. Hogyha valaki vendéglátós, vagy szakács, vagy pék, vagy akármi szeretne lenni, akkor menjen Franciaországba, Németországba, bárhova. Skócia pont nem jutna eszembe, amikor a hagyir, hegyiz, vagy nem tudom mi az a töltött hurkát megeszik, tehát hogy az nem feltétlenül az európai gasztronómia csúcsa. Nagyon finom, de...
1: Hát azért Nagy-Britanniát nézve eléggé ott van a térképen a gasztronómiát tekintve, de amikor én kimentem, nem ebből a szempontból kerestem azt, hogy melyik országba menjek, hanem hogy egyszerűen kalandvágy volt. Egy hónapos utat terveztem, egy pici angol, hogy az angolomat fejleszem, hát itt is jó választás volt Skócia, mert azért eléggé durva az akcentus, a skóc akcentus.
0: Megérthetetlen.
1: Hát nagyon vicces volt, amikor Glasgow-ba érkeztem meg, igazság szerint Edinburgh-ba laktam, de Glasgow-ba érkeztem meg először, és hát semmit nem értettem a glasgow-i akcentusból, és akkor fogtam a fejem, hogy te jó ég, itt fogok megtanulni angolul, aztán ugye Edinburgh egy picit multikultibb, és sokkal érthetőbb a nyelv. Hát akcentussal sikerült megtanulnom az angolt, és hát egy hónap helyett 12 év lett belőle.
0: Ráadásul ott egyetemre is jártál.
1: Igen, az Edinburgh-i Napier Egyetemet sikerült elvégeznem vendéglátó szakon. Hát ez is büszke vagyok, és nagyon, nagyon jó kis időszak volt.
0: Ott is vendéglátásban dolgoztál, különböző éttermekben?
1: Így van, az első naptól. Hát nem első naptól, mert ez elég hosszú idő telt el, legalább egy hónapig keresgéltünk, amíg munkát találtunk, aztán egy grill étterembe sikerült elhelyezkednem, mint krumplisütő. Nagyon-nagyon-nagyon jó volt, nagyon-nagyon imádtam, de másfél év után vezettem egy 10-12 fős csapatot, és hát ez is vitatatlanul hatalmas élvény volt, és akkor döbbentem rá, hogy nekem a konyhám van a helyem.
0: És ezen kívül azért számtalan helyen megfordultál, állítólag egy dán kiküldetés, ha minden jól megy, meg egy francia kiküldetés, nyitották fel a szemedet, hogy nem kell nekem egy tojás rántottát, meg nem tudom, töltött káposztát csinálni, maradjunk a kovásznál.
1: Igazság szerint fine dining, elég jó éttermekben dolgoztam kint, és ott magunknak készítettük a kenyeret. Akkor volt így az első, hogy mondjam, rákattanásom a kenyérkészítésre, és akkor még csak élesztős kenyeret készítettem ott a konyhán, illetve aztán magamnak, otthon a barátoknak. Aztán egyszer az egyik barátomtól kaptam egy könyvet a kovászos kenyérkészítésről, és ami teljesen kovászlázba hozott, és kovászos kenyérlázba, és onnantól fogva tudatosan próbáltam képezni magam, és egy-egy ilyen kiküldetés, ahogy te mondod, az igazság szerint egy-egy nyaralás volt, tehát a nyaralásaimat felcseréltem egy sztázsolásra, tehát ingyen dolgoztam be külföldi pékségekbe.
0: Legalább nem kódorogtál céltalanul a városban.
1: De akkor így ezt nagyon élveztem, úgyhogy így is meg tudtam ismerni a várost, az adott város, például Koppenhágával. Nagyon kedvesek voltak a pékek, műszak után mindig elvittek sörözni egyet, meg együtt ebédeltünk, úgyhogy nagyon kellemes élmények ezek.
0: Ott azért más jellegű a pék kultúra, hogyha a skandinávokat veszük, tehát hogy amilyen kenyerek, vagy nem tudom, panidik, stb. Vannak Franciaországban, Olaszországban, Dél-Európában, az északi kenyér kultúra az nagyon más. Nagyon finom, nagyon de más, nagyon különleges.
1: És még mindig azt mondom, hogy Európában a toppok, a skandináv országok, Dánia, Svédország hihetetlen magas szinten űzik ezt a szakmát, nem hiába van itthon is nem egy skandináv pékség, többen jöttek már ugye onnan vissza is nyitottak pékséget itt Budapesten. Én is elég sokat tanultam kint Dániában, Koppenhágában, és azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg szinte minden sarkon nagyon jó minőségű pékséget lehet találni. Más jellegű kenyerek vannak, sötétebb rozs az, ami náluk a hagyományos kenyér, de péksütemény kultúrájuk is hatalmas, nagyon jó minőségben űzik ezt.

0: a szakmát.
1: Mi az, hogy hívják? Smorrebrod vagy smorbrod?
0: Smörbrod.
1: Smörbrod.
0: Igen, igen. Meg rúg, hát nem, a smörbrod az már a kis szendvics, amit készítenek belőle, kis szendvicskék, a rúgbrod maga a sötét roskenyér. Mm. És vannak ugye a bullok, amit én úgy gondolom, hogy mi először kezdtünk itthon készíteni ezeket a kardamomos kardamom fűszerrel ízesített kis masnikat, süteményeket. Azóta most már számos helyen lehet kapni a városban.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Fekete Gergő. Pék, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Rádió. Kulturfitness. Sunny Rolanddal.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Fekete Gergő, Pék ül velem szemben a stúdióban. A közelmúltban látott napvilágot az első könyve. Artizán Pék vagyok, ez a címe. Köszöntelek még egyszer, de jól jöttél. Szia, Gergő.
2: Köszönöm.
1: Meg annyi dologról beszélgettünk, Smörbrod, valami ilyesmi volt a legutóbbi, hát dán tökéletes kiejtésű szó, amit használtunk, ha bár már a skót töltött hurka is megvolt. Olyat ettél egyébként?
2: Természetesen.
1: Finom? Én még sosem ettem.
2: Hát figyelj, minden kultúrájában megvan, vagy a gasztronómiájában megvan a töltött véres hurkától elkezdve a májas hurka, ez is szinte ugyanaz, mint nálunk.
1: Térjünk rá arra, hogy alapvetően, amit te csinálsz, az ugye ilyen kézműves kovászos kenyér, illetve péksütemények, hogyha körbenézünk, és mondjuk csak itt a Kárpát-medencében, hogy átmegyünk, nem tudom, Erdélybe például, Teknőben dagasztják a nagymamák, a nénik azt a bizonyos tésztát, aztán utána be a kemencébe is elkészül.
2: Volt szerencsém ott is sütni.
1: Igen, ez lett volna a kérdés, hogy az a kenyér, ami Erdélyben készül, és az asszonyok készítik, a nagymamák készítik, azért az minőségnek számítám.
2: Persze, természetesen. Hát itt semmi újat nem találtunk föl egyébként. Azt a technológiát, meg hagyományt hoztuk vissza, amit ugye annó elfelejtettünk, hát ugye a második világháború ig bezárólag, vagy azt követően szinte minden háznál sütöttek kenyeret, aztán ahogy az asszonyoknak el kellett mennie dolgozni, és már nem volt erre idő, így ez a kenyérsütés tudománya is sajnos elhalt, vagy abban maradt, főleg a kovászos kenyér maradt el, mert ugye bejött a sütőélesztős ipari kenyér, és hát nem volt szüksége arra, hogy minden háznál süssenek kenyeret. És hát az a csodálatos ebben, hogy ezt a tudományt, vagy kenyérsütést most a kovásszal próbáljuk népszerűsíteni és visszahozni, és hogy egyre többen érzik fontosnak azt, hogy süssenek otthon kenyeret. Hát nem tudunk elég workshopot tartani, hogy ne teljen meg egy workshopot, van Szabi a Pék, rengeteg workshopot tart, mi is tartunk workshopot, és azért gondoltam, hogy ennek a kenyér, vagy a könyvnek is itt van az ideje és helye, mert szükség van egy olyan könyvre, ami lépésről lépésre leírja azt, hogy hogyan lehet otthon jó minőségű kenyeret készíteni. Nyilván vannak külföldi könyvek, amiket meg lehet vásárolni, de én úgy gondolom, hogy ez hiánypótló volt itthon.
1: Majd beszélünk az előkészítő folyamatokról, a kovászról, az élesztőről, a díszítésről, a zsilletpengéről, stb. Stb. Viszont a befejező fázis. Van egy nagy különbség szerintem a kézműves pékségek és a, nem tudom, például Erdélyben készült kenyerek között. Amikor ott kiveszik a kemencéből, és szerintem ilyen nálatok, vagy a legtöbb pékségben nincsen, akkor elkezdik ütögetni, hát vagy a késnek a nyelével, vagy bármi, nem tudom, fakanállal.
2: Nem is szoktuk azért kopogtatni alulról, hogy
1: nem is kopogtatni, hanem hogy...
2: hogy leverik arról.
1: Igen,
2: hogyha szénégetjük a kenyeret, akkor nem, amúgy nem szoktuk eladni, ha szénégetjük a kenyeret, azt elviszem haza. De hát igen, ez egy ottani hagyomány.
1: Vagy, egy fatüzelésű kemencében azért tök másképp készül a kenyér, mint egy ilyen ipari kemencében.
2: Igen, és nem. Tehát ezek az új, modern gőzös kemencék azért tudják azt imitálni, amit egy fatüzelésű kemence. Másrészt meg azért ott a hódicában eléggé haragudnának ránk, ha begyújtanánk ott a Nemzeti Bank mellett a fatüzelésű kemencét, gondolom én. Meg nem tudom, hogy meddig tarthatnánk kinyitva, de hogy nem feltétlenül, nyilván valamennyit ad hozzá a fatüzelésű kemence, de ha szerintem ide lerakok eléd most egy fatüzelésű kemence és kenyeret, vagy a miénk,
1: nem
2: biztos, hogy meg fogod tudni mondani, hogy mi a különbség.
1: Alapvetően a te szakmád, hogyha nagyon lecsupaszítjuk, akkor az abból áll, hogy liszt, só, kovász.
2: Hát víz. Víz azért elég fontos.
1: Igen, és akkor csinálsz belőle egy kis tésztát, aztán utána azt hagyod, mit tudom én, egy-két órán keresztül, aztán kicsit még átforgatod, aztán előveszed a zsilletpengét. Zsilletpengét? Jól mondom?
2: Hát vannak különböző kis recéskésengés, de vannak is zsilletpengét szeret használni, igen.
1: Az első kovász, az megvan még? Azt kaptad valakitől, te készítetted?
2: Én készítettem magamnak, igen, viszont amivel itt dolgozunk a pékségben, azt Skóciából hoztam el, azt az akkori pékmesteremtől kapta, aki elvileg San Franciscóból kapta, szóval ez már egy elég idős kovász, teljesen mindegy, hogy hány éves ez a kovász. Ahogy átkerült ide a mi műhelyünkbe, így ezt a műhelynek a karakterét vette át. Úgyhogy megvan még az a kovász, de az már teljesen más, mint amit annól hazahoztam Skóciából.
1: Mit kell elképzelni egy ilyen kovászra? Mert hogyha valaki otthon csinál magának, akkor az nem tudom, egy ilyen egy literes befőttes üvegben megvan, és akkor szépen nevelgeti nálatok. Egy ilyen pékműhelyben azért gondolom, hogy 10-5 literes befőttes üveg, és akkor abban készül.
2: Hát inkább ezek ilyen műanyagládák, vödrök. Ha. Hát ugye a kovászra azt kell tudni, hogy ez egy lisztből és vízből készített természetesen erjedő kultúra, amelyben a vadélesztők és a teljesebb baktériumok élnek, és ezáltal ugye fermentálódik a tészta ennek segítségével, ez egy természetes élesztő. Mit kell róla tudni? Azt kell róla tudni, hogy
1: néha hozzá kell önteni egy kis vizet, meg egy kis lisztet kell adni.
2: Etetni kell, mint egy ilyen kis tamagocsit minden nap, nagyjából, nyáron akár többször is, kétszer-háromszor is, és ahogy így dagad és fermentálódik a tészta, ezt az a kovásznak az energiáját használjuk arra, hogy ugye megkeljen a kenyér. Ettől nem marad lapos a kenyér, hanem ettől lesz szép gömbölyű és lukacsos a tészta.
1: 2026-ot érünk, nyilván most már nem dagasztasz kézzel.
2: Nem attól kézműves pékség, hogy kézzel dagasztunk. Nyilván több száz kenyeret nem fogunk kézzel dagasztani. Otthon kézzel dagasztok. Viszont itt már 11 éveset tagasztottunk kézzel. Egy kézműves pékség, attól kézműves pékség, hogy jó minőségi magyar lisztet használunk, nem használunk semmilyen adalékanyagot, amit mondjuk egy ipari kenyérnél szemrebbenést nélkül beletesznek egy-egy kenyérbe, és ezzel etetik a kedves vásárlókat, illetve hát ugye, amiről beszéltünk, hogy ebbe a kenyérbe kizárólag liszt, víz és só van, semmi más, illetve meghagyjuk azt az időt a kenyérnek, amire szüksége van. Nálunk egy kenyér 48 óra alatt kell meg, és készül el. Egy ipari kenyérnél előfordul, hogy 3 óra alatt kerül a polcra, sütéstől, vagy bedagasztástól elkezdve, ami ugye adalékanyagok nélkül nem kivitelezhető. És hát nem hiába van ennyi sok hát kenyérre vagy gluténre allergiás, meg mindenféle allergiás vásárló és ember, mert ugye gondolj bele, hogyha telerakjuk azt a kenyeret élesztővel, meg mindenféle adalékanyagokkal, akkor mi fog történni a te testedben, amit 3 óra alatt elkészítenek kenyeret, az benned fog megkelni, illetve ki tudja, milyen reakciót vált ki a tested arra a sok-sok méreganyagra, ami benn van egy ilyen ipari kenyérben.
3: Gusta, fúj!
1: Nem is ezért kérdeztem egyébként, hogy kézzel dagasztasz-e vagy sem, mert hát nyilván a folyamatot ugyanúgy elvégzi a gép, nyilván egy pékségben nem lehet megcsinálni azt az ipari mennyiséget, azt, hogy akkor nem tudom, 150 ember ott áll, és akkor kézzel dagaszt, hanem hogy én amikor otthon, és te is említetted, hogy otthon kézzel dagasztasz, hogy szerintem amikor az ember végigcsinálja ezeket a folyamatokat a saját kezével, és esetleg még nem tudom, egy izzadság csepp is benne van, mert azért az nem egy egyszerű folyamat, hogy az úgy, hogy megnyugtatja az embert, az olyan, mintha egy ilyen terápia lenne.
2: Itt tényleg csak a legszükségesebb munkafolyamatokat, tehát például a dagasztáshoz, ami géppel készül, utána természetesen mindenki
1: a formázás az már,
2: formázás, igen, sütés, mind-mind kézzel készül a műhelyben is. Tehát több száz kiló tésztát bedagasztani azért kihívás, de a formázása, meg az osztása a tésztáknak, ezek mind kézi folyamatok, és a pék kollégák szívesen dolgoznak ezekkel a tésztákkal.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Fekete Gergő, pék, kicsi szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: megszokottam már. Kultúr Fitness.
1: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Fekete Gergő pékül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
2: A közelmúltban látott napvilágot, a legújabb, illetve az első könyved, mind a kettő helyes, a címe az, hogy Artizán Pék vagyok. Receptekkel, történetekkel, mindennel megfűszerezve, hogy készítsen az ember otthon magának hiper-szuper, nagyon finom kovászos kenyeret. Honnan az ötlet, hogy akkor én ezt leírom, Gergő?
3: Igazság szerint egy felkérésre készítettem ezt a könyvet, hogy írtam meg, gyűjtögettem a recepteket, hát öt évnyi munka van benne. Igazság szerint igazán csak az elmúlt másfél évben foglalkoztam vele egy komolyan, amikor már összegyűjtöttük a recepteket. Bár nem is kellett annyira összegyűjteni, mert ezek a receptek, azok a receptek, amivel mi dolgozunk. Ezzel is azt szeretnénk megmutatni, hogy nem árulunk zsákba macskát, nyitott könyv vagyunk, és ahogy be lehet látni a műhelyeinkbe, meg a konyháinkba, ugyanazokat a recepteket átadtuk a kedves vásárlóknak és olvasóknak. Ugyan szerintem az a legfontosabb, hogy minél több jó minőségű kenyér kerüljön a magyar asztalokra, hogy kedvet kapjanak a kedves háziasszonyok, vagy nem háziasszonyok, férjek, apukák arra, hogy két hetente egyszer elkészítsék a saját kenyerüket, hogy lássák azt, hogy mennyi munka egy ilyen kovászos kenyér, és hogy mennyivel másabb egy ilyen kenyeret elfogyasztani, mint egy sinányabb minőségűt. Utána úgyse fog készíteni mindenki magának szerintem minden nap kenyeret otthon. El fognak menni az első kézműves kenyér vagy pékségbe, és megveszik majd maguknak, hogyha látják, hogy mi a különbség.
2: Hajtogatott élesztős tészta nyilván van benne, croissant tészta nyilván van benne, a szakmának a csúcsa, amivel nagyon sokat kell pepecselni.
3: Az is van benne. Nagyon sok féle 90 recept, azért az nem kevés. Ennek túlnyomó többsége azért péksütemény és kenyér, de ahogy említettem, kenyeret felhasználó, akár ebédreceptek, levesreceptek, sütemény receptek,
2: nagyon sok. Kenyérkockák, ami esetleg belefér a valahová, bármilyen.
3: Kenyeret kidobni nem szeretünk, ezért próbálunk olyan recepteket is összegyűjteni, ahol újra lehet, vagy fel lehet használni a már száradóban lévő kenyérkéket.
2: Alapvetően te egy ilyen gyakorlati pasasnak tűnsz, aki fogja magát, és akkor előveszi a mérleget, kiméri a lisztet, a stb. Uh-huh. És akkor csinálja a kis dolgait. Úgyhogy ott van rajta a kötény, de nem olyannak, aki fogja magát és leül a számítógép elé, és akkor elkezd sok-sok órán keresztül mindenféle ilyen történeteket, meg recepteket írni, de mégis meg kellett tenned.
3: Hát recepteket írni már azért fiatal korom óta szeretek. Nyilván nem, akkor még nem a laptopba írogattam, hanem csak itt tollal a kis recept füzetembe. Aztán, ahogy fejlődött a technika, elővettem a laptopot is. Írni meg úgy gondolom, hogy mit szeretek, és amikor a Seffer Erzsébet, a szerkesztő biztatott arra, hogy úgy gondolja, hogy jól tudok írni, akkor még írtam pár történetet ide a könyvbe. Rólunk, a pékségről, kollégákról, picit magamról.
2: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk a beszélgetés végéhez. Nagyon sokáig voltál Skóciában, stázsoltál ugye Skandináviában, Franciaországban, számtalan helyen a világon, és nagyon sok helyen megfordultál a világban. Életed legrosszabb kenyerét hol etted?
3: Az a jó, tehát most ha korrekt akarok lenni, akkor csak saját sütésről beszélnék, de az a csodálatos a kenyérsütésben, hogy nem tudsz olyan rosszat készíteni, hogy én legalábbis még nem tudtam olyan rosszat készíteni, hogy ne lehessen elfogyasztani, mert hát ahogy beszéltük a beszélgetésre, ha megég, akkor leveled róla a szened. Ha sótlan, akkor toszkán kenyérnek fogom fel. Ha egy kicsit lapos, attól még el lehet fogyasztani, szóval...
2: Életed legjobb kenyere, amit valahol ettél, nem tudom, kukoricalisztből valahol Mexikóban, vagy Marokkóban, ami nem tudom, kenyérnek számít, de mégis egy lepény, vagy az északiak különleges kenyerei?
3: A magunkén kívül, most hoztam egyébként bagettet, imádom a bagettünket, meg a fehér kenyerünket is, hoztam kóstolót. Azon kívül, várja, hol voltam, Németországban, Bruder nevű péksrác, de most meg nem mondom, hogy hol van ő, melyik városba, de az ő kenyere, amilyen nagyon jól megsült, amikor beleharapsz és ragad a fogadba, az a pici karamellizált héj, nagyon-nagyon lukacsos és könnyed. Hát hasonló a miénkhez, csak a miénket nem merjük annyira megsütni, mert ez itthon kiveri a biztosítéket, de amikor ilyen jól meg van pirítva a kenyér, én azt szeretem.
2: Egy-két kérdés még a péksüteményekhez. Azokat nyilván ki kell kísérletezni, hogy akkor az a krém vagy máz, amit ráteszel vagy beletezel, az jó sikerüljön. Minden elsőre meg volt, vagy voltak olyan, nem tudom, töltelékek, amik utána kukában végezték be, hogy hát ez túl citromos lett, ezzel nem tudom mit csinálni.
3: Persze volt, de azért nem biztos, hogy a kukában végzett, de elfogyott, de volt olyan, hogy kicsit finomítanunk kellett az ötleteken. Tény, hogy nagyon sokat ötletelünk, és szezonálisan azért elég sok új pékáru, péktermék kerül a boltokba, ezeket mind ki kell kísérletezni. Ez egy szép folyamat, és ezt szeretjük. Szeretünk kóstolgatni és tesztelgetni. Ez a szakmának az egyik legszebb része.
2: Utolsó utáni kérdés a végére. Ez pedig az, hogy alapvetően ahhoz, hogy az ember kenyeret készítsen, nem kell más, csak liszt, víz, élesztő.
3: Nem kell élesztő.
2: Kovász.
3: Kovász. Tudunk készíteni lisztből és vízből.
2: Na de, azért innentől egy csomó mindent hozzá lehet még tenni, és abból is nagyon jó kenyér lesz, hogyha egyéb fűszereket teszel bele, vagy nem tudom, darált magokat teszel bele.
3: Rengeteg ilyen ízesített kenyér is van a könyvben. Sajtos, zöldfűszeres, lila káposztás sorolhatnám.
2: Káposztás kenyér?
3: A lila káposztás, az nagyon működik, főleg egy Márton naphorkot szoktuk készíteni.
2: Hiszen a kacsához az tökéletes.
3: Így van. Meg a zsírhoz, amit nem hoztál, pedig megígérted.
2: Igen. Nem kaptam sajnos kacsaháját, hogy kipirítson belőle tegnap este. Majd legközelebb. Lesz még vagyok kettő?
3: Figyelj, hát még most is pihenem ezt az egész könyvírósdint. Nem tudom. Nem terveztem több kötetesre, majd meglátjuk.
2: Gergő, köszönöm szépen, hogy jöttél. Kellemes további szép estét.
3: Szép estét, szia.

0: De magyar ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában Fekete Gergő Pékkel beszélgettem, a következő órában pedig az Ezüst Cipő Focisuli Alapítvány alapítóigazgatójával, ifjabb Fekete Lászlóval fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: A garázsból indult.
2: Zenéjén generációk nőttek fel.
1: Mára pedig az ország egyik legnagyobb rockzenei legendájává vált.
2: Ő nem más, mint...
3: Sziasztok, Nagy Feró vagyok. Fülekedt a Petőfi Rádióra, mert azok a boldog, szép napok hétfőnként vannak. Olyan magyar rockzenéket hozok, hogy az agyadat eldobod. Ha megvolt a 8-szor a munka, meg a 8-szor a pihenés, na akkor jövök én. És a korlátlan szórakozás a magyarokban.
2: Magyarok.
1: Nagy Feróval minden hétfőn este 11 órától.
2: A Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
2: A műsorajánló után.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Marad a napos, száraz idő. A közszféra több ágazatában is megkezdődhet a béremelés, erősítette meg a miniszterelnök. Nem érintik a győri Audit, a Volkswagen csoportnál bejelentett gyárbezárások és leépítések.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Kis busz, traktor és két autó ütközött a 42-es főúton Berettyóújfalu közelében. A 42-es kilométernél teljes útzár van. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Az elmúlt időszak eredményeiről és a kormány előtt álló feladatokról beszélt a miniszterelnök a parlament őszi ülésszakát megnyitó beszédében. Magyar Péter bejelentette, a kormány beavatkozik a magas üzemanyagárak miatt, és célzottan segíti a dízel tankolókat. A részletekről várhatóan szerdán döntenek. Megerősítette, hogy hamarosan megkezdődhet a bérrendezés a nevelést, oktatást segítőknél, a szociális és gyermekvédelmi dolgozóknál, valamint a rendvédelmi és a honvédelmi állománynál. Reagáltak a miniszterelnök napi rend előtti felszólalására a frakcióvezetők. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végig hazudta a kampányt, és arra készül, hogy végig hazudja a kormányzást is. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni, a Mi Hazánk pedig úgy véli, az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajtja végre a Tisza. A kormánypárt frakcióvezetője a jó szándékú ellenzéket hiányolta. Nem érintik a győri Audit, a Volkswagen csoportnál bejelentett gyárbezárások és leépítések. Az Audi Hungária közleményében hangsúlyozta, hogy nincs napirenden a gyár kapacitás kihasználásának módosítása. Ezt erősítette meg az Audi AG német vezérigazgatója is, aki a Reuters hírügynökségnek nyilatkozott a Volkswagen csoportnál bejelentett tervezett leépítésekről Párizsban az Audi új elektromos modelljének bemutatóján. A győri gyárral kapcsolatban hangsúlyozta, a létesítmény a Volkswagen csoport egyik legnagyobb alkatrészgyártó üzeme, így a jövője nem kérdéses. Befejezte Finnország, amint egy 200 kilométer hosszú kerítés építését az orosz határon. A több mint 1300 kilométer hosszú határ több olyan szakaszán húzták fel a 4,5 méter magas kerítést, ami műszaki megfigyelő rendszerrel is rendelkezik. Finnország 3 éve zárta le határátkelőit Oroszország felé, mert Helsinki szerint Moszkva menedékkérőket küldött a határra, hogy zavargásokat szítsanak.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Estétől északnyugat felől beborul az ég, de eső továbbra sem lesz. Holnap a maihoz hasonló napos, száraz idő valószínű. A szél a Dunántúl északi felében időnként megélénkül. Éjszaka 9-14, napközben 28-34 fok várható.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai kultúrfitness második órája. Ebben az órában beszélünk majd többek között egy focisuliról és a BL döntőről is. Az Ezüst Cipő Focisuli Alapítvány alapítóigazgatójával, ifjabb Fekete Lászlóval beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szami Roland vagyok.

0: Erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a foci világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban az Ezüst Cipő Foci Suli Alapítvány alapító igazgatója, ifjabb Fekete László. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Szervusz, köszönöm szépen a meghívást.
1: Na, csapjunk bele az egésznek a kellős közepébe. Egyelőre még a foci sulit hagyjuk, a gyerkőcöket, hogy milyen napi vagy heti rendszerességgel vannak elfoglaltságaik, milyen tornákra jártok. Kezdjük azzal, hogy te beleszülettél ebbe a világba. Lényegében, amikor te megszülettél, akkor már ott volt egy focilabda melletted.
2: Igen, édesapám, néhai édesapám volt az Ezüstcipős újpesti labdarúgó, a Fekete László. Úgyhogy igen, hát már a kisgyerekkoromtól fogva pontosan tudtam, hogy milyen büszke lehetek édesapámra. Úgyhogy igen, ez egy nagyszerű élmény volt.
1: Volt más út előtted? Tehát, hogy nem tudom, hogy ha azt mondtad volna, hogy elmész szakácsnak, vagy magasépítő mérnöknek, akkor annak lett volna bármilyen lehetősége, vagy azt láttad, hogy akkor, hát itt azért elég jó focista van a családban, úgyhogy akkor nincs más út, meg egyébként a szülők is azt mondják, hogy akkor neked focival kell foglalkozni.
2: Igazából nem is volt ez kérdés. Szinte már annyira korán levitt édesapám a BVSC-be, nevelkedtem, ahogy ő is. Aha. 6 éves koromban, hogy először fél évig pingpongoztam, mert még korosztályom sem volt. Úgyhogy, de egy nagyon kedves szomszéd, gyerekkori szomszédnéni mesélte, hogy már a maxemet rúgdostam az újpesti játszótéren 2-3 éves koromban. Úgyhogy igazából nem volt kérdés. Nem erőltette senki, én szerettem volna futballozni.
1: A pingpong után hogy keveredtél át a focipályára? A pingpong azért az kicsivel másabb, mint amikor az ember a bőrt rúgja.
2: Igen, igazából mondom, ez csak egy ilyen kényszer megoldás volt, hogy addig mozogjon a gyerek, és mondták ott a BVSC-be a édesapámnak, hogy Lacikám, olyan korán jöttetek, hogy még korosztálya sincs a gyereknek, úgyhogy egy fél évet pingpongozzon, és aztán utána akkor meg lesznek a gyerekek, és akkor mehet a foci.
1: Édesapád a korosztályának az egyik legnagyobb focistája volt, és hát ott azért még voltak nagy nevű focisták, akikkel gondolom tartottak kapcsolatot, tám barátságban is volt velük. Találkoztál akkor nagyjaival? Mindenki megsimogatta a buksidat, hogy akkor itt a kis Fekete?
2: Hogyne, és erre rettentően büszke voltam akkor is, és hát a mai napig, hogy egy Törőcsik András, egy Zámbó Sándor, egy Bene Ferenc, egy Nagy Laci, tehát sorolhatnám a fantasztikus labdarúgókat, és ez egy óriási kiváltság volt az, hogy én oda mehettem hozzájuk, kezet foghattam velük, tudták, hogy ki vagyok, szóval tényleg, és ez a mai napig így van. Az Ezüstcipő Foci Sulinak 5 európai ezüstcipős labdarúgónk volt, néhai Váradi Béla, néhai édesapám Fekete László, néhai Fazekas László, Dunai Anti bácsi és Nyilasi Tibor úr, és a Nyilasi Tibor úrral és a Anti bácsival is a mai napig nagyon jó a kapcsolatom, nagyon szeretettel fogadnak. Úgyhogy ez egy nagy büszkeség számomra.
1: Az urbánus legendák szerint, nem tudom, hogy igaz-e, de volt ilyen sztori, hogy valami edzést tartottál, és valami újságíró oda ment, hogy akkor majd beszélget veled, és addig, amíg te éppen, nem tudom, valami feladatot kiadtál a gyerkőcöknek, addig lehuppant valahová valami székbe, és akkor mondtad neki, hogy hát ez pont az a szék, ahol a Nyilasi Tibi szokott üldögélni.
2: Igen, bizonyám volt ilyen, hogy az újságíró úriember jött ki hozzánk az edzésre, leült, és akkor mondtam neki, hogy hát tudod, melyen széken ülsz, ott ült előtted a Nyilasi Tibor. És ez az ember véresszájú újpest drukker, és hát úgy felugrott, és nézte, és fogta a padot, és úristen, hát itt ült egy másik ezüstcipős legenda. Aha. Tehát kijöttem az Ezüstcipő Foci Sulihoz köthető legenda fiához beszélgetni, és egy másik legenda is tiszteletét tette itt az iskolában, szóval ez egy óriási jó dolog volt.
1: A kor nagyjairól beszélgettünk, és hát te is eléggé belekeveredtél egyébként a foci világába, olyannyira, hogy nem csak úgy rugdostad a labdát, amikor éppen nem tudom, valamelyik korosztályban játszottál, hanem hogy te elég magas szintig vitted.
2: Igen, első osztályban futballoztam Magyarországon is, illetve 4 évet Finnországban futballoztam, Magyarországon az MTK-ban, illetve a Reacban játszottam első osztályban, Finnországban pedig a HJK Helsinkiben, ott 2-szer voltam finn bajnok, 1-szer finn kupagyőztes, játszottam BL selejtezőt, UEFA kupa selejtezőt, úgyhogy voltak jó dolgok, alakulhatott volna ez azért jobban is, több volt bennem, De sajnos nem jött ki.
1: Miért nem jött ki? Miért maradt abba? Elmentél Finnországba, a Dzsuzsák Balázs is így kezdte. Elment valahová, mondjuk ő Hollandiába talán, aztán utána elég szép karriert futott be. Te onnan Finnországból azért nyilván tudtál volna még csinálni valamit, vagy ilyen Cristiano Ronaldo effektus, hogy köszönöm szépen, akkor most ennyi idős lettem. Igaz, hogy nem úgy sikerült az utolsó VB, mint ahogy szerettem volna, de akkor én most hátrébb állok kettővel. Önszántadból döntöttél?
2: Nem, én akkor hazajöttem Magyarországra, és akkor 4 év légióskodás után elkezdtem itthon játszani, aztán jöttek a sérülések, de igazából nekem előtte ment elő egy kicsit a dolog, tehát nagyon korán, 17 évesen már beraktak az MTK első csapatába, és megmondom őszintén, egy picit elvitte ez a fejemet, és nem voltam annyira profi, amennyire profinak kell egy labdarúgónak lennie, abban az időben. Később már az ember ezt átgondolta, és akkor 110%-ot beleadott, de a labdarúgásban egy pár éved elmegy, utána már nagyon nehéz visszakapaszkodni.
1: Akkor behívód neked sosem volt a válogatottba?
2: Olimpiai válogatott voltam, nagy válogatott nem.
1: Ehhez is gratulálok azért, amikor te csináltad ezeket, meg olimpiai válogatott voltál, meg az NB1-ben játszottál, akkor ki volt egyébként a szövetségi kapitány?
2: Az olimpiai válogatottba Dunai Anti bácsi hívott be. Hát megmondom őszintén, hogy akkor abban az időben ki volt a szövetség.
1: Mert ez már szerintem olyan 20 évvel ezelőtt volt körülbelül, ugye?
2: Hát inkább 30.
1: Azóta szoktad még rúgni a bört? Előfordul még, hogy a kis barátaiddal, akik korosztályban ugyanannyi idősek, mint te körülbelül, 1-2 évvel fiatalabbak, idősebbek, elmentek valahová, nem tudom, Újpesten, kibéreltek egy tornatermet, és akkor gyerünk, srácok?
2: Persze, hogy ne. Hát most már csak inkább a 20-40-es pálya az, ami jól érezzük magunkat, úgyhogy oda össze szoktunk jönni. Igen, és régi csapattársakkal, haverokkal, és azért egy héten egyszer azért jó, kell a mozgás, meg kell az az impulzus, hogy az ember gólt rúg, örül, zrikálja a másikat, nyerünk, kikapunk, a végén a vesztes fizeti a pizzát, úgyhogy ezek nagyon kellenek.
1: Figyeled még a minket körülvevő foci világot egyébként, vagy próbálod távol tartani magad tőle? Akár a magyar NB1-et, akár világszinten.
2: Hogyne, persze, figyelem a magyar NB1-et is, a világfutballját is, hogyne, abszolút, hát ez egy örök szerelem.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban az Ezüst Cipő Focisuli Alapítvány alapító igazgatója, ifjabb Fekete László. Kis szünetet tartunk, aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a kultúrfitness, és még mindig a foci világában kalandozunk, hiszen velem szemben itt ül a stúdióban az Ezüst Cipő Focisuli Alapítvány alapító igazgatója, Ifja Fekete László. Még egyszer köszöntelek, de jó

0: ott édesanyám, 12-13 évvel ezelőtt, amiben egy jeltolmács hölgy volt az interjú alany, és akkor a jelnyelvről beszélgettek, hogy 2013 óta hivatalos nyelv Magyarországon, de hogy kevesen ismerik és hallják az épp hallók közül, és akkor mondta édesanyám, hogy hát kisfiam lafran lefő a kávé, de labdarúgásban, hát kéne már valami polgári foglalkozás, hogy nem érdekel téged ez a nyelv. És akkor megtetszett, utána néztem, és elvégeztem egy alap meg egy középfokú jelnyelvi tanfolyamot, és akkor a jelnyelvi tanulmányai megszerzése során tapasztaltam, hogy sokat jártam sikert társaságba, közösségbe, iskolákba, és akkor ott láttam, hogy a gyerekek mennyire szeretnek futballozni, de nincs rá lehetőségük, hogy szervezett körülmények között ezt tegyék, és akkor édesapámnak beszámoltam ezen tapasztalataimról, és tulajdonképpen ő mondta, hogy hát akkor csináljunk egy focisulit kifejezetten hallásérő gyerekeknek.
1: Azért azt kimondani, hogy csináljunk egy focisulit, ez még elég varázs. Persze, de ennek a létrehozása azért az nem úgy megy, hogy akkor holnap utára nem tudom valahová a negyedik kerületbe egy akármilyen focipályára bejövöm a gyerkőcöket, és akkor már megy is az edzés délután, nem tudom, 5 óra magasságában. Tehát, hogy ez nyilván egy hosszabb folyamat volt.
0: Az biztos, igen, ráadásul sajnos édesapám egy pár hónappal később elment, úgyhogy egyedül mentem előre, és igazából kutattam interneten, szájhagyományok, beszélgettem emberekkel, és akkor kiderült, hogy Budapesten van 2 sajátos nevelési igényű gyerekekkel foglalkozó oktatási intézmény, a doktor Török Béla Nagyot Hallók Intézete a Cinkotai, vagy a Rákospatak utcába, és a Budapesti Halálsértéktől Intézete a Cinkotai utcába. És igazából fogtam magam, és random egyik napon besétáltam mind a 2 intézménybe, és mondtam az intézményvezetőknek, hogy én szeretnék elindítani egy focisulit a hallássérő gyerekeknek, és hát gondolhatod, hogy néztek rám, mint bőrű az új kapura, hogy honnan szalajtottak engem ide. Nincsen effektív semmilyen kötődésem a hallássérült emberekhez, nincs a családba vagy a baráti körbe semmi. Én csak ezt tapasztaltam, és láttam a gyerekeken, hogy mennyire szeretnek futballozni, és hát hol tudod a legjobban a tömegbázist szélesíteni, meg kialakítani? Az iskolákban, mert hát minden gyerek tanköteles. És akkor így elkezdtünk az iskolákkal együtt gondolkodni, és így szépen lassan felépítettük ezt a rendszert.
1: Felépítettük a rendszert úgy, hogy bent az iskolában, a tornateremben náló délután, nem tudom, 4-től fél 7-ig, vagy 4-től 6-ig mindenféle foglalkozások, foci foglalkozások vannak egyik helyszínen, másik helyszínen, vagy úgy, hogy akkor a gyerkőcöket elvisszük valahová, ahol egyébként a foci sulinak van valamilyen telephelye vagy sportpályája, és akkor utána majd visszavisszük őket.
0: Hát köztes megoldás volt, ezért is különleges a mi tevékenységünk, nem csak azért, mert hogy maga a gyerekek sajátos nevelési igényű gyerekek, és rajtunk kívül nincs is más ilyen futballiskola Magyarországon, hanem a gyerekek 80%-a bent lakó, ráadásul az intézményekben. Tehát nálunk nem úgy van, hogy anyu apu délután 4-re elviszi Újpestre, MTK-ra, Basasra, Fradira a gyereket, edz, és utána hazaviszi. Tehát nálunk a gyerekeket hétfőn lerakják a szülők, és pénteken viszik haza. Tehát nálunk csak úgy tudod a gyereket az edzésre elvinni, hogyha mozgatod őket. Úgyhogy nagyon hálás vagyok a BVSC csapatának, mert éveken keresztül hétfőnként ott edzettünk, közel van a Szőnyi út, és akkor oda, hál' Istennek, van egy kis buszunk, és akkor a kis busszal összeszedtem a gyerekeket, úgyhogy nekünk egy napon 6 út volt egy edzés. Tehát egyik iskola, BVSC pálya, vissza az iskola, másik, azt megint kirakni, és ugyanezt az utat vissza. És ezt egy héten 3-szor.
1: A Darnyi Tamás ugyanezt csinálja a gyerkőcökkel, csak ők úsznak.
0: Igen, igen, látom, rengeteg, sokszor szoktam látni, igen, a buszaikat, és ez egy fantasztikus dolog, hogy egyrészt a biztonság szempontjából az szerintem nagyon fontos dolog, hogy megtanulnak úszni, másrészt meg az, hogy hát egy ilyen fantasztikus úszónknak van egy ilyen nagyszerű úszodája.
1: Mennyi idő alatt jött össze a gyerkőcöknek a száma, akik ellenek ahhoz, hogy akkor tudjon működni ez a bizonyos ezüst cipő focisuli alapítvány?
0: 2017. szeptemberében indultunk, és hát azért az első 1-1,5 évben én azt mondom, hogy volt, hogy 2 gyereknek, 3 gyereknek tartottam edzést, aztán szépen lassan lettünk 4-en, 5-en, 6-an. Ez az egész, hogy mondjam, hallássérült társadalomnak egy nagyon újdonság volt, hogy jött itt egy épp halló ember, és akkor itt próbálkozik nálunk, hogy ő focit akar, meg edzés, amiben mi nagyon különbözünk még, hogy nálunk heti rendszeres labdarúgó képzés van a kezdetektől fogva. Tehát én pont ezt akartam, hogy ne az, hogy fél évente van egy esemény a fogyatékkal élő gyerekeknek, ahol sportolhatnak, és akkor utána ennyi, hanem ugyanúgy szerettem volna működni, mint bármelyik utánpótlás nevelő központ, heti rendszeres labdarúgó képzés, labdarúgással kapcsolatos események, programok.

0: szervezése, versenyeztetési feladatok ellátása, mert egy hallásérült gyerek fizikailag, szellemileg 100%-ig épp. Úgyhogy komoly meló volt az, hogy most 9 évesek vagyunk, és több mint 50 gyerekem van már.
1: Azt mondtad, hogy korábban nem volt ilyen foci suli, vagy ilyen foci akadémia, aki hallássérültekkel foglalkozott volna, akkor neked lényegében egy alapvető tankönyvet kellett létrehozni arra, hogy hogyan tudod őket nevelni, vagy tovább nevelni a foci világába.
0: Igen, együtt tanultunk, vagy egymástól tanulunk a mai napig, tehát én is mondjuk úgy, hogy az edzősködésbe velük együtt csöppentem bele. Nyilván hozom azt a 30 év tapasztalatot, amit én, mint gyerek, aztán mint felnőtt labdarúgó magamra szedtem. Nyilvánvaló, hogy hál' Istennek nagyon sokat segítenek az intézmények, kapok nevelőtanár, az kezdetektől fogva nevelőtanár kollégák ott vannak mellettem, akik nyilván tudják, hogy hogy kell nyúlni a gyerekhez, meg segítettek mindenben. Úgyhogy nyilván abból, hogy a gyerekek nem hallanak, teljesen más az, hogy én nekem például minek vigyek sípot, nem hallja senki. A hangos beszéd az megmarad, mert az ösztönösen jön, hogyha az ember mondja, de mellé én jelelek a gyerekekkel.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban az Ezüst Cipő Foci Suli Alapítvány alapító igazgatója, ifjabb Fekete László. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Fitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig az Ezüst Cipő Focisuli Alapítvány alapító igazgatója. Ifja Fekete László ül velem szemben a stúdióban, még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Szia.
1: Laci, vagy Kisgolyó?
2: Laci, Kisgolyónak nagyon, a nagyon-nagyon régi édesapám újpesti barátai, ők hívnak így.
1: Mert hogy édesapád volt a golyó, ugye, minden jól megy, és akkor tehetél a kisgolyó, mikor bekerültél. Az imént már beszéltünk róla, és mindjárt beszélünk arról, hogy hogyan zajlik egy edzés nálatok, de az imént már beszéltünk róla, hogy ugye nektek a gyerkőcöket szállítani kell egyik helyszínről a másikra, és mondtam, hogy a Darnyi Tamás is valami hasonlót csinál. És olyannyira, hát mondjuk úgy, hogy felfigyelt bizonyos nemzetközi labdarúgó szövetség a ti kis alapítványotokra, hogy talán még valami pénzt is kaptatok az UEFA-tól, és azt költöttétek arra, hogy akkor vettetek egy akármilyen kis buszt, amivel tudjátok szállítani a gyerkőcöket.
2: Igen, a Magyar Labdarúgó Szövetségnek köszönhetően az UEFA Foundation for Children szervezetnek minden évben van egy ilyen pályázati formája, ahova az országok szövetségei dotálhatnak egy szervezetet az országukból minden évben, és 2022-ben minket választott a Magyar Labdarúgó Szövetség, és akkor bemutattuk az UEFA-nak a tevékenységüket, az UEFA Foundation for Children szervezetnek, és akkor úgy döntöttek, hogy akkor mi is bekerülhetünk a támogatottak körébe, és akkor tudtunk vásárolni egy személyszállító kis buszt, ami nekünk élethalál kérdése.
1: Térjünk arra rá, hogy akkor hogyan zajlik egy edzés nálatok. Ott vagytok már a pályán, és hát nyilván, hogyha egy idézőjelben szimpla edzést veszünk, akkor ott az edző belefúj a síbba, a gyerkőcök már felöltözve a stoplis cipőben, vagy az akármilyen cipőben ott vannak, és akkor csinálják a megfelelő feladatokat. Nálatok ezek nem működnek.
2: Egyáltalán nem, úgyhogy tulajdonképpen az elején, meg mostanáig is, vagy most is egyszerűen nyilván az automatizmusok azok, hogy amikor már többször voltak a gyerekek edzésen, tudják, hogy akkor kiérkezünk a pályára, felrakom a pályát, elkezdünk bemelegíteni, utána különböző gyakorlatok vannak, de nyilvánvaló, hogy gyerekekről beszélünk, a 7 éves, tényleg egészen a 13 évesig elkalandozik a figyelmük, stb. Úgyhogy igazság szerint, amíg nem volt egy jelzőrendszer találmányom, addig annyi volt, hogy integettem a levegőbe, addig, amíg a gyerek rám nem nézett. Más nem tudok csinálni. Vagy amikor már tényleg nem volt más megoldás, akkor odaszaladtál a gyerekhez, és megkopogtattad a vállát. De hát azért egész edzésen 16-18 gyerekhez odaszaladgálni mindig, hogy nézzenek már rád, az nem olyan egyszerű.
1: Nem csak hogy edzésen, hanem hogyha éppenséggel játszanak valaki ellen valamit. Tehát, hogy az, hogy figyelsz a pályán, egy felnőtt focista, egy épp focista, ő sem tudja mindig figyelni azt, hogy akkor mögötte ki van, előtte ki van, stb. És hogyha ráadásul olyanokról beszélünk, olyan gyerkőcökről, akik hallássérültek, nem biztos, hogy hallja, hogy valaki, nem tudom, füttyög neki jobb előről, hogy akkor ide passzolj.
2: Abszolút, viszont ahol az élet elvesz, ott máshol vissza is adja. Például egy hallássérült gyereknek a térlátása 180 fokkal jobb, mint egy épp hallóé. Tehát nekik a periférikus látások azok fantasztikusan ki van szélesedve. Úgyhogy sokkal többet érzékelnek a világból, mint mi épp hallók. Nyilvánvaló, hogy azok az ingerek, hogy a mögötted áll valaki és mondja, hogy jobb kezed vagy bal kezed, azt ők nem érzékelik.
1: De alapvetően a feladatok azok, gondolom, nyilván ugyanazok, mint amit egy akármilyen focisuliban a gyerkőcök megtanulnak. Tehát, hogy ugyanazt tanulják, csak más módszerrel.
2: Mi mindenben ugyanazt csináljuk. Tehát ez a focisuli, ez semmiben nem különbözik egy épp halló focisulitól. A gyerekek ugyanúgy minden feladat elvégzése képesek. Maximum annyi, hogy többször kell begyakorolnunk, hogy miről van szó. Pláne, hogyha kombinatívak dolgokat csinálunk, vaszkoordinációt, sokkal jobban kell figyelni, stb. De ezek viszont berögződnek náluk, és utána sokkal jobban koncentrálnak, már bocsánat, de hogy így mondom, mint az épphallók, mert ők tudják, hogy nekik nagyon kell figyelni a szemükkel, hogy mi fog történni, mert nem hallanak.
1: 7-től 13 éves korig ezt említetted, csak így foglalkoztok gyerkőcökkel, utána már nem fociznak tovább, abba hagyják?
2: Hát ilyen kifejezett utánpótlás nevelésre helyeztem a hangsúlyt. És igazság szerint, hogy mondjam, tehát én tovább már nem bírom. Tehát egyrészt egy héten 5 nap van, ide kell beosztani a gyerekeket, másrészt az idősebb gyerekeknek meg már nagyobb tér kell, nagy pályán edzenek, stb. Tehát ott igazából belép a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, és akkor a gyerekek ott folytatják tovább, aki szeretné a pályafutását.
1: Figyeled őket egyébként? Tudod, hogy hányan mentek tovább, és lettek fél profi focisták például?
2: Hogyne, természetesen, sőt, tőlem már 3 gyerek integráltan folytatta. Az Erzsébeti SMTK-ba focizik, a testvériségbe, illetve a BVSC-be adtunk gyerekeket, és akkor ők ott folytatják a pályafutásukat. És ahogy a Takács Ákos tudom említeni, aki a Ferencvárossal, a Győrrel magyar bajnok lett, a Honvéd a magyar kupa győztes, Lothar Matthäusnál 5-szörös magyar válogatott lett, úgyhogy az Ákos súlyosan nagyot halló ember egy gyerekkori fertőzés következtében, sőt, még válogatottbeli gólja is van, azt hiszem Máltának 40 méterről rúgott a gyakorlat dugót, hogy van, aki még most is tapsol, úgyhogy nem, egyáltalán nem, sőt, mi ezt szeretnénk is a gyerekeknek példaként, hogyha valaki, tehát nálunk a grassroots labdarúgás a lényeg, sportolj, mozog, fociz, érez jól magad, tartoz egy jó közösséghez. De ha tehetséges, szorgalmas és alázatos vagy, akkor a legmagasabb szintre eljuthatsz.
1: 7-től 13 évig összeeresztitek őket? Mert ott azért már nagy a korkülönbség.
2: Nem. Hát az a baj, hogy kb. Mindenki egyet tud edzeni. Tehát hétfőn edzenek a legnagyobbak, kedden edzenek a nem annyira nagyon ügyes nagyok, és az nagyon ügyes középső korosztályunk, és akkor csütörtökön vannak a kicsik, akik a 7-8-9 évesek. Tehát így edzünk egy héten.
1: Egy fontos kérdést nem tettem még föl, hogy ha arról beszélünk, hogy focisuli, akkor szerintem elég sok mindenkinek az jut eszébe, hogy ezek a gyerkőcök bizony srácok. Lányok is vannak?
2: Nem, igen, nálunk vannak kislányok is, 2-3 kislányom is van minden évben, úgyhogy, és nagyon ügyesek, és nagyon szorgalmasok, és nagyon-nagyon-nagyon akarnak, úgyhogy örülök neki, hogy vannak lányaim is.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban az Ezüst Cipő Focisuli Alapítvány alapító igazgatója, ifja Fekete László, mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Business. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness és még mindig az Ezüst Cipő Focisuli Alapítvány alapító igazgatója, ifjabb Fekete László ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, eló.
2: Szia.
1: Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk 3/4 órában, arról viszont még nem, hogy a közelmúltban volt legalább egy nagyon fontos sportesemény Magyarországon, ami focival kapcsolatos. Jó magam is ott voltam, az egyik, hát ekköri szervezett eseményen, ez a Hősök terén történt, ti pedig, hogyha minden jól megy, akkor a gyerkőcökkel ott voltatok az arénában?
2: Igen, a Puskás arénában az a megtiszteltetés érte az Ezüst Cipő Focisuli 12 növendékét, 11 fiút és egy lányt, hogy a világon elsőként bolbolyok, labdaszedő gyerekek lehettek, halálsérült, fogyatékkal élő gyerekek. Úgyhogy ez egy óriási megtiszteltetés volt, egy óriási öröm, egy óriási feladat is tulajdonképpen, de a gyerekekre nagyon büszke vagyok, nagyon-nagyon profin megoldották a feladatot, és egy fantasztikus élmény volt, hogy 2-3 méterre lenni ebben a gyönyörű arénában ezektől a világsztár labdarúgóktól, és igazából az volt még nagyon fontos, hogy ez nem csak ennek a 12 gyereknek, a szüleiknek, a nevelőtanároknak, pedagógusoknak, akik velük foglalkoznak, volt egy óriási dolog, hanem ez egy óriási jelzés volt az MLS és az UEFA részéről, mert több mint 300 millió hallássérült ember él a világon, és itt az volt a lényeg, hogy a futball, ahogy az UEFA is írja, nagy betűvel az all, tehát hogy a futball mindenkié. És akkor mi meg most bebizonyítottuk azt, hogy egy hallássérült gyerek bármilyen tevékenység elvégzésére képes, akár a futballpályán belül, akár kívül.
1: Labdaszedők voltak, ami azt jelenti, hogy most már ugye másképp zajlik, mint ahogy zajlott, nem tudom, egy 5-10 évvel ezelőtt, mert most mindenféle ilyen, nem tudom, kis eszközöket lehet látni a pálya szélén, és akkor ott van kitéve a labda, és hogyha valaki nagyon elrúg valamit, akkor nem kell rohangálni annak, aki éppen nem tudom, kimegy, és majd a bedobást el fogja végezni, megfogja azt a labdát, ami oda van téve.
2: Igen, és ezt mi kezdtük most el, és ráadásul az egy meccsből csináltunk 5 meccset, mert amikor jeleztük a Magyar Labdarúgó Szövetségnek és az UEFA-nak, hogy nagyon szeretnénk, hogyha ezt megcsinálhatnánk, ezt a labdaszedést, akkor rábólintottak az MLS-be és az UEFA-nál, és de azt mondták, hogy gyakoroljunk. Ráadásul azért gyakoroljunk, mert hogy a labdaszedés megváltozott, és körbe 12 bolya van lerakva, azon van a labda, a labdaszedőnél nincs labda, és a játékos azt a labdát veszi el, amelyik a legközelebb van hozzá, és te pótolod azt a labdát, ami elment. És úgyhogy ezért nagy tisztelettel megcsinálhattuk a Magyarország-Görögország mérkőzést, ami szintén egy óriási dolog volt, hogy a válogatott meccsen ott voltunk, megcsináltuk a magyar amatőr kupa döntőt, a női kupa döntőt, és még a magyar kupa döntőt is, és akkor így mentünk neki a Bajnokok Ligája döntőjének.
1: Szóval, hogy alapvetően labdaszedők voltak a gyerkőcök, olyan volt-e egyébként, amióta működik az alapítvány vagy a focisuli, hogy nem labdaszedők voltatok, hanem a gyerkőcök bekísérték a játékosokat?
2: Igen, igen, volt 2019. november 15-én, amikor megnyílt a Puskás aréna, akkor az urugvái válogatottat kísérhettük be a stadionba, ami egy fantasztikus élmény volt, és a mérkőzés előtt megtanultam portugálul azt, hogy mondják, hogy hallássérült gyerek, Niño Sorrento, és gondoltam, hogy hát, ha valakivel lesz valami interakció, és a Suárez pont az utolsóként sétált le a lépcsőn, és akkor hátulról nézte a gyerekeket, és láttam, hogy nézi a fülesüket. És akkor odaszóltam, hogy Niño Sorrento, és így meglepődve rám nézett, hogy elkezdett egy portugálul dumálni, és mondtam neki, hogy bocsi, ennyi volt a portugálom.
1: Jó, ahhoz, hogy egy hallássérült gyerkőc tudjon, hogy mit kell csinálnia, és nem csak az edzésen, nyilván ahhoz már hozzá vannak szokva, hiszen nem tudom, hónapok, évek óta együtt dolgoztok, az már egy ilyen bevett rendszer, gondolom, interakció közöttetek, de az, hogy mit kell neki csinálnia a pályán, vagy hogy merre kell néznie, vagy melyik labdát kell megfognia, stb. Ahhoz kell valami eszköz, gondolom én, ami valahogy jeleznek, és már említetted pár perccel ezelőtt, hogy a találmányom. Szóval, hogy milyen találmányról van szó, Laci?
2: Igen, Look at me-nek neveztem el, hogy nézz rám, igazából ez a találmánynak és a funkciójának a lényege. Egy halálsérű gyerekkel nem tudsz kommunikálni, ha nem vagy benne a látóterébe. És a kéztávolságon kívül esik, már el vagy veszve, nem tudsz neki szólni, viszont ha meg szembeálltuk egymásra, akkor 50 méterről is tudtuk egymással beszélgetni, mert egymás jelnyelvi jeleit leolvassátok a levegőből, csak azt kellett elérni, hogy a gyerek kapjon egy jelzést a testén, hogy nézzen rám, keresen engem a pálya szélén, és akkor kitaláltam, hogy egy felkarra helyezhető rezgős karperec van, egy telefonos applikáció, abban benne vannak a gyerekek, és én megnyomom, hogy Karcsi, mert Karcsinak akarok szólni, Karcsinak rezeg a karján, és néz rám, és 30 méterről tudom mondani neki, hogy mit csinálj, vagy mit ne csinálj. Több gyereket is meg tudok szólítani, csapatokat is tudok külön csinálni, vagy összesen az összes gyereket meg tudom nyomni, és ezt szeretem a legjobban, mert ez nekem olyan, mint a síp. Tehát én hiába fújom a sípot, nem hallja senki, de ez nekem olyan, mint egy síp. Megnyomom, és minden gyerek rám néz, és tudunk kommunikálni. És ezt a Bajnokok Ligája döntőn is használtuk, ráadásul az UEFA megnézte, bevizsgálta, nagyon gratulált hozzá, és én szerintem a Széchenyi István Egyetemmel dolgozunk együtt ezen a fejlesztésen, és ez egy óriási büszkeség volt mindannyiunknak, hogy egy magyar találmány, egy magyar innováció, egy Bajnokok Ligája döntőn szerepelt, és segítség is volt.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Beszéltünk edzésről, beszéltünk focisuliról, beszéltünk a BL-ről, arról viszont még nem beszéltünk, hogy tornákat szervezele, vagy különböző meccsek vannak-e a gyerkőcöknek?
2: Mi beintegrálódtunk a Magyar Labdarúgó Szövetség utánpótlás nevelési programjába, a Bozsik intézményi programba, ahol tavasztól havonta egy alkalommal van a gyerekeknek lehetőségük arra, hogy ilyen iskolák közötti futballtornán veszünk részt, tehát mi a BVSC-hez tartozunk, és akkor a BVSC pályán, a Szőnyi úton a környékbeli iskolák hasonló korosztályú gyerekeivel játszunk mérkőzéseket, és a gyerekeim nagyon várják ezeket a tornákat, mert akkor egyrészt megméretjük magunkat integrált körülmények között épp haló gyerekek ellen, másrészt, ahogy az kell, mérkőzés nap van, szépen felöltözünk, egyen szerelésbe vagyunk, stb. Tehát megadjuk a módját, és kétszer is megnyertük már a tornát az elmúlt években.
1: Laci, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Köszönöm szépen a meghívást.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, amiben most jöhet a hétfői programajánló. Fekete Laci már itt van a stúdióban. Várom, itt hoztál. Szia, Laci!
1: Szia, Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Hát a média klikken is elérhető a Tenkes kapitánya, ami eredetileg 1963-ban készült, és először 1964-ben láthatták a nézők. A 13 részes fekete-fehér magyar televíziós sorozat egy igazi klasszikus, amelyet Őrsi Ferenc forgatókönyve alapján Fejér Tamás rendezett, és egyébként érdekesség, ez volt a magyar televízió első és egyik legsikeresebb sorozata is. A sorozat egyébként a Rákóczi Szabadságharc idején játszódik Dél-Baranyában, de szerintem pontosabban senkinek sem kell bemutatni, nagyon-nagyon sokan ismerhetjük, úgyhogy most ezt ajánlanám mindenkinek.
0: Köszönjük szépen, Laci!
1: Köszönöm!

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai kultúrfitness végéhez. A mai kultúrfitness első órájában Fekete Gergő Pékkel, és a mai kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig az Ezüst Cipő Foci Suli Alapítvány alapítóigazgatójával, ifjabb Fekete Lászlóval beszélgettem, és mára ennyi. A következő órában a stúdió már Nagy Feróé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét! Hello.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

Csodálatos, szép jó estét kívánok mindenkinek, akarom mondani, szép jó éjszakát. Hát 11 után már éjszaka van, azért vegyük észre magunkat. Amit hallgattunk, az a Lordtól volt a Vándor. Tudjátok, ez egy régi történet. Ment a Vándor egyedül, nehéz fejjel, tudta, hogy az nem is az az Edda. Na mindegy, hát keverem már. Hát ebben a korban már az ember összekever mindent. Elnézést kérek az Eddától, meg a Lordtól is. Az út a pokolba tart, úgy bizony, kalapács és az akusztika.

0: ja itt lesz, ugye lesz még nyár.
1: Egy optimista, kicsengésű dalt hallgattunk a Nomádtól, lesz még nyár. Hát ezek után már milyen nyár legyen? Hát így is beizzadt a hónunk alja, meg ilyenek. Ha más nem tudok mondani, mert mi izzadt még be. Jó, jön a Burnout, szívrabló.

Ritkán mondom azt, hogy egy olyan dalt hallottunk, ami még mindig divatos, ami még mindig működik, és amiről talán a legjobban ismerik a P-mobilt. 2 forintos dal. Soha nem felejtem el, hogy a ródók oda szóltak nekem, hogy a 2 forintos dal után, mert akkor ródoltam éppen, igen, és hogy ők összeszedik a pénzt, hogy ott ne szedegessek föl semmit.

Egy igazi romantikus dalt hallottunk Dóka Attilától, hol van az az ország? Igen, hát tényleg, hol van az az ország, ami nem mindegy volt. Vágtass velem! Ha

Az egyik kedvenc zenekarom volt a Fatal Error. Nem volt, még van mai napig is. A dal címe az volt, hogy Kulcs. Következik a Junkies. Ja, Istenem, ezek is ilyen ős új hullámos pankosok. Igen, következik

Ez volt a Dos Diabolos egyszerű pénz gangstának a zenekara, és igazából ez az ő nótája is. Ébren tart, következik a depresszió.

0: Egy igazi klasszikussal búcsúzunk ma tőletek, Balázs Fecótól, a Homok a szélben. Bár Balázs Fecónak mondják, de én úgy tudom, hogy ez eredetileg Korán óta. De mindegy, hát a Balázs Fecó úgy látszik, még egyszer feldolgozta, és akkor dupla jogdíj. Na, befejeztük, viszont látásra, viszont hallásra akartam volt mondani. Jövő héten este 11 órakor Gerdával itt várunk benneteket. Szevasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: a Szakcsi Jazz Zóra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először.
0: Meg

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, kettő fontos topikot kell körbejárnunk a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatójával, Szamosi Szabolcsal. Az egyik egy sok évtizedes hagyományokkal rendelkező zongora verseny, a másik pedig egy szüreti fesztivál, méghozzá zene szüreti fesztivál. Szóval velem szemben a stúdióban a Filharmónia Magyarország ügyvezetője, Szamosi Szabolcs. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is.
1: Kezdjük azzal, hát kicsit távoli a képzettársítás. Szerintem egyébként Kern Andrásnak és Olga Kernnek nincsenek semmilyen családi kapcsolatai.
2: Hát egyébként ezzel most zavarba hozol, mert képzeld el, hogy Olga Kernnek van magyar felmenője.
1: Igen.
2: Tehát ez fantasztikus élmény volt számomra, amikor hagyományos módon próbáltam a művészt fölvidítani legelső találkozásunkkor, ami egészen pontosan a Covid alatt volt, tehát 2020 őszén a Nemzeti Filharmonikus Zenekarra lett volna koncertje Pécsett, de a Nemzeti Filharmonikus Zenekarnál betegségek miatt lemondta teljesen a koncertet, és akkor a Danubia zenekar elvállalta, és hát a abba időben szokásos üres nézőtér előtt valósult meg a stream, a felvétel, és koncert előtt kis kávéval, süteménnyel készültem, és mindkettőre mondta, hogy nem szereti, kávét sose iszik, süteményt se szereti, mondom, ez nem jó, kezdődik ez a dolog, és elkezdtünk beszélgetni, és addig, hogy kiderült, hogy nagymamájának a házastársa volt magyar. És hogy a Beigrit nagyon szereti. Ja, és most már emlékszem, ez decemberben volt, advent idején, úgyhogy sikerült egy nagyon kedves cukrász barátomtól
1: hirtelen
2: perceken belül Beigrit szerezni, és mindjárt megjavult a hangulat és a koncert is, úgyhogy azóta nagyon jó barátságban vagyunk. És tehát abszolút elképzelhető akár ilyen módon kapcsolat is. Egyébként Olga Kern orosz zsidó családból származik, tehát ő Moszkvába nőtt föl, ott a zongora versenyeken már akkor világított a tehetsége, manapság New Yorkban él, és az is egy nagyon izgalmas történet róla, hogy amikor megnyerte a Rachmaninov zongora versenyt, amelyen már hosszú ideje nem hirdettek győztest a korábbi alkalmakkor, akkor arról azt mesélte, hogy a döntő előtti éjszaka azt álmodta, hogy megjelent neki Rachmaninov, és megmutatta, hogy hogy kell azt a darabot játszani. És utána ő úgy játszotta a döntőbe, és megnyerte a versenyt.
1: Azért hoztam be az Olga Kernt, akit egyébként nyilván számtalanszor foglalkoztattatok, hogyha fogalmazhatok így, a Filharmónia Magyarországgal, mert most a következő Liszt Ferenc nemzetközi zongora versenyen, ami immáron a sorban a nagyon sokadik, neki szólóestje lesz. És azért ez is különleges így a Liszt Ferenc zongora versenyek tematikájában, programjaiban.
2: Hogyne, és minden szavadhoz mondataim, bekezdéseim vannak, úgyhogy próbálom őket ezek összerendezni. Tehát fontos tudni a Liszt Ferenc nemzetközi zongora versenyről, mely hazánk legrégibb versenye, a világ harmadik legrégibb zongora versenye. És nagyon izgalmas, ez pont az idei nyáron rendezték a két évente megtartott zongora versenyek konferenciáját Portóban, ahol közel 150 résztvevő volt. Természetesen ott voltam én is a Liszt Ferenc zongora verseny képviseletében, és igyekeztem ilyen történelmi adatokat is megtudni, és így nagy örömmel konstatáltam, hogy csak két verseny, ami mai napig létezik, régibb, mint a mi zongora versenyünk, és ennek a zongora versenynek lesz az idei esztendőben zsűri elnöke, Olga Kern, illetve két nyitó koncertet is ad ebből az ünnepi alkalomból. A zongora verseny hetében, szeptember 14-én Budapesten a Zeneakadémián újra a Danubia zenekarral Rachmaninov zongora versenyét szólaltatja meg, majd másnap 15-én kedden Pécsett a Korály Központban egy szóló zongora estet ad, és ezt azért emelem így ki, mert a Filharmónia Magyarország még nem rendezett senkinek a Kodály Központ termében szóló estet, és egyébként a márhogy szóló zongora estet, és egyébként is ritkaság számba ment az elmúlt másfél évtizedben, hogy valaki 100 zongorával kiült volna a Kodály Központ színpadára. Úgy gondolom, hogy ez egy csodálatos estének ígérkezik, ahol Beethoven, Schumann, Gershwin és az orosz mesterek, úgy mint Rachmaninov, Csajkovszki kitűnő alkotásait szólaltatja meg, és számomra mindig az a néhány perc, amíg egy-egy kadencia szólal meg egy zongora versenybe, amikor elnémul a szimfonikus zenekar minden muzsikusa, és csak a zongorát halljuk, az egy csodálatos élmény, annyira különleges, ahogy betölti a teret a legfinomabb hangú billentés, és az erőteljes is, hogy már nagyon várom ezt az estet, amikor két fél időben élvezhetjük szólóban a zongora hangját, amire egyébként egy vadonatúj hangszert szállít a Stanway direkt a németországi gyárából erre az alkalomra, mert úgy érzik, hogy annyira fontos, hogy egy zongora versenyen egy tökéletes állapotú hangszernek kell a versenyzők rendelkezésére állni, és az a 15 éves hangszer, ami egyébként a Kodály Központban van, erre nem megfelelő.
1: Itt is hagyják ajándék nektek, vagy visszaviszik utána?
2: Hát ezt sajnos nem sikerült elintézni, úgyhogy ezt csak egy hétig élvezhetjük a hangját. Igen.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Filharmónia Magyarország ügyvezetője Szamosi Szabolcs. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és velem szemben a stúdióban még mindig a Filharmónia Magyarország ügyvezetője, Szamosi Szabolcs. Még egyszer köszöntelek, Szabolcs, de jó, hogy jöttél. Hello.
2: Én is köszöntelek, köszöntöm a hallgatókat is.
1: Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny lesz egyébként Pécsett, szeptember közepe magasságában. Kezdődik, számtalan programmal készültök, és hát nyilván a legfontosabb az, hogy akkor az a temérdek versenyző, ha minden jól megy, 75 megmutassa a tudását. Jól mondom, 75?
2: 75-en jelentkeztek, de ebből már az előzsűri válogatást végzett, és így az érkező 15 versenyzőt a zsűri meg tudja hallgatni 2 nap alatt, ami nem kis idő, hogy ők ott beülnek valamikor a déli órákban, és egész estig hallgatják a versenyzőket 2 napig. Tehát azt gondolom, hogy ennél jobban terhelni a zsűrit élőben nehéz, és nem szolgál a verseny erényére, vagy eredményére. Nyilván a versenyzőknek jobb lenne, hogyha élőben adhatnák elő a produkciójukat, nem csak videón. Sőt, hadd utaljak vissza újra a zongora verseny konferenciára, ahol elhangzott az is, hogy nem tudják megállapítani, amikor a versenyzők videókat küldenek be, hogy az AI-jal készült-e. Tehát, hogy erre sincs még technológia. Ilyen módon...
1: Lenne ilyen egyébként, aki jelentkezik egy ilyen míves zongoraversenyre, hatalmas hagyományokkal bíró zongoraversenyre, szeretne a világ legjobb zongoraművésze lenni, és akkor képes lenne arra, hogy AI-jal csináltasson?
2: Hát, egy ilyen 2 évente megrendezésre kerülő konferencián ez fölmerült, és egyébként meg is tudom pontosan mondani neked, hogy az egyik legnagyobb amerikai versenyrendezőjétől, tehát azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy a világ egyik ilyen fejlett pontjáról hangzik el. Tehát az az igazság, hogy sokszor fölteszik nekem a kérdést, hogy ugye az orgona az nehezebb hangszere, mint a többi. És én több évtizedig mindig azt válaszoltam, hogy nem, minden hangszernek megvan a maga nehézsége, az egyiket nehezebb intonálni, a másiknál többet kell mozogni. És ma már nem gondolom így, sőt, mióta tudom, hogy egyik szomszédos országban úgy is rangsorolták a versenyeket, hogy volt külön a nehezebb hangszereknek, úgy, mint hegedű, zongora, orgona.

0: játékosság céljából azt gondolja, na ezt a darabot nem érek rá megtanulni, ez be a doméjájjal, aztán majd lesz, ami lesz.
1: De ez csalás.
0: És azt, hát így, nyilván csak mondom, hogy most itt kérdezett, hogy egy ilyen míves versenyre, hát most én is remélem, hogy nincs ilyen, nem azt mondom, csak hogy ezen elmélkedtünk, hogy utána van-e értelme így bejutnia egy versenyre.
1: De utána úgyis kiderül úgy már az kiderül, első fordulóban.
0: Hát nyilvánvaló.
1: Amikor élőben kell játszani.
0: Persze, abszolút. Jó, hát ugye az AI-nak már nagyon sok izgalmas kérdést vett föl, olyan szempontból is ugye halljuk, hogy az emberiség jövőjében a legnagyobb nehézségeket például ezt fogja okozni, és hallom, hogy hogyan veri át az AI a tervezőjét, az embert, hogy csinál mást, mint ami ki van adva neki feladatba, vagy tiltott dolgokat is csinál, nem csak az ember, hanem az AI is, de hát ez már messzire vezetne. Tehát vissza a zongora versenyhez, ezért, hogy élőben a zsűri a legnagyobb koncentrációval és legnagyobb odafigyeléssel tudja hallgatni a versenyzőket és kiválasztani a legjobbakat, ezért korlátozzuk a számát annak, akik eljöhetnek, mert ha 75 versenyző lenne, akkor az egy plusz hetet jelentene, ami nem mellesleg költségekben is valószínűleg elég jelentős többletet jelentene számunkra.
1: 75 versenyző volt, 15 lesz majd ott, ugye, most ebben a bizonyos pár napban nálatok Pécsett, és akkor mutatja meg a tehetségét a zsűrinek. A zsűrinek az elnöke, a már említett Olga Kern, de hát rajta kívül számtalan nagy nevű zongoraművész és magyar zongoraművészek is vannak a zsűriben. Többek között a Balázs János is ott van, ha minden jól megy.
0: Balázs János a Zeneakadémia tanára, Kossuth Lisztdíjas zongoraművész, a Cifra Emlékév nagy vezetője és megemlékezője Bogányi Gergely, aki egyébként korábban győztese volt ennek a Liszt versenynek, Barry Douglas, Jan Hirecek von Armin és egy kínai zongoraművésznő Salzburgból, Lei Meng érkezik, valamint Vashegyi György, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar karmestere is a zsűri tagja, úgyhogy azt gondolom, hogy nagy munka áll előtti, két napig hallgatják az első 15 versenyzőt, utána a harmadik napon már egy szűkített 6 fős gárdát, és a döntőbe pedig 4-en jutnak be, akik már majd zenekarral is játszhatnak.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát a Filharmónia Magyarország ügyvezetője Szamosi Szabolcs. Tartunk egy icipici szünetet, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Filharmónia Magyarország ügyvezetője, Szamosi Szabolcs ül velem szemben a stúdióban. Köszöntelek még egyszer, de jó, hogy jöttél. Szervusz, Szabolcs.
3: Szervusz, én is köszöntelek.
2: Most egyébként még mielőtt visszatérünk a zongora versenyhez, volt időd az elmúlt napokban, hetekben a Szegeden egy-két előadást megnézni, mert hogy fel volt bojdulva eléggé a város kulturális élete, és te ott elég sok mindent csinálsz a Dómban. Szóval, hogy volt egy-két szabadtéri játékok előadáson, egy-két taps általad, vagy mindenféle egyéb dolgaid voltak?
3: Nem, sajnos pont nem találkozhattam személyesen az utóbbi két hónapban, szerintem nem jártam, nem tudtam belehallgatni pont a nyári programokba. Ugye az augusztusomat eléggé lekötötte a turné José Kúrával, és a többi szakaszban pedig más feladatok szólítottak el, úgyhogy erről sajnos nem tudok referálni.
2: Jó, érjünk vissza a zongora versenyhez. Szegedet említettük, Budapestet említettük, ahol az Olga Kern ugye majd játszik még egyet, mielőtt meg lesz ez a bizonyos nyitókoncert, a szólókoncert Pécset. Na de hogy 100 euró volt a nevezési díj, ha minden jól megy, viszont cserébe aki megnyeri, az 35 ezer eurót vihet haza?
3: Így van, és az özdíjazása is magas a versenynek, tehát a második díj az ott 18 ezer eurót, a harmadik helyzet pedig 900 000 eurót vihet haza. A közönségdíj is, amelyet ott a helyszínen, a Zeneakadémián jelenlévő közönség szavaz, 1000 euró, illetve a streamen is lehet szavazatokat leadni. Ezen kívül természetesen nagyon fontosak a fellépési lehetőségek, amit a versenyzők kapnak, hogy koncerthez jussanak. Azt gondolom, ebben a korban a verseny is azért indul, és azért indulnak egy versenynek, hogy utána koncertezési lehetőségük legyen. Tehát igazából nem gondolom, hogy annyira a medálgyűjtemény fontos ezeknek a muzsikus palántáknak otthon a polcon, hanem az, hogy ezáltal koncertekhez, feladatokhoz, fellépésekhez jussanak, valamint az opera zongora terem is külön díja kedveskedik a legjobb fellépőnek, valamint a régi Zeneakadémián is lesz a Liszt Múzeumnak fellépési lehetősége, tehát azt gondolom, hogy számos ilyen különlegesség várja az ide érkezőket.
2: Kettő kérdés még a zongora versenyhez. Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny. Az egyik az az, hogy azt említetted, hogy ebben a korban. Mit jelent az, hogy ebben a korban? Hánytól hány éves korig jelentkezhetnek a zongoraművész palánták? Vagy már zongoraművészek? Vagy kell előképzettség?
3: Hát előképzettség nem kell, a felső korhatár az a 30 év, és alsó az nincs, de hát aki el tudja játszani ezt a műsort, ami megvan adva, az a feltétel, tehát ez lehet, ha épp van ilyen, akkor 10 vagy 15 éves is, de általában legalább zeneakadémiai hallgatók, akik jelentkeznek, illetve előfordul olyan is, hogy már művészek, ahogy te azt említetted, akik végeztek.
2: És pont erre vonatkozik a másik kérdés, ami fölmerült bennem, a műsorra. Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny, ami azt jelenti, hogy Liszt műveket kell játszani, vagy olyan műveket, amelyek esetleg Liszthez kapcsolódnak, omázs a Liszt, vagy bármilyen művet, amit egyébként a zsűri azt mondja, hogy akkor itt van ez a 15-ös, válasz belőle valamit, de ezek olyanok lesznek, hogy mire el tudsz belőle játszani valamit, addigra egyébként az ujjaid össze fognak gabajodni.
3: Nagyon izgalmas a Liszt verseny programjának az összetétele. Gyakorlatilag a döntő az évtizedek óta döntőanyaga változatlan, mert van a zenekari döntő, ahol Liszt zongora versenyeiből válogathatnak, és van előtte egy szóló döntő, ahol pedig Lisztnek egy monumentális szóló zongora darabja, a H-moll szonáta hangzik el mindig, annyiszor, ahány versenyző van, és gyakorlatilag az első két fordulónak az anyaga az, ami 5 évente változik, és itt természetesen mindig Liszt művek vannak porondon. Az idei esztendőben megemlékezünk Kurták György születésének 100. évfordulójáról, a 100. születésnapjáról, így Kurták művek is szerepelnek a verseny műsorában. Mindig ami épp akinek aktualitása van 5 éve, például Cifra György Liszt feldolgozásait tettük be a programba, de 90%-ba valóban a Liszti óvr a fő témája ennek a versenynek.
2: 75-en jelentkeztek, 15-en jutottak be, ugye ezekbe a bizonyos elődöntő és döntő fordulókban, és ez a bizonyos 75 jelentkező, illetve bejutott 15 négy kontinensről érkezett. Szóval, hogy olyannyira népszerű ez a bizonyos zongora verseny, és ismert, hogy még Óceániából is jönnek, akik szeretnék megmérettetni magukat.
3: Igen, tehát, hogy amit már az elején is említettem, ez köszönhető a verseny korának is, és hát fontos azt is elmondanom, ami szintén ezen a zongora verseny konferencián évről évre előkerül, hogy ott az elit, a zongora versenyek elit kategóriájában van a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny, hát és öröm és büszkeség jelen lenni egy ilyen eseményen és képviselni ezt a versenyt. És nagyon sokan ellátogatnak már a konferencia résztvevői közül is, akik jelezték, hogy jönnek és meghallgatják a résztvevőket, és hát igyekszünk az idei esztendőben a Filharmónia pécsi irodájának a 70. évfordulóján megmutatni a pécsi csodálatos és kitűnő akusztikájú Kodály központot, ahol most kivételesen megrendezzük ezt a versenyt, hogy még inkább fölkerülhessen a zenei térképre, a koncerttermek térképére a nagyvilágban, minél többen tudjanak róla, hogy Magyarországnak egy ilyen kitűnő akusztikájú koncertterme van Budapesten kívül is.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Filharmónia Magyarország ügyvezetője, Szamosi Szabolcs. Kicsi szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Filharmónia Magyarország ügyvezetője, Szamosi Szabolcs ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél. Üdv újra itt a hajón. Hello, Szabolcs.
2: Szia.
1: Beszéltünk nagyon sokat a Liszt Ferenc nemzetközi zongora versenyről. Aki megnyeri 35 000 eurót, tesz bele a zsebébe, vagy kap a bankszámlájára, és utána utazik majd el. Egyébként a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről azt azért még tegyük hozzá, gondolom, hogyha külföldi versenyzőről van szó.
2: Hát igen, ne zárjuk ki a magyar győztest.
1: Ugye?
2: Semmiképpen.
1: Viszont nálatok ott Pécsett, amikor a Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny megvalósul, akkor egy másik program is lesz, méghozzá a Zeneszület Fesztivál. Majdnem szimultán megy a kettő egymás mellett.
2: Nem is majdnem, hanem szimultán megy. Ezen a héten rendezzük meg az idei esztendőben a Zeneszület Fesztivált, ami ilyen módon a zongorára fókuszál, egyrésztől, mint a zongora verseny keretében, másrésztől pedig az idei Zeneszületnek a fontos témája egy másik verseny lesz, a Mustra, a Classic Street, ahova utcazenészeket várunk, akik megmutatják a tudásukat, és zsűri előtt kitűnő díjazásban részesülnek ők is. Ők talán azért nem ilyen nagyságrendűben, mint a zongora művészek, de azért az utca zenészek számára azt remélem, hogy ezek is jelentős összegek.
1: Javíts ki, ha tévedek. Ahogy én látom ezt, a Liszt Ferenc nemzetközi zongoraverseny az mégiscsak a szakmának, a műértőknek szól. Ez a bizonyos Zeneszület Fesztivál, ez egy családi program, úgyhogy a kettő azért ebből a szempontból kicsit távolabb áll egymástól.
2: Azt gondolom, hogy igen. De van egy olyan célunk is a Zeneszülettel, illetve a Filharmóniának a szlogenje és a hivatása is az, hogy közel hozzuk a zenét, és ennek a jegyében azt gondolom, hogy minden fajta dallam, melódia, ami klasszikus zene, muzsika, meg kell, hogy szólítsa az embereket, és ha megérinti őket, akkor utána bejönnek a koncerttermekbe, és végighallgatnak egy ilyen programot is, ami szakmai, de minden, én inkább kijavítanálak, hogy nem csak a szakmának szól, hanem a zene szeretőknek. De az idei évben többfelé jártam külföldön, és nagy meglepetéssel tapasztaltam akár Madrid, akár Porto utcáin, hogy többfelé klasszikus utcazenészek muzsikáltak. Tehát, és Magyarországon ezt ennyire nem tapasztalom, ahogy járom a városokat, hogy egy hegedűművész és egy nagybőgős játszik, és közben még egy hangszóró a közben hiányzó hangszereket pótolja, vagy egyedül egy hegedűművész és egy hangszóróról jön a, most már ugye a technika segítségével nagyon egyszerűen tudja magának a kíséretet biztosítani, és ez töröm volt hallani, és azt is látni, hogy a járókelők megállnak és meghallgatják, ugyanúgy, mintha egy híresebb könnyű zenei vagy popzenét hallgatnának. És azt gondolom, hogy ezek mind-mind utak ahhoz, hogy a klasszikus zene népszerűvé váljon, vagy még népszerűbbé váljon, akár a fiatalok körében is.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, Szabolcs, mert közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Már utaltál rá, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban nem nagyon tudtál a szegedi programokban részt venni, mert hogy mindenféle egyéb ügyeid voltak. Effektíve turné volt, méghozzá nem kisebb zenei nagysággal, mint Hozék urával. Kis barátok lettetek az elmúlt évben, szerintem nyugodtan mondhatom.
2: Így, abszolút, és nagyon emlékezetesek a beszélgetések is, amiket a koncertek után és előtt folytatunk, és nagyszerű példa számomra a nyugalma és a profizmusa, ahogyan a koncerteket kezeli, de hát ezt, ahogy elmondta, több mint 3000 koncertje után azt gondolom, hogy lehet is ebben rutinja, bár én azt gondolom, hogy ez senkinek sem izgalom nélküli egy-egy ilyen fellépés, és látom rajta is, hogy ő benne is megvan az izgalom, de mégis ezt igyekszik egy hatalmas nyugalommal és távolsággal szemlélni, és végig gondolni, hogy milyennek a megfelelő szerepe, és természetesen ebben fontos az is, hogy egy nagyon jó és pozitív világszemlélete és életszemlélete is van.
1: Lesz még folytatása ennek?
2: Természetesen beszéltünk a jövő évről is. egyelőre még nem a mi kettőnk munkájáról, vagy produkciójáról, de az a terv, hogy a jövő nyáron ismét érkezik Magyarországra, és egy új projektben, ami nem lehet az én tisztem, hogy azt elmondjam, abban más szervező szereplő is megjelenik, ő majd biztos, hogy beszélni fog róla, és hát nagyon sok mindenben tervezzük továbbra is az együttműködésünket. Azt gondolom, hogy a nagyobb templomokat már bejártuk az országban, és fantasztikusan kedves és melegszívű közönséggel találkoztunk. Nagyon nagy öröm volt látni a csillogó szemeiket a koncert után, azt a lelkes tapsot, amivel fogadtak bennünket, illetve azokat a sorokat, akik az autogramos asztalnál álltak a koncertek végén.
1: Előtted is volt ilyen autogramos sor?
2: Így, hát de egyébként valóban én mindig ezen elgondolkodtam, főként eleinte, hogy sőt, próbáltam is, hogy én távol maradok ettől. Hozé természetesen ezt nem engedte, mondta, hogy ő csak akkor csinálja, ha én is jövök. És azt kell, hogy mondjam, hogy én vártam, és olyan ügyesen próbáltam elhelyezkedni, hogy nyugodtan tudjanak tovább menni, hogyha nem szeretnék, de nem volt olyan, aki neki orta volna mindkét autogramot, és olyan is volt. Tehát a sorrend is teljesen független volt. Igyekeztek fotókat készíteni, és mindenféle dolgot. Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy az ország legszebb orgonáin játszhattam, úgyhogy nagyon lelkesen dicsérték az orgona hangját is többfelé, például az újonnan elkészült esztergomi bazilikának az orgonáját, de ugyanígy a debreceni református nagy templom, vagy a pécsi bazilika, amit szerencsére a közönség már jól ismer.
1: És akkor a legeslegutolsó kérdés a végére. A Filharmónia Magyarország vezetése az nyilván egy ilyen bürokratikus feladatot elsősorban. Számítógépek, Excel táblák, stb. Vannak, amelyek meghatározzák a munkaóráidat. A Szegedi Dómban viszont azért kicsit művésziesebb kell, hogy legyél, hogyha egyáltalán van rá időd. Vannak most tervek azzal kapcsolatban?
2: A Szegedi Dómban természetesen újra és újra ünnepi szentmisén találkozunk a hívekkel. Püspök atyának mindig nagyon fontos, hogy a liturgiának méltó része legyen a muzsika is, a zene is, nem csak a idézőjelben csak, tehát nyilván nagyon fontos része a szentmise bemutatása, de ez így együtt, kéz a kézben kell, hogy járjon teljes egészében a liturgiában, a zenével is és az imádságokkal. Legközelebb szeptember végén a Szent Gellért Fesztivál következik, amely egy nagyon fontos programja a Szegedi Dómnak, és ennek keretében természetesen van mindig ünnepi szentmise is. De hadd szóljak még ahhoz hozzá, hogy az Excel táblák és a nehéz számok mellett nagyon fontosak a kollégák is a Filharmóniában, akikkel együtt dolgozhatunk ezeknek a programoknak a sikeréért, és ha szabad, innen is nagyon köszönöm a munkájukat, mert azok a csillogó szemek és azok a tetre kész kezek mindig nagyon fontosak a számomra a koncertek megvalósulásában, és nagyon jó látni, amikor már egyre több dolog megy magától és magától értetődőbben. Úgyhogy ez szerintem nem is annyira az Excel táblák, hanem ez a klasszikus zenének és a koncertszervezésnek azt gondolom, hogy a jövőben az alapja.
1: Szabolcs, köszönöm szépen, hogy jöttél. Kellemes további szép estét.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.
0: Itt egy újabb óra.